Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A vártnál is kedvezőben alakult a hazai infláció, még mindig sok a szabálytalan motoros, tisza virágzás, ne zavarjuk meg a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víztel színére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Ma már változékonyabb időnk lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást, vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen, egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémiai épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Megbénul ma Franciaország vonatközlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatóak majd jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Változékonyabbra fordul időjárásunk a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásokra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n. Közben ugyancsak az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Az 1-es főúton Budaörsi és Herceghalom között kaszálnak, a 8-as és a 24-es kilométer között. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Munkaidőben torlódásokra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt, szevasztok. Drága barátaim, kezdjük el ezt a napot, itt van az Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mindenki jó hangulatban egyébként, itt van Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És itt van Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Egy kísértetesen hasonló ruciban, mint tegnap, csak ez nem válpántos, hanem ilyen gumigyűrűsen szorítja a vállad,
3: igen,
0: hogy
3: igen.
0: Le ne essen.
3: Igen, és ez nadrág, ugye a tegnapi megruha volt.
0: És hogyha, igen, de ez overall. Le tud esni, hogyha egy ilyen nagy hősugárzó elé állsz, és elolvad a gumi, akkor ez le tud esni, ugye?
3: Hát akár, igen. De ahhoz nagyon melegnek kell, hogy legyen, hogy megolvadjon ez a gumi. És nincs, nem lesz ilyen meleg.
0: De jó, oké, azért mondtam a hősugárzó. Ki vagy világítva, kicsi lány? Jó.
3: Ki, igen.
0: Oké, mert a Lacika megcsinálta a checklistet. Köszönöm, Lacika, hogy nem vezetted föl be ezt a gépet az első 8 másodpercben.
2: Nagyon szívesen.
0: Igazi csapat.
2: Légy áldott.
0: Légy áldott te is. Ezzel kezdte Lacika, hogy légy áldott. Na, azt látom, hogy ma van a szecesszió világnapja, de ez mi?
3: Hát tudod, ez az építészeti stílus, ami a századfordulón, azt ünneplik egyébként, csak nem írtam oda
0: senki
3: neked.
0: Senki nem ünnepez. Tehát ez már annyira téves, ezek a világnapok, felejtsük el.
3: Hát senki nem.
0: Szerinted valahol ma a világon elkezd ünnepelni valaki is szecessziós építészeti stílust?
3: Szerintem igen, akiknek ez fontos.
0: Elkezd, ma ünnep van, mondja a feleségének? Hát ma a szecessziós építészeti stílust fogom ünnepelni a barátaimmal, akik szintén szeretik a szecessziós építészeti stílust.
2: Félek, hogy tényleg van, ahol elhangzik ez a mondat.
0: Akkor ne legyen igazam. Akkor legyen így.
2: Nem sok háztartásban, de szerintem elhangzik. Lehet, hogy világszerte 10-15-ben.
0: Szerintem optimisták vagyunk. Szerintem ilyen világnap nincs. Mármint, hogy van, csak hogy nincs. Csak hogy felesleges.
3: És magyar kezdeményezés sem.
0: Az szép, tényleg. Na jó, Gabi bátyám üzenít a Meklán, az elkövetkező egy hónap a sportfogadás szerelmeseinek maga lesz a Kánaán. Hosszú távú tippjeinket ma kell megtenni, végső győztesre, döntőbe jutásra, legtöbb sárgalap, öngól és hasonló finomságokra. Ezt ma kell megtenni?
1: Hát holnap kezdődik, csütörtökön, tehát ma lehet egy olyat tenni, tudjátok, hogy mondjuk kinyeri a világbajnokságot, akkor sokkal nagyobb a szorzója, mint
0: hogy egy nap előtt teszem
1: meg. Így van, mert hogy ugye még nem tudjuk. Például, de csak erre a fogadásra hagy reagáljak annyit, hogy képzétek el, tegnap ugye volt magyar-kazak mérkőzés Debrecenben, és a kazakok rúgták az első gólt, és az 23-szoros szorzó volt. Az, hogy a kazakok rúgják az első gólt. Nagyon kemény.
0: 23-szor szorzó, tehát 1000-ből 23 ezer forintot kaptam volna.
1: Millióból 23 milliót.
0: Millióból 23 milliót.
1: És ilyeneket lehet majd nyerni.
0: Mert hanyadik percben rúgták? 23. percben? Tehát a hány perc annyi szorzó?
2: Akkor én a 90-edikért szurkolni.
1: Nem, annyi esély volt arra, hogy ők rúgják az első gólt.
0: Jó, a kazahokra is lesz mindjárt, szóval még folytatom a McLaren-esét. Ma még mindenki szelvényen nyerésre áll, de holnaptól már lesznek nehéz éjszakák és meggyónni való összetett mondatok. Minden esetre a hazai pályán kezdő rendező országok győzelmek kötelező. Sok sikert a velem tartóknak, egyébként a fogadóirodák favoritja VB győzelemre a spanyol csapat. Szorzója 5,5-es, szörös, szoros, azaz 10 000-re 55 ezeret fizet, üzené McLaren-es. Na ez jó, hogyha valaki elkezdi ma ezeket a fogadásokat, ez lehet online is, ugye?
1: Ez online. Hát most már nagyjából csak
0: online. Nem szelvényeket veszel meg ilyesmény.
1: Hát be lehet, még van az a rész, hogy beültök, sokan elkezdtek róla beszélgetni, de ezért már online nagyon sok helyen lehet ezt csinálni.
0: Sziasztok, kocsi, klíma, bele az arcomba, most meg torokfájás, de jó, tudom, bocsi, neked erről teljesen más a véleményed, zsé, abszolút nem más. Én ugyanígy pont az Évivel dumáltunk ma reggel, hogy kocsi klímát úgy kell használni, 16 fok, nem autóra, hanem betekerve és arcomba az egész. Bum!
2: Ha nincs torokfájás, nem is csinálod jól, mi?
0: Pontosan.
1: Nincs torokfájás.
0: Nem hát szokott nekem, néha ilyen gennyes szokott lenni a torkom, annak már szaga is van.
2: Ó.
0: Oh. Oh. De valamiért. De...
1: Undorító vagy. Hogy mondtad ilyet?
0: Miért?
1: Hogy szaga van.
0: A gennyes toroknak hidd el, szaga van.
1: Hát én nem szagoltam még.
0: Jó, hát neked nem volt túl sok párkapcsolatod, én... én azért tudom ilyen. Jó, menjünk tovább. Jó reggel, szép napot. Robi, köszi, Robi. Nem tudom, ki írta ezt. Nem tudom, ki írta ezt, de azt írta, itt a kazah meccsre a tegnapira. Bocsi, kicsit utána néztem, tegnapi foci ellenfelünknek, Kazasztánnak. 29-szer nagyobb országban csak dupla annyian élnek, mint itthon. A népsűrűség 8 fő per négyzetkilométer. Ha ott öten nem érnek rá, akkor a házi buliban megint ihatsz Dagmadovval. Ki az a Dagmadov?
1: Nem tudom.
2: Nem értettem ezt a poént.
0: Ezt én sem értem, de biztos Dagmadov egy híres kazah, és hogyha öten nem érnek rá, amikor meghívsz valakit, akkor valószínűleg Dagmadov ott van.
2: Ketten vagytok Dagmadovval.
0: Mert nincsenek sokan, lett. Igen. Tehát, a mérkőzés margójára a lefújás után egy órával Szoboszlai még mindig fotózkodott, aláírt gyerekeknek, mindenkinek. Több mint 6000 órányi szezonban játék perccel a lábában, méltó példakép megnevezésre, nem értem a megnevezéseit, de hát azért, ha Szoboszlai még egy órával ott fotózkodott, és én meg Sallai vagyok, és ülök a buszban, és várom Szoboszlai. Most már induljunk haza Pestre.
2: De ez ilyen.
0: Akkor nem örülök.
2: Többiek addig egymás zenét meghallgatták, egymás playlistjét átnézték a buszon, ilyenek.
0: Igen, buszon ment a klíma.
1: Nem.
0: Állómotorral.
1: Az a helyzet, hogy a Szoboszlai nem busszal ment, képzeljétek, még oda is a saját kocsijával. Ugye mindenhol a Lambóját fotózták.
0: Igen.
1: És az volt, hogy megérkezett a Nagyerdei stadionba a Szoboszlai Lambója, úgyhogy valószínűleg ezért ért rá, hogy Sallaiék mehetnek haza.
0: Sallaiék mehetnek busszal.
1: Én maradok Debrecenben.
0: Sziasztok, bocsi, a hét legnagyobb durranása a csütörtöki és a szombati Metallica koncert. Ennek apropóján visszanéztem James Hetfield-del készített interjúdat, már akkor is zseniális kérdéseid voltak, mi csütörtökön ott leszünk, ti terveztek kilátogatni, Bernie, nem is tudom, hogy most lesz, én most nem megyek Metallicát az énekával, írd majd legközelebb, hogyha mész. Nem, ezen azért csodálkozom, mert ez nem kell helyesírási szakembernek lenni, mert egyszerűen a logóját is
2: sokszor
0: megezenek.
2: Sokszor látom a logót, igen.
0: Igen. Jó reggelt üzenet, Tankcsapdás Pityu, neked is. Na, milyen jó kis vegyes felvágott, nem? A mai SMS köszöntünk.
1: Igen,
0: tegnap volt a Bulldogok világnapja, na?
3: Nem, elfelejtettem beírni, bocsánat.
0: Jó, csak mondom, hogy jobb, mint a szecesszió. Jó, itt van az időjárás Anettől. Azt üzeni, hogy napos, felhős, esős és szeles időnk lehet ma. 25 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Gréta és Margit névnap van ma. Ma van a szecesszió. A kézművesség világnapja is ma van. Melyik a kedvenc kézművességed? Mi az, amit valaha csináltál, és eredményesen?
3: Én vartam, hímeztem.
0: Hímeztél?
3: Igen, mit? igen. Általános iskolában megtanítottak, és a nagymamám nagyon szépen tudott hímezni. És utána ő egyengetett engem, és egyszer egy terítőt hímeztem anyukámnak.
0: De gondolom, hogy ilyeneket hímeztél, mint baseball sapkákra, MOL logót, meg ilyeneket.
3: Nem.
0: Hát, hogy legyen pénzetek.
3: Ja, nem. Azt nem is kellett csinálnom. De hogy egy nagyon szép kis terítőt, és anyu el is rakta. Tehát, hogy nyilván a szülők
0: ez minden... Ez a sorsa ezeknek a terítőtnek. Nagymama hímez egyet, és az anya elrakja.
3: Jó, de hát ezt végül is én dolgoztam.
0: Jó, nem pingálta össze a bögréket.
3: Nem, de hogy úgy, szóval nekem ez a kedvencem.
0: A hímzés. Ma is tudnál hímezni.
3: Ma is, szerintem.
2: Ha valakinél még lapul egy régi MOL logós baseball sapka, azt küldje be, mert...
0: Gyorsan megcsinálom. Na jól van, nem, a BCHKR sapkákat nem te hímezted.
3: Nem, de áthímezhetem, ha szeretnéd.
0: Na, neked van kézműve? Nincs ügyességed.
1: Én kötni tudok.
0: Tudsz kötni? Igazi? De csak sálat, pulóvert nem?
1: Hát nem, de hogy tudok pulóvert, sálat? A nagymamám kézzétege minden évben kötött nekem pulóvert karácsonyra. Ez volt az ajándék, de ezt már nyáron el kellett kezdeni.
0: És akkor gyerekek, bocsánat, hogy felbeszakítalak, de én csodálom azt, aki ezt tudja. Tehát egy pulóvert kötni, tehát annak van nyaka, ujja, méret, formája, mintája is. Hogy?
1: Igen,
0: nem is értem, és ott van egy szál, és abból csinálja az egészet.
3: Pontosan.
0: Ezek csodák.
1: Igen, és sapkát is tudod, én nekem csak a sál maradt, ugye, mert az így ilyen egyszerű, egyenes kellett csinálni, igen. És akkor ott mindig mellette csináltam, de hát ugye én nem haladtam, úgyhogy gyerekkoromban sokat kötöttem. Unalmas óráimba.
0: Igen, oké. 84 éves lett Ernyei Béla, 61 éves ma Elizabeth Hurley, hát ő elképesztő, hogy néz ki. Én csak azt tudom feltételezni, hogy durva filterek vannak a fotóin. Hát az a nő, az úgy néz ki, mint egy brutál 40-es.
2: Igen, azt állítja magáról, hogy nem nagyon filter, ez csak annyira, amennyire mindenki.
0: Akkor le a kalapa. 83 éve Bíró László József Argentinában szabadalmaztatta a golyóstollat. Hát már megint egy feltaláló, aki elment, és akkor lett híres.
1: De köszönjük a golyostollat.
0: Csak egy feltaláló, ja, nem mondom. Jó. Ismerek most a két honhíres.
1: És jó.
0: 1829-ben ezen a napon tartották meg az első Oxford-Cambridge evezős versenyt. Azok híresek?
3: Híresek, és azt hiszem, hogy az Oxford nyert.
0: Oké. Okay. Jó.
1: Jó.
0: Na jó, bocsánat, Évi.
1: De mi baj?
0: Tapolca 18 fokos, 27 lesz a csúcs, és eső lesz ott. Pakson viszont napsütés, 17 fokkal kezd Paks, 26 lesz majd. Kálgári 8 fokos, 13 lesz a csúcs esővel. Szeged 17 fokos, 28 lesz, de felhős. És Budapest is felhős marad, 18 fok a kezdőhőmérséklet, aztán lesz itt 27. Na, ennyit erről, gyerekek... Olyan helyes történetet olvastunk tegnap. Egyébként gondolom, hogy ti is találkozhattatok vele, hogyha olvastatok különböző, nem tudom, bulvárlapokat, ilyesmit, de ez egy nagyon-nagyon, mondjuk az, hogy ritka dolog, és nagyon-nagyon szeretjük az ilyen embereket ünnepelni. Az alapkérdés az, ha találnál pár millió forintot, mit csinálnál? Ugye ezt már annyiszor megbeszéltük rádióban.
1: Hát, nehéz kérdés.
0: Nehéz kérdés. Igen.
2: Egy akciófilmek is kezdődnek, amik általában nem végeznek jól, hogyha valaki meg akarja őket tartani, ezeket a pénzeket. Tehát ilyenkor ez egy nagy dilemma, hogy ez honnan származhat.
0: Igen, nem mindegy, hogy székutason találod, a békés székutason, vagy Chicago külsőben.
2: Nagyon nem.
0: Nem mindegy.
3: Rosszabbul jársz a székutason.
2: Egy mexikói rendszámú terepjáróban, nem igazán.
0: Tijuanában vagy Guadalajarában. Találod azt a pénzes zsákot. Baromira nem mindegy, hogy kit teszel dühössé. És a valós dilemma az az, hogy mennyire vagy rendben erkölcsileg, hiszen tudod, hogy nem a te pénzed, viszont lehet, hogy egy nagyot dob az életeden, nem?
1: Az biztos, illetve hogyha visszaadod, akkor megtalálhatod-e azt az embert, akié volt?
0: Hát az meg a másik, igen. Felhajtani azt az embert, aki elhagyta ezt a pénzt.
1: Mert erre mindenki jelentkezne.
0: Pontosan. Guadalajarában könnyű.
2: Igen, hogy valahogy jelentkeznek maguktól.
0: De székutason nehéz. Szóval, na, lényeg az, hogy képzeljétek el, 3,2 millió forintot talált egy táskában egy honfitársunk, Lajos, és hát ennek a pénznek nagyon-nagyon cuki sztória van, de ő ezt nem tudhatta. És Lajos visszaadta a pénzt, előre lelövöm a poént. Visszaadta a pénzt. 3,2 millióval a Gyuri szerintem futna. Szerintem a Gyuri futna, és nekünk se szólna, hogy tegnap találtam 3,2 milliót, hanem szerintem kussolna.
1: Az biztos.
2: Nagyon nehéz kérdés, mert szinte még az is benne van, hogy mikor tud az ember erkölcsös lenni, kis pénznél, vagy könnyen erkölcsös, vagy nagy pénznél, vagy
0: bizony,
2: könnyen erkölcsös.
0: Minél nagyobb a pénz, annál nagyobb az erkölcs, szerintem.
2: Igen, és annál nagyobb a dilemma is valószínűleg, nem?
0: Hát hogyne?
2: Bizony.
0: Hát hogyne? Hát 3,2 millióval lennél ma gazdagabb, bim, így egy csettintése. Így. Mire szánnád?
2: Bulikázni.
0: Na, hát ez hülye.
1: Képzeld el, amikor elmegy a bankba, és kérdezik, milyen befektetésre gondolt. Bulika.
0: Bulika.
2: Most ezt a hitelt felvenném egy kis bulikára.
0: Szóval, nem, ezzel csak azt akartam érzékeltetni, de a Gyuri túl erős érzékeltető példa volt, hogy olyan nagy ugrásokat nem tudsz azzal csinálni, van, aki meg egyébként tud.
1: Hát azért, hogy gondolj bele, azért lehet venni egy használt autót 3 millióért már, vagy mondjuk vehetsz valami törlesztőt, kifizethetsz belőle, hogyha ilyened van.
2: Kicsit tehát, a tetőt helyre tudod hozatni, hogyha valami SOS dolog van.
0: Nem jó a tetőd most?
2: Nekem jó, csak hogyha mondod, hogy valakinek tud javítani.
0: Világos, értem. Szóval, hogy igen, vagy bulikázni, ahogy a Gyuri mondja, vagy visszaadni a pénzt. És Lajos, akivel már beszélni fogunk, aki megtalálta ezt a 3,2 milliót, kezeljétek el, vette a fáradtságot, és felkutatta a tulaját, aki egy másik Lajos, és az ő egy idős Lajosunk, és ő meg arra szánta, hogy vegyen magának egy nyaraló túrkevén. Hát ezért vitte magával a pénzgalom foglalónak.
1: De édes.
0: És elhagyta, és le is mondott róla. Na mindegy, ez egy abszolút happy end, és ezért ma a becsületes megtalálóval, Vasas Lajossal fogunk beszélni. Egy picit ünnepelni őt.
2: Sok-sok ilyen ember kéne az országba, bizony.
0: Igen, ez az egyik. A másik meg nagyon érdekes, valahogy Évi hozta ezt a témát. Te hoztad a témát, illetve az, hogy mink kezdtünk el gondolkozni, azt már közösen csináltuk. De mi volt az alap?
1: Az alaptéma az volt, hogy ugye Hamilton és Kim Kardashian között nem tudjuk, hogy mi a szerelmi szál, hogy van-e egyáltalán, de lényeg az, hogy mennyire megváltoztatja Kim Kardashian a Forma 1-et. Tehát úgy kell elkezdeni, hogy amikor megérkezik a pályára, fotósok beállnak elé, és háttal mennek folyamatosan, hogy a Kim Kardashian szemből tudják fotózni, és mindenkit ledarálnak. És van egy videó, ahol például a Sky Sportot is ledarálták, élő adásban átmentek rajtuk, és megszűnt az adás, mert Kim Kardashian például kiment a box utcába. És hogy mennyire látszik az, hogy a show business benne van a sportban, és megérkezik. És megváltoztatja az egész dinamikát, és nem arról szól, hogy nyere valaki, vagy jó-e a teljesítménye, hanem például mi van köztük.
0: Igen, szóval ez az érdekes, és akkor az jutott eszünkbe, hogy beszéljünk már egy picit arról, hogy rengeteg olyan sportág van, amely nem kap akkora figyelmet, mint mondjuk a Forma 1, mint mondjuk a futball. És például évi sportág az úszás, főleg ez a kinti úszás.
1: Igen, nyílt vízi,
0: basszus, ezt sose fogom megérni. Tényleg annyira szeretném. Egyszerűen csinálhatok magam egy pólót, amire ráírom nyílt vízi. Meg tudjam jegyezni. Na, szóval, hogy és akkor ők ugye sokszor panaszkodnak, vagy akár vívás, most tök mindegy, hogy hát ugye mi nem kapunk akkora figyelmet, ezért mi nem kapunk akkora pénzt, mi miért nem kapunk akkora pénzt, mint a focisták, meg a formális. És aztán rájöttünk az összefüggésre, hogy azért, és akkor itt ez a Kim Kardashian jelenség a lényeg, azért, mert ezek a sportolók nem hívják fel magukra másképp a figyelmet. Másképp.
2: Hát igen, mert ha megnézzük mondjuk világsztár sportolókat, akik tényleg ilyen tényezővé váltak, a nagy részük nem a sport teljesítményükkel vívta ki azt, hogy a világ figyel rájuk.
0: Az adott volt?
2: Igen.
0: Hanem valami mással. Vagy a feleségükkel, a párjukkal, tök mindegy, nem feleség, párjukkal, vagy divattal, vagy botrányokkal. De valamivel hívd fel magadra a figyelmet, különben nem figyel rád a világ, és a te eredményed az önmagában nem ér olyan sokat.
1: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, tudjuk.
0: Ugye?
1: Igen, abszolút, és nem, ezt érezzük mi sportolók.
0: Ezt érzitek ti sportolók? Igen. Azért mondom, hogy erről érdemes beszélni, és akkor majd beszéljük azt is meg, hogy például unalmas sportolói, mi hogy tudnánk javítani. Te például, Évi, hogyha 2012-ben lett volna egy híres szerelmed, erről beszéljünk majd, akkor te másképp végezted volna anyagilag például.
1: Biztos. Hát, hogy ne vicceljél már, mindenkit érdekelt volna, hogy mi van velem. Így pedig gyakorlatilag megnyerted, és ennyi. Tehát maga az eredmény van csak, de nincs mögötte egy show, nincs mögötte, amit eladhatsz, csak a Nemzeti Sport írt rólad. Tehát a Blikben nem tudtam mondjuk sokszor szerepelni. Ami jóval nagyobb példányszámot adott el.
0: És akkor ugye ennek a folyamodványa az, hogy sose kapsz egy olyan vaskos szerződést, mint egy évvonalbeli focista, stb. Tehát, hogy te, mint sportoló, aki legalább annyit tettél azért, hogy elérd azt az eredményt, de ezt a plusz nem tetted bele.
1: Igen.
0: Gyakorlatilag igen, van egy érmed otthon, és most igen. Küzdesz a havi bevételért.
1: Így van. Így.
0: Nálunk.
1: Na, mindnapi igázok.
0: Igen.
1: Igen, de kellett volna valaki. Vagy kellett volna valami.
0: Vagy bármi. Valami, így igen. Van. Valami, vagy egy divat, vagy egy botrány, vagy egy pár, vagy egy nem tudom, már akkor kifejleszteni egy saját márkát. Szóval erről fogunk beszélni, hogy a sport és a show business tágabb értelemben összefüggése az milyen ma. Uh-huh. Jó? Szerintem ez izgi lesz.
2: Kik azok a világsztár sportolók, akik különböző módokon sikerült kiugraniuk?
0: Hát nézd meg, csak egyet mondok. Taylor Swift és Travis Kelce szerelme. Ti elhiszitek, hogy az igazi?
1: Én igen.
2: Hát nekem
1: igen?
2: Sokszor én kérdés igen. Volt, mert túl a világ előtt zajlik. Nekem túl marketing szagú ez.
0: Nekem is túl marketing szagú.
3: Többször lehetett arról is olvasni egyébként, hogy tényleg őket összerakták, hogy érdekesek
0: igen.
3: Legyenek.
0: Van ez az elmélet is, igen.
2: Egy tuti, enélkül a párkapcsolat nélkül Travis Kelce neve itt ma nem szerepelne nálunk. Tehát, hogy fogalmunk sem lenne Magyarországon, ki ez a Travis Kelce.
1: És egyébként az NFL csapatának pedig a bevétele nem lenne ekkora.
0: Abszolút egyetértek. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes összefüggés. Jó, erről fogunk ma hosszan beszélni. És a mi Vokcink Agrár Szerdájában az emberiség hát az emberiséget végigkísérő természeti katasztrófákról szeretne beszélni. Nem tudom, ez most miért kell magas ágyást hirtelen ennyire szétizélni.
2: Azért, mert szeretném megmutatni, János, hogy milyen időjárási katasztrófák voltak már, amik kihatottak mondjuk az élelmekre, a mezőgazdaságra, ilyesmikre, és akkor szeretné egy picit összehasonlítani a mai helyzet, hogy mi milyen szerencsések vagyunk.
0: Ahhoz képest, ami volt már?
2: Amik voltak már.
0: Mondj persze. Egyet.
2: Hát például volt az 1800-as években különböző éhínség, nem valami vulkán tört ki, és az egész világra kihatott például.
0: Egy vulkán a világra?
2: Volt olyan, hogy elmaradt az egész nyár, képzeljétek el, egy ilyen vulkánnak köszönhetően, de majd el fogja mondani a
0: János. Hol? Hát a világ az nagy.
2: Hát bizony. És ezzel együtt ilyen kölcsönhatások.
0: Maradt a nyár.
1: Ausztráliában nem volt nyár.
0: Brazíliában.
2: Ilyen kölcsönhatásokra képesek a János szerint az ilyen időjárási katasztrófák. Izgi lesz. De a másik talán még izgalmasabb.
0: Az, hogy azok milyen a vészhelyzeti növények?
2: Vészhelyzeti
0: mi
2: növények?
0: Mi az a vészhelyzeti növény? Ezt nem tudtam értelmezni. Aztán.
2: Ezt nem fogom leleplezni nektek, de azt mondja János, hogy erre már idén nyáron szükségetek lehet. Úgyhogy nagyon figyeljetek.
1: Minden rendben van a vogában?
0: Én imádom, hogy olyan témákat talál, amit el nem hiszek.
2: Ilyenkor még mindig érdemes vele már 6 óra körül kötözködni látatlanba, mert ilyenkor már hallgatja, és vissza fog vágni 9-kor.
1: Szeretlek, Voga, jó a témád, örülök.
0: Jó van, na jó, akkor a tegnapi nap legjobb pillanatai jöjjenek. Évi.
1: Így van, teszteltük magunkat, hogy felismerjük-e az internet és a telefonálás hőskorának hangjait.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, ez egy kvíz lesz, nem tagadom. Nem kvíznek szántuk, de ez a legjobb formája, hogy ezt megvizsgáljuk. Képzeljétek el, találtunk egy ilyet egyébként az internet és a PC-k hőskorából. És néztük, hogy mennyire lesz ez nekünk nosztalgikus, vagy sem. Aztán rájöttünk, hogy ez nem olyan jó így leírva.
2: Nem, mert ilyen ismerfel képeket, meg ilyenek voltak benne, mi meg mégiscsak rádióműsor vagyunk, tehát ez nehezen játszunk ki.
0: Köszönöm, szerkesztő úr, hogy ezt végre felismeri.
2: Mindig emlékeztetlek, tesó.
0: Okay. Na, szóval a lényeg az, hogy a szerkesztő azt mondta, mégis csak egy rádióműsor vagyunk.
1: De jó, hogy rájött.
0: És akkor mondta, hogy jó, írd körül, ez mit jelent? És akkor te mondtad, hogy?
2: Hogy hangokkal kell játszani.
0: Ez az!
2: Erre az Évi azt mondta, hogy úristen, ne, hangok! És elkezdődött az ötletelés.
1: És elkezdtem felnézni rád.
0: Elkezdtél felnézni ránk, igen. Jó, szóval igaz, hangok, és abba gondoltuk be, és talán sokkal jobb, mint a kérdéseket tennénk fel, hogy mennyi ikonikus hang volt a 90-es években, a 2000-es években, ami számítógépekhez, vagy telefonokhoz kötődnek. De még mielőtt rámegyünk erre, nézzük már meg, hogy kinek az internet mikor jelent meg, és hogyan az életében. Tehát emlékszel még az első kütyüdre? Emlékszel arra, hogy mit néztél meg rajta, vagy játszottál-e rajta?
1: Nekem van egy bátyám, és ő sokkal jobban értett a számítógépekhez, de azt tudom, hogy amikor megjött az internet, akkor én például Egerszegi Krisztiáról...
0: De hogy jött meg az internet?
1: Hát így, tudod...
0: Becsengettek, hogy itt az
1: nem,
0: internet?
1: Nem, hát megérkezett. Nem matából hozták akkor?
2: Dobozba hozták be, nem?
1: Mindenkinek.
2: A modemet.
1: Nem tudom, mivel
0: megjött hoztam. A matávos, és hozta az internetet a disztokcsára.
1: Igen, igen. És na, a lényeg az, hogy én például képzétek el, hogy képeket szedtem le. Tehát, hogy ugye úgy először találkoztam azzal a dolog, hogy ki tudtam nyomtatni egy Egerszegi Krisztinás képet. Tehát
0: volt nyomtatód is akkor?
1: Hát, hogy valahogy utána édesanyámik elvitték valahova, aha, és volt valami központi hely, ahol ki tudták ezeket a fényképeket.
2: Te azzal kezdted,
1: flopin talán?
2: Azzal kezdted, hogy letöltöttél ilyen, tényleg ilyen 20 perc alatt jött le egy kép.
1: Nézd, hát ráértem. Elég sokat töltöttem vízbe, ugyanígy feleslegesen. Igen.
0: Egy felöltözött nő töltött le egy 20 perc alatt, én meg egy mesztelen nőt töltöttem le 20 perc alatt. Ugyanazt csináltuk. És akkor anyodnak odaadtad a flopit.
1: Flopit, igen.
0: Hogy nyomtassa
1: ki. És akkor valahogy az iskolából, vagy valahonnan hoztak, igen.
2: Te is odaadtad a flopit, hogy nyomtassák ki?
0: Nem, én vettem nyomtatót.
2: Na, szép. Szép.
0: Igen, de nekem a munkámhoz kellett. Tehát, hogy én, amikor megérkezett az internet, akkor persze nyilvánvalóan volt egy ilyen redőny le, és 2 hétig a pornós izém, és...
2: De akkor is mondtad, a munkámhoz kell, hagyjanak! Hagyjanak békén!
0: És aztán visszamentem rádiózni.
2: Na most megjött az internet, egy 2 hétig ne keres, Boros Lajos!
0: Na, így voltam. És aztán, tehát így megismerkedtem az internettel. Gyuri, neked?
2: Hú, én emlékszem, hát én még általános iskola végén voltam nagyjából, és akkor megjött a modem. És ez egy külön ilyen esti program volt, ez a felmentem az internetre. Igazából semmi dolgom nem volt, mert fogalmam sem volt, hogy mit csináljak.
0: De a családnak volt számítógépe,
2: családnak,
0: vagy neked?
2: Igen, ilyen központ, tehát ott volt a házban, ugye ez számítógép.
0: Egy íróasztalon, és akkor használta mindenki.
2: Így van, monitorral, ez a klasszikus PC, igen, amit bekapcsoltál, igen. Alul kerregett, kattogott, tudod, hogy kell, betöltött, igen. És akkor utána felmentem a netre. És akkor játékokat akartam letölteni, tehát akkor még ez nagyon messze volt.
0: Hát játékokat még eleinte nem nagyon lehetett letölteni.
2: Hát abban az elejében, amiről te is beszélsz,
0: nem voltam
2: benne. Nem. Aha. És akkor utána én is felfedeztem ezeket a képeket, akkor már gyorsabban jöttek le, mint ez az
0: egy óra. Hogy tudtad kilőni, amikor apád vagy anyád belépett a szobába, hogy tudtad gyorsan kilőni a smoking vagina oldalt?
2: A modemre támadtam, mert...
0: Hát, megrúgtad a modemet?
2: A modemet áramtalanítottad, akkor azonnal vége volt az egésznek.
0: Anett, te azért erkölcsösebb voltál, ugye?
3: Én sokkal erkölcsösebb voltam, és én arra emlékszem, hogy amikor székutasra hozzánk megérkezett az internet, akkor a nappaliban akkor a nappaliban volt a számítógép, és tényleg az ember így napokig csodált.
2: De most ne csak nem. A számítógépet miatt bekapcsoltad volna?
3: Igen, mert...
0: Milyen oldalak voltak akkor, bocs?
3: Igen.
0: Nem igen, hanem milyen. De mik voltak? Mit lehetett nézni? Mikor volt Index, vagy nem tudom micsoda
3: először? Sokkal
0: később. Akkor mit néztünk?
2: Hát amikor én gimis voltam, akkor jött meg egyáltalán a YouTube. Tehát azt hiszem elsős gimis volt.
0: Azért mondom, más időszakban vagyunk. És az én időszakom, én nem tudom mit olvasom. Külföldi honlapok voltak, azt tudom, hogy bonjovi.com volt már.
1: Igen, és emlékszel, hogy mindig meg kellett tanulni a weblap címeket? Tehát, hogy oda nem volt ilyen Google kereső, hogy beírod, pontosan, hogy Bon Jovi, és akkor kidobtad.
0: Alta Vista kereső volt.
1: Alta Vista.
0: Ugye, na?
1: Van olyan. De mindig úgy kellett, hogy www. Igen. Nem tudom, igen. Mi.
2: És ahogy igen. Mondjátok, volt egy kicsi füzetem a számítógép mellett, és abba gyűjtöttem a honlap címeket. És azokat szépen beírtam, így, mert pontosan igen. Kellett ugye bepötyögni ahhoz, hogy elérd. És akkor írtam a honlap címeket, amik és érdekesek voltak.
3: Lassú volt.
0: Nagyon lassú volt. Igen. Na jó, emlékeztek, hogy milyen operációs rendszerrel dolgoztatok?
3: Nem, én sajnos nem.
2: Hát csak a Windows.
0: Hát csak nézted a kikapcsolt gépet, de a többiek?
3: Windows alap.
2: Hány évben nem tudtad volt. Meg, hogy be is lehet kapcsolni?
3: Eltelt jó néhány hónap.
2: Windows 95-tel futottam
0: igen.
2: Neki.
0: 95 volt, ti? Igen. Nekem volt először egy Mac gépem, és azt nem nagyon szerettem. Érdekes módon valószínűleg mindenki azt mondja, hogy Jézusom, hogy lehetett meg az a legjobb.
2: Nekem is volt, és eladtam.
0: És én is eladtam, és aztán win, talán 95 volt nekem is az első. Jó, na gyerekek, nézzük meg, 7 kérdésünk van, illetve 3-at meghagytunk a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy ebből a hőskorból, amiről most beszélünk, az internetezés, a PC-k, illetve a telefonok, a mobiltelefonok világából hangokat gyűjtöttünk össze. És biztos vagyok benne, hogy mindegyik ismerős lesz, és abban is biztos vagyok, hogy szinte mindegyiknél találgatni fogunk, hogy ez vajon mi.
2: Igen, mert bár ikonikusak, meg tényleg egybeforr azzal az időszakkal, de azért elég rég hallottuk ahhoz már, hogy így tűpontosan szerintem biztos. Menjen.
0: Oké, mehet? Jó, aha. Nem kell azonnal rávágni, te nyerni akarsz, akkor figyelj, adok pénzt, és menj ki az automatába, és akkor megvagy.
1: Indulok.
2: El akarja nyerni.
1: De teljes bankkártya.
0: Köszönöm. Mi?
1: Korlátlan használat?
0: De nincs korlátlan használat, egy
1: dolog. Nem, jó,
2: most
1: már
2: most nem életjáradékot nyersz ezzel a játékkal.
1: Ja, hát akkor játszatok.
0: Na jó, mehet az első?
1: Kérlek. Aha.
0: Figyeljetek.
2: Ú, de örültem mindig, mikor ez a hang volt.
1: Fogalmaz.
0: Ez egy csajozós
2: persze,
0: hang?
2: Persze, ez beleégett a fülembe ez a hang.
0: És tudtad, hogy ez neked szól?
2: Bizony. Kapás mi, van, mi kapás. Ez?
0: Hány éves voltál? Volt már szőröd?
2: Ha, hogyne. Nem volt sok, de arra vigyáztam.
0: Jaj, bocs.
2: Mi, amikor nagyon pörgött, mindkettő hang jött.
0: Következő.
1: Én meg vagyok. Van benne egy piros és egy zöld figura.
2: Mário.
1: És ha ráugrasz a gombára, akkor megnő. Na, és csatornába mennek. Na, ki jön?
0: Évi drága, mi ez?
1: Hát a Mário.
2: Te nem játszottad ezt a bajszos üzletet?
0: Mário, nem ismertem, tehát tudom, hogy létezik, nem érdekelt különösebben. Tehát én akkor már máshol voltam.
1: De még az volt a 2 hetet töltött.
2: Kellett a sávszélesség a képekre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
4: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginophilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginophilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon.

0: Drogéria. Élelmiszer.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros, egy anyamedve és bocsakószál az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukós isak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el. Hajtották fel vagy tették olvashatatlanná. És majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Intézkedtek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte az áróvonalat, nem indexelt, vagy túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a járdán kerékpároztak, vagy mobiloztak rollerezés közben. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazása. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
4: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogat. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
3: Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Jósva főtől északra a szlovák határ közelében. Egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen. A túra útvonalaktól távol bókláztak. Közben Romániában újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket. A népszerű Transfogarasi úton egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg. Egy fotózni próbáló portugál házaspár, majd egy 18 éves lány. Mindhármukat kórházba vitték. Változékonyabbra fordul időjárásunk a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak ma az útépítők. Napközben a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásokra kell készülni, tudtuk meg az Útinform-tól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 37 elmúlt 4 perccel, ez a különböző megközelítés ez a dal. Én nem is emlékszem, hogy hallottam volna itt nálunk a rádióban ez a Bon Jovi-tól a Runaway, és akkor a, hát ugye két megközelít. Gyuri, az, hogy mi ez, Pokémon zenéje?
2: Nem, hallgattam, félhangosan ott benne, és azt mondom, mi a Atti berakta a Pokémon zenéje?
1: Valaki meg azt jelzi, azok Bon Jovi első nagy slágeres, csúcs, köszi DJ, Hurricane vagy Hurrikán, egy régi hallgatód. Igen, nem a kedvenc dalom, de ez tényleg egy hőskori dal.
2: Nekem aki ismerte,
1: gyerekkorodban nem volt semmi, Gyurikám.
2: De Pokémon, dehogy nem.
1: Hát de ma is az van, hát azért kultúrádat nem vitted tovább azóta sem.
2: Én őrzöm
1: tudom, magam. Helyes, te hagyományi őrző
2: vagy. Nagyon nehéz ebben a világban megőrizni magam.
1: Na, a Westennél leszakadt az ég, ömlik az eső, ennek ellenére mosolyt csaltatok. Szokásodok az méltó az arcomra, oké, az arcod, oké. De hogy akkor szakad az ég a Westennél?
3: Hát ezek szerint, itt még nem, az előbb kinéztem az ablakon, és nálunk még nincs eső, de akkor valószínűleg erre tart.
1: Jó, gyerekkorom óta kötök, horgolt, ma már fonalat is elő tudom magamnak állítani a lenyírt gyapjúból. Legutóbb izlandi lopa pejsza pulcsit csináltam, bármi is. Mivel buszsofőr vagyok, ráérek, amíg várom az utasokat. Szívesen megtanítalak kötni, puszi Kriszta.
2: De
3: helyes.
1: Milyen az, ami Krisztánk. Jó, norvég pulcsit csinál a Kriszta a buszban.
2: De nagyon komoly.
3: De ja. Tudjátok, hogy a mi kézzel kötött pulóver jóval melegebb, és jóval, tehát hogy
1: miért?
3: Azért, mert ott a fonalat ugye azért nem hagyják ki belőle, olyat veszel meg, ami minőségi. Tehát én arra...
1: De gyári pulcsi kihagyja a fonalat?
3: Hát nem, a gyári
2: és nem olyat veszel, ami minőségi?
1: Nekem az enyém az takar.
3: Nem a lényeg, hogy takar, hanem meleged ad, nem fázol benne.
2: Találtam minőségit a gyáriból is.
3: Aj, annyira, tényleg. Mindig elgondolkodom, hogy hova jövök.
1: Akkor most jöjjön a tesó.
3: Na, jó, jöjjön, figyelj, jöhet, és akkor vágjál bele te is. Na, képzeljétek el, hogy találtam egy cikket, mégpedig, hogy az időjárás alkalmazások fogjai lettünk, és arról beszélgettünk, meg azon gondolkodtam én is, hogy ha belegondoltok, mindenki megnézi az applikációját legalább 3-4-szer egy nap.
1: Az időjárás applikációdat.
3: Lehet, hogy igaz. És azt jelenti, hogy azért vagyunk a rabjai, mert nem csak az, hogy megnézed, hanem annak megfelelően tervezed az elkövetkező napjaidat is. És ugye azért ott vannak olyan számok, hogy például 20%, 30%, de már van olyan, hogy gyakorlatilag ránézel, és annak megfelelően nem mész el egy eseményre, vagy bárhova, és kiderül a végén utána, hogy elmehettél volna. Tehát teljes mértékben ráhagyatkoztunk egy applikációra. És ezáltal a fogjaivá váltunk, és ő szabja meg a te programjaidat, nem pedig te a sajátodat.
1: Hű, nem vagyok a magam ura, ezt akarod most mondani?
3: Hát egyébként igen, de most gondolj bele, miért te nem ugyanezt csinálod?
1: Például én egy valamivel kapcsolatban csinálom ezt. Ugye ez egy, van egy régi kábrióm, egy oldtimer kábrióm, ezt tudjátok, és például, hogy azzal jövök-e dolgozni, azt az applikációtól függő nem teszem. Tehát, hogy megnézem, hogy lesz-e például most reggel, nem tudom, 6 és dél között eső.
3: Igen.
1: Egyszerűen nem akarom, hogy vizes legyen, ennyi. És akkor, hogyha látom, hogy van eső, akkor nem jövök. Például ma nem jöttem, látom, hogy lesz eső.
3: Így van. De hiszel ennek akkor is, hogyha nincs eső.
1: Én hinnék.
4: De én abszolút hiszek ennek, és én úgy viszem a kocsimat mosatni. Tehát, ha azt látom, hogy az a következő is napokban eső lesz, akkor én kihagyom. Akkor majd viszem akkor.
1: De miért ne hinnénk? Miért akarsz lebeszélni róla?
2: Addig hiszel neki, amíg nem jársz úgy, mint én, hogy már esett az eső. Nézem a telefonomon, csöpög rá az eső, és még akkor sem mutatja, hogy esik az eső. Tehát annyira megbízhatatlanok egyébként.
1: Igen, csak a te iPhone-od 1997-ből való, és nem frissül már. Tehát, hogy...
2: Vigyázok, hogy ne frissüljön. Tény. Nem frissítem, mert akkor lassul. Igen.
1: Igen, tudod, persze. Tehát azért mondom, hogy azt lehet ám még update-olni, Gyurikám. Hát, de mindig, nem az, hogy találja el. Azért ezek valós meteorológiai adatok, adatbázisokból származó adatok, amit aztán ilyen piktogramszerűen felsorolnak a telefonodra.
2: Ezzel vakítod magad, persze.
1: Nem vakítom magam. Egyszerűen sajnos pontosabb, mint a Magyar Országos Meteorológiai Szolgálatnak a TV híradó végén régen voltak ilyen jóslatai. Vagy minek nevezzem. Hát azért ez egy felelősségteljes munka. Na most annyira pontosan, vagy pontosabban az applikáció is megcsinálja.
2: De pont annyira pontosan.
3: Pont annyira pontosan.
4: Nem létezik, hogy ugyanabból dolgozik az applikáció?
1: Nem, nem, nemzetközi adatbázisból dolgozik az applikáció, és a régen legalábbis a Magyar Országos Meteorológiai Szolgálat az felküldte a kis ballonjait, meg egy kis hőmérőjét, kimentek, hogy Lajos, német Lajos, menj ki, nézd meg a hőmérőt, akkor kiment Lajos, amikor még fiatal volt, fölírta, hogy 21 fok.
2: Pontosan, pontosan, legalább a Lajos itt volt, és tudta ezek, meg New Yorkból.
1: Azt tudta, ami van.
2: New Yorkból hát, küldik a telefonomra, hogy milyen idő
1: pontosan,
2: lesz.
1: Pontosan, ők jobban tudják, mert nekik műholdjuk van, és nem ilyen kis lufiuk.
2: Kamu.
1: Jó, nekik lufi, én nem egy lufi mérésnek hiszek, hanem a műholdaknak hiszek. De a NASA-nak hiszek, a NATO-nak hiszek.
3: Annyira igaza van egyébként a Gyurinak.
1: Az EU-ban is hiszek.
2: Hallgassak még egyszer ezt a mondatot, ez annyira, különleges mondat.
3: Annyira igaza van, képzeld, a Gyurinak, hogy megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy régen hogy csinálták, amikor internet, telefon, semmi.
1: Nem volt, igen.
3: Na, és akkor van az egyik, ugye, a hagyományos rádió, tehát Anett és Gyuri időjárás jelentése.
2: Na, hát az bukó.
4: Nem, az enyém be szokott jönni. A tiéd a bukó. Igen,
1: az két ember már nem tudja, mindenket applikációból dolgozik, jelentem. Neked sincs ilyen barométered.
2: A nekem Anett a barométerem.
4: Nekem...
1: Most te csak a szó elejét vetted alapul.
2: Ezt nem én mondtam, ránézi. Nem én.
1: De rámondtam.
2: Ezt összezavartunk.
1: Nekem most megütött ez az info.
4: Ez most rosszul esett, de lépjünk is tovább.
3: Oké, okay, akkor a barométer. Ki tudja, hogy mi az?
1: Ilyen légnyomásmérő.
3: De nem mindenre te válaszoljál.
1: Ja, bocsánat.
3: A két időjárás jelentőt kérdeztem.
2: Én azt tudom, hogy a Hajmási Péter Hajmási Pál című dalban a barométer esőre áll. Tehát innentől ezzel mérjük az esőt.
1: Mit akarsz ebből kihozni?
3: Na azt, hogy egyébként lehet máshonnan is időjárás nézni, és kicsit hagyatkozhatnánk arra, mert szerintem nagyon sok mindenki úgy szervez mindent, és azt csinálja, hogy az alapján dönti el. Tehát például én hétvégén mennék valahova, megnézem, és azt írja, hogy esik az eső. Na de hétfőn azt írt, hogy esik az eső. Ma szerda van, azt írja, nem
1: tud
3: fog
1: változni
3: esni.
1: Azért, tehát, igen.
3: Igen. Na, és akkor végigvesszük, nézzük már még meg pár dolgot, hogy hol lehet megnézni, hogy milyen időjárás lesz. Mert hogy egyébként hagyatkozhatnánk a saját megérzéseinkre, szemünkre, orrunkra.
1: Régen ez volt egyébként. Kinéztél az ablakon, és akkor ezt nagyjából tudtad, hogy ez most esős idő, napos idő, milyen lesz, bátran beleindultál a napba.
3: Kültéri hőmérő. Ha reggel ránézel, és látod, milyen gyorsan melegszik, vagy hűl a levegő, akkor sokat elárul a napi frontról.
1: Oké, okay, avasd be.
3: Hát akkor oda mész a hőmérőhöz, elkezded nézni, hogy mondjuk...
1: Meddig nézem, amíg megmozdul.
3: Hát idő. Hát ez idő. Hát valamit látnod kell, hogy milyen gyorsan, és akkor...
2: Kicsit korábban kelsz fel.
1: Oké. Okay.
4: Okay. Egy 4 órával.
3: Igen, hát erre szállni kell időt. Miért? Azt hiszitek, hogy minden pikpak van?
2: Nem, ezt nem.
3: Jó, akkor felhők formája, magassága legbiztosabb előrejelzés. Bárányfelhők. Ha magasan vannak és ritkásak, akkor marad a jó napos idő.
4: Igen, viszont ez... a bárányfelhők azt is jelzik, hogy esni is fog, ha nagyon felhős az idő.
1: Mi van?
4: Mindegy, mindegy. Ezt nem lehet semmi sétálni.
3: Akkor igen, egyébként jót mondtál, mert nyilván a felhők is befolyásolják.
1: Nem, de a bárányfelhőkről beszél.
3: Igen, nyilván.
4: Igen, nyilván.
3: Mattacukorszerű, tornyosuló felhők, ha napközben elkezdenek függőlegesen megnőni, akkor abból délutára estére záporzivatar lehet. Tehát a bárányfelhőt látod, hogy tudod, ilyen óriásivá válik, na annak lehet a jele az eső.
2: Az olyan jó.
4: És akkor most Lacika, szív vissza, hogy kiröhögtél az előbb.
1: Na, mondja még.
3: Mert az Anett azt mondta, hogy szürke mindent lefedő takaró, ebből tartós, csendes, áztató eső várható. Ezt akarta az Anett mondani, hogyha sok a felhő.
1: Uh-huh.
3: Jó, és akkor van a naplemente, napfelkelte. Tudtátok-e, hogyha a naplementénk élénk vörös, narancssárga, akkor nyugat felől érkező levegő száraz és tiszta lesz. Így a következő nap valószínűleg szép lesz. De várj, ezek mind ott vannak nektek, ez nem kellene applikáció. Ha napkelte gyanúsan vörös, száraz levegő már elvonult keletre, nyugatról nedves, esőt hozott légtömeg közeledik.
2: Tisztára, mint egy időjárás jelentés, ahogy most ezt mondom.
4: A léviát is adjuk neked holnaptól.
3: Biztos, hogy nem veszek el senki munkáját. Na mindegy, és akkor a másik meg az állatok. A fecskék, ha alacsonyan szállnak, akkor...
1: Na jó, ezt honnan tudjam, hogy mi alacsony egy fecskének?
3: Hát nézed, mint
1: ahogy... Hát reggel... nézzem, csak nem tudom, hogy az a 3 méter, az alacsony vagy magas.
2: De hajnali 3-kor nincs is fecske, mikor mi felkelünk.
1: Hát meg egyáltalán igen, tehát még én ezt befókuszálom a szemem, hogy az fecske vagy veréb.
2: De nevér olyankor, még az is lehet.
3: Eső előtt megnövekedett páratartalom miatt a rovarok szárnya elnehezül, ezért közelebb repülnek a földhöz. A fecskék pedig követik őket. Ha magasan repülnek, tartósan jó idő várható. Tehát azért csak meg tudod állapítani a magasat és az alacsonyt.
1: Hát figyelj, én repültem, és ez most komoly, tehát én repültem, repülőgépet vezettem. És a magasságot megsatszolni nem olyan könnyű. Tehát ezt csak úgy mellékesen mondom, hogy az most éppen 200 méterre van, vagy 600 méterre van a földtől, az nem olyan könnyű megállapítani.
3: Oké, de egy fecske nem megy 200 méterre.
1: Én nem tudom, hogy a fecske mit csinál. De mindegy, jó, de köszönjük szépen, ez ilyen népi elmondani. Bölcseletek.
3: Nem, csak azt akartam elmondani, hogy ha használna mindenki egy kicsit a saját képességeit, akkor sokkal jobban meg tudnám maga is állapítani, és nem csak egyébként applikációkra kell hagyatkozni.
1: Ebben teljesen igazad van, ugyanakkor a világ meg arról szól, hogy a saját képességeidben ne csalatkozz annyit, ezért segít neked a technika. Igen. És ezért is van az, hogy térkép helyett neked már oda navigál téged az autód, stb. Tehát ez sajnálatos vagy nem. Én egyébként hasznosnak találom, és nekem, ami az applikációmon van, időjárás jelentés, az nagyjából stimmelni szokott. 90%-ban stimmel.
3: Oké, de ne legyünk függők. Szerintem ez fontos.
1: Köszönjük, Évi. Fantasztikus vagy. Jövünk vissza. Jövünk vissza egy olyan sztorival, ami tényleg tök helyes. Lajos talált egy táskát. Lajos egyébként Turkevelje, ugye?
2: Turkevei.
1: Talált egy táskát, és abban a táskában volt 3,2 millió forint. Na, ez az, amit mindenki nagyon szeret, fú, de jól lenne, ha találni, de aztán jön a nagy dilemma, mit csinálsz, ha találsz 3,2 millió forintot. És az, hogy Lajos visszaadta, azzal nem lövök le semmit, mert ez az, amit szerintem most mindenki elkezd gondolkozni, hogy vajon visszaadnám-e. Ha nem tudom, hogy kié, akkor nem vinném-e boldogan haza. Ha nem tudom, hogy kié, elkezdenék kutatni, elkezdenék keresni, hogy vajon kié lehet és visszajutatni neki.
3: Nagyon nehéz kérdés, és nagyon nagy dilemma.
1: Annál is inkább, mert aztán kiderült, hogy egy másik Lajosé a pénz, aki meg egy nyaralót szeretett volna lefoglalózni ebből, egy idős bácsi, és nagyon jó helyre került vissza. De az egész történetet maga a megtaláló, a becsületes megtaláló meséli el nekünk mindjárt, Vasas Lajos.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ha több fronton kell helytállnod,
8: le kell adni a prezentációt.
7: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
9: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
18: Nem, pont fordítva.
17: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
18: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
19: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
20: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et. Most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról. Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
21: Kia. Movement that inspires.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Sztrájkolnak a vasutasok Franciaországban. Egy-egy zápor simán lehet ma már. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást, vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
25: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faáll megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
24: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen, egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémiai épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Megbénul ma Franciaország vonat közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatóak majd jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Változékonyabbra fordul időjárásunk a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Már élénk a forgalom, az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszai lassan telítődnek. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell készülni. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Már most sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, valamint a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Útépítők dolgoznak ma az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, tájékoztat az Útinform.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 7 óra és 14 perc van most. És jó reggelt, kedves hallgatók, jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt! Sziasztok! Neked is! Időjárás appal kapcsolatban még jöttek SMS-ek, nézzétek össze a telefonjaitokon lévő időjárás jelző apjaitokat, biztos eltérés lesz. Abban is hány fok van kint, nemhogy magában az időjárásban. Teljesen igazad van, üzeni kukac amúgy. Meg kell nézni, hogy egyébként honnan szerzi az információt a te appod, hogy a Yahoo Weather-ről, vagy a nem tudom miről, weather.com-ról, mert ugye azt ott megtalálod benne. És van, amelyik megbízható, van, amelyik kevésbé, de akkor ki tud cserélni.
2: Igen, de ha neten olvasgatsz és összehasonlítod, azok is mindig totál káosz. Tehát, hogy nem tudom, egyben bízol, és akkor az vagy bejön, vagy
1: igen. Én magamba.
0: Te magadban. Az én megfigyelésem télen, hogyha a felhőzet alacsonyan van, és a város fénye aranyszínben festi meg, akkor reggelre be fog havazni. Ezért kinevettek az osztálytársaim előző nap, másnapra behavazott. Kamionos kutya.
1: Na. De jó.
2: Örülök, hogy igazságot szolgáltatott az életnek.
0: Az élet így van. Jó. Na, gyerekek, ez egy alap dilemma, alap kérdés, alap lelkiismereti dolog. Ez a mi van, hogy a sétálás közben találnál egy táskát, és az a táska, az tele van pénzzel. Na, mit csinálnál? Gondolom, hogy attól is függ, bár ti mondjátok meg, hogy mennyi van abban a táskában.
2: Igen, mennyi van benne, hol találtad, azért ezek mind tényezők, szóval, na, hogy igen.
0: Jó, mondjuk ha 1500 forint van benne, akkor véletlenül egy gyerek hagyta el, 15 000 van benne, akkor nyilván egy kedves nyugdíjas ott felejtette valahol, unokájának akart ajándékot venni éppen. Ha 1,5 millió van benne, akkor az egy drogdíler volt. Tehát, hogy minden összegnek más a története. Ugye?
1: Így van, minden. És nyilván, hogyha nincs hozzá semmiféle információ, akkor te kreálod hozzá a történetet, mert sokkal jobb, ha még van rajta, legalább elveszít hozzá egy személyit is.
2: És függne egyébként, hogy mit kezdtek vele, hogy mekkora az összeg?
0: Hát figyelj, én szerintem ez egy nagyon nagy fejtörés. Mert valóban, hogyha te nem eddig találtál pénzt.
1: Igen, én egy hónappal ezelőtt találtam itt a Hegyalja úton, sétáltam fölfele reggel, és találtam egy 20 000-est, és mondom Gábornak, hogy mit csináljak vele, de úgy, hogy nem egy bejárat előtt, tehát sem.
0: És nem pénztárcában, nem egyszerűen ott hevert.
1: Ott hevert egy 20 000-es, és nem tudok mit csinálni vele.
2: És megkérdezted a legjobb embert, aki tanácsot adhat, hogy mit csinálj vele.
0: Miért vagyok én rossz ember szerinted?
2: Fejezzük be a történetet,
1: és kiderül. De miért, ha tőled kérdeztük volna, azonnal elkérted volna, hogy a tiéd.
2: Ne személyeskedjünk, mit mondott a mester, mit mondott?
1: Azt mondta, hogy tedd el.
0: Te mit röhögsz? Jó, akkor mondd a te verziódat, mit csináltál volna?
2: Én ugyanezt. Csak egy tanács nélkül.
1: De most tényleg, tehát se egy bejárat, se egy ajtó, semmi. Itt hevert gyakorlatilag egy olyan területen, amiről nem is tudok semmit megmondani.
0: Hát gondolj bele, hát azon nincs semmi, nincs egy pénztárca, ami beazonosítana valakit.
1: Nincs
0: tehát
1: egy táska.
0: Ott van egy, nyilván van egy sorozatszám rajta, de senki nem jegyzi meg a sorozatszám. Most menjél be a legközelebbi boltba, a legközelebbi lakóházba, és kezdjél el a 20 000-es, nem vesztette el valaki?
2: Hát az első ember azt mondja, hogy elvesztettem ad ide.
0: Vagy ha 10 van, a 10 ember mondja, hogy elvesztettem ad ide. Tehát, hogy ennek semmi értelme, azt a 20 000-est, annak nincs meg a gazdája. Egyértelmű, hogy az Évi eltette, persze.
1: Így van, úgyhogy nem tettem más.
0: De hogy erőfeszítést fektetsz-e abba, hogyha mondjuk esetleg egy pénztárcában van, és azon, és abban van egy számla a Mátyás pincéből. 2 nappal az előtről.
1: Nem zavarna, ha tudnám, hogy ki, én felhívnám.
2: Szóval, valami nagyon kövér számla, akkor...
0: De mit hívsz el? Van benne egy számla, van benne kb. 300 000 forint, és egy számla tegnap előttről a Mátyás pincéből. Okay. Nem, más de nyomod semmi, nincs, semmi nincs. Más nincs.
1: Hát akkor elmennék a Mátyás pincébe.
0: És mit mondanál ott?
1: Hát megkérdezem, hogy 2-3
2: volt-e itt vendég?
1: Mondjuk honnan se tud, várjál.
0: Volt tegnap előtt vendégük?
1: Nem, ez fogós kérdés, ők se tudják megmondani név szerint, ki volt az.
0: Hát persze.
1: Hát valahogy meg kell. Nehéz, mert a pénztárcára is ugyanazt mondják, hogy ővé. Tehát ha nincs benne az, hogy mi a neve és a címe, akkor nem tudom, kinek viszont.
2: Szerintem minél nagyobb az összeg egyébként, annál nagyobb a teher is. Tehát annál kevésbé van szerintem kedve megtartani az embernek.
0: Igen, de hogyha mondjuk az összeg 320 millió forint, akkor ugye ez ritkán volt ilyen hang.
1: Hát az már nagyon sok pénz.
0: 320 millió forint. 320 millió forint, ami neked már jelentene valamit, ugyanakkor akitől elveszed, vagy nem adod neki vissza, vagy nem juttatod vissza, annak is egy nagy érvágás.
2: Hogyne? Hogyne.
0: Na és akkor mit csinálsz? Akkor ez most azt a terhet növeli, hogy visszaad, vagy egyre jobban meggyőz, hogy ezt megtarts?
2: Nekem azt a terhet növeli, hogy visszaadjam, mert fogalmam sincs, hogy kié, de biztos vagyok benne, hogy az a valaki most nagyon gatyán van. És akkor ilyenkor jönnek, tudod, a gondolatok, hogy lehet, hogy valami olyan családi, aki most akarta megvenni a családi házukat, vagy a nem tudom én micsoda. Tehát, hogy a lelkiismeretem azonnal szólna. Sokkal nehezebb egy ekkora pénzt eltenni szerintem, mint egy kicsit.
0: Vennél-e ki belőle egy 80-at, lecsipentész, és ott hagyod?
2: Ott nem hagynám. Azt, mert
0: de a bokor alá berúgod.
2: Nem, biztonságban.
0: És a túloldalról figyeled a padról.
2: Biztonságban helyezném valahová, de kivennék egy kicsit.
0: Na gyerekek, elmondom, hogy miért beszélünk erről, mert képzeljétek el, hogy egy ilyen táskát, egy ilyen pénzzel teli táskát hagyott el Lajos bácsi túrkevén. És ő azért volt ott egyébként, hogy nyaralókat nézegessen magának, hogy ott majd a nyugdíjas napjait ott nagyon kellemesen el tudja tölteni, és ebben a táskában vélhetően a foglalónak szánt 3,2 millió forint volt. 3,2 millió. Ez egy olyan összeg, ami nektek otthagyós vagy hazavívős megkeresős.
2: Nem, ott nem hagynám megint csak, mert akkor lesz vele, ami lesz. De biztos vagyok benne, hogy el sem tenném, mert ez az a baromira fáj kategória.
0: Hova? Jó, megfogod a táska fülét, és elindulsz hova? A
2: rendőrségre.
0: De a rendőrök elrakják.
2: Igen.
0: Hát hallottam ilyet. Hát
2: csak nem.
0: Adnak neked egy papírt, és aztán elrakják.
2: Csak nem.
0: Elvileg vissza kell, hogy adják. Ha nem jelentkezik a pénzért senki, nem tudom hány hónapon keresztül, akkor neked oda kell, hogy adják.
2: Na hát akkor maximum ezt megvárom. De egyébként én arra gondolnék, hogy ez valakinek valószínűleg most megakasztja az életét, hogy ezt elhagyta, ezt nem tehetem el.
0: Oké. Na, hát Lajos bácsi, aki nyaralót akart venni ott túrkevén, ő le is mondott már erről a pénzről, képzeljétek el. Ehhez képest ez a táska, benne a pénz hiánytalanul visszakerült hozzá. Mert egy megtaláló, akivel most beszélni fogunk, meglátta a pénzt, és elkezdett nyomozni, képzeljétek el, mert ugye a táskából nem derült ki, hogy kié. És itt van velünk a becsületes megtaláló, Vasas Lajos. Szia Lajos, jó reggelt!
3: Szervusztok, szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Lajos, hát most ezt ilyen szépen hosszan felvezettük, hallottad a dilemmáinkat, ugye, hogy kisebb összegnél hogy gondolkodnánk, nagyobb összegnél hogy gondolkodnánk. Hallottad ezeket?
3: Igen, igen, van egy alsó és felső lélektani határ, ezzel én is így vagyok.
0: Te is így vagy, és ez a 3,2 millió, ez mikor derült ki, hogy ez ennyi pénz? Ez ott a helyszínen kezdted el számolni?
3: Nem egyáltalán, tehát a helyszínen felhívtam a feleségemet, és mondtam, hogy megyek haza, hamarabb befejezem a kutyasétáltatást, és beszéljünk. És ezt otthon számoltuk meg.
0: Egy kutyasétáltatás közben hol találtad? Tehát hogy csak hogy el tudjuk képzelni, hogy fűben, bokorban, ez egy elejtett táska, vagy egy ott felejtett táska lehetett?
3: Hát ez egy túrkevi gyógyfürdőnek egy nyaralóvezetében, egy utcában volt, és ezt elhagyták, tehát vagy úgy tették az autóra, hogy leesett, vagy kiesett egy csomagok közül, tehát ezt egy ilyen bokor szélén volt. Hát nagyon korán mentem, és szerintem az volt a szerencsé, hogy elsőként értem oda.
0: És akkor hazavitted a kutyával együtt a táskát is, megszámoltátok a feleségeddel, és egyöntetű volt az, hogy meg akarjátok találni a tulajt? Egyértelmű volt?
3: Persze, persze. Tehát egyértelműleg igaz, amikor mentem haza, gondolkoztam, hogy milyen jó lenne a négy gyermekünknek valami dolgot vásárolni belőle, vagy milyen célra használnám fel, de mire hazajöttem, ez úgy letisztult, és úgy voltam vele, hogy hívjuk fel a 112-t.
0: Mert én most nem akarok a zsebedben turkálni, de azért 3,2 millió forint akkor véletlen nektek, a családodnak nagyon jól jött volna amúgy.
3: Én szerintem egy négy gyerekes családnak sokszor 10-20 ezer forint is jól jön, nem hogy 3,2 millió forint.
0: Igen, igen, igen. Na, és akkor bocsánat, félbeszakítottalak, hogy elkezdtél telefonálni aztán?
3: Mi felhívtuk a segélykérő vonat, egy hölgy jelentkezett, elmondtuk neki, hogy mi történt, azt mondta, hogy ez teljes mértékben önkormányzati hatás, és 8 napon belül adjuk le. Hát nálunk túrkevén rendőrös van, tehát ügyelet nem volt bent, bementem, ezt még megtettem, és úgy döntöttünk feleségemmel, hogy kitesszük a közösségi oldalunkra, és a megosztásoknak köszönhetően jutott el a gazdájához ez a hír, és úgy keresett bennünket.
0: De bocsánat, mit tudtál kitenni a közösségi oldalatokra, hogy találtunk pénzt? Hát erre nyilvánvalóan mindenki jelentkezik, hogy hú, az az enyém.
3: Nem, hát igazából azt felhívták a figyelmünket rá, hogy semmi színlat ne tegyem ki, csak írjuk körbe a táskát, meg hogy aki esetleg elhagyta ezen a telefonszámon, vagy ezen a címen megtalál, és privátban vártuk a visszajelzéseket.
0: Tehát, hogy nem írtátok bele ebbe a hirdetésbe, hogy minek nevezzem, nem írtátok bele azt, hogy pénz van benne és az összeget, hanem csak, hogy egy táskát találtatok.
3: Nem, mert azt gondoltuk, hogy biztos sokan jelentkeztek volna.
0: Aha. Jó, ez a saját Facebook oldalatokra tettétek ki, vagy ez hogy terjedt el?
3: Igen, igen, tehát kitettük a saját Facebook oldalunkra, és onnan elkezdték osztani a ismerőseink, és mint később kiderült, a bácsi érdeklődött a szállásadójánál, hogy nem esetleg hagyott ott egy kis táskát, aki délutáni órákban visszahívta, hogy ott nem hagyott, átnézett minden, de viszont egy megosztást látott, és ezen a valami induljanak el.
0: Aha, és akkor a bácsi közvetlenül megkeresett benneteket.
3: Igen, megkapta a telefonszámot, és hívott.
0: Senki más nem keresett ezőben? Csak a bácsi?
3: Hát privátban nagyon sokan kerestek, érdeklődtek, de úgy voltunk vele, hogyha konkrétumot nem tud írni, vagy hogy mi volt a táska tartalma, vagy hogy hol hagyhatta el, esetleg volt benne egy kis papír, amire fel volt írva 3-4 olyan cím, ami eladó nyaralókat tartalmaz, nem tudja megmondani, akkor nem valószínű, hogy az övé.
0: Tehát többen jelentkeztek a táskáért úgy, hogy bekamuszták volna?
3: Hát igazából írtak ránk, és olyanokat kérdeztek, hogy mi volt a táskában, mert ők is jártak arra. Volt, aki konkrétan azt mondta, hogy ő is elhagyott egy táskát, de már pár héttel ezelőtt volt, és lehet, hogy az övé. Tehát olyan konkrétumokat nem írt senki.
0: De ez érzett, hogy ezek bepróbálkozások.
3: Hát igen, igen, gondoltuk, hogyha nem tudja, hogy mi volt benne, meg tehát nem mond konkrétumot, akkor valószínűleg nem az övé.
0: Na és a bácsi viszont konkrétan tudta. Tudta az összeget, tudta azt, hogy cetli is van benne, minden tudott?
3: Igen, sőt, mikor lejött vissza hozzánk Túrkevére, akkor hozta azt a bizonylatot, amin kivette a bankból.
0: Édesem! Na, és mit mesélt a bácsi? Miért volt nála ez a pénz?
3: Hát ő azt mondta, hogy Túrkevén hallgatta a rádiót pár héttel ezelőtt, és volt a Juhász Fesztivál, és nagyon jó gyógyvize van a városunknak, és úgy gondolta, hogy szétnéz, vesz egy kisebb nyarót, amin már gondolkozott, de Túrkevé akkor még nem jött neki szóban. És felhívott több címet, előző nap leutaztak, foglalt egy szállást, és körbejárta a lehetőségeket. Volt két konkrétum, amit meg szeretett volna nézni, beszélt egy helyi ügyvéddel, hogyha összejön ez a dolog, akkor ő készpénzben ezt leteszi nála.
0: Mint foglaló.
3: Előlegben is így indult el a
0: dolog. Tehát ő ezt a nagyságrendet előlegnek szánta azért, hogy ott nyaralót vesz. Mi lett azóta? Tehát akkor gondolom, hogy ő elment hozzátok, átadtátok a pénzt. Bocs, hogy ilyet kérdezek, de ilyen megtalálói díjat, vagy ilyesmit adott, vagy nem adott? Tudom, hogy nem kötelező, csak kérdezem.
3: Igazából nem akartuk elfogadni, de kaptunk tőle 50 000 forintot, és hát nekünk ez jól esett, úgy gondoltuk, hogy évvége van, a feleségem itt Túrkevén a Petőfi Általános Iskolában tanítónő, és most holnap viszi el belőle a gyerekeket.
0: De jó. Ez nagyon-nagyon helyes. Na, mesélj a bácsiról, tehát ott volt, örült a pénzének, mi lett aztán az utóélete? Tehát tudod-e azt, hogy például lefoglalózott-e ebből egy házat?
3: Hát igazából, mikor átadtuk neki az összeget, akkor elsírta magát, tehát azt mondta, hogy ő már erről az összegről nagyon-nagyon lemondott, de hogyha ilyen jó emberek élnek Túrkevén, akkor mindenféleképpen itt fogja rót vásárolni.
0: De jó fej! És lett belőle valami, nem tudod?
3: Nem tudom, mert tegnap próbáltuk hívni, akkor nem értük el, késő este hívott fel, és mondta, hogy most hétvégén fog érkezni újra Túrkevére, és meghívtuk egy Túrkevé birka pörköltre hétvégén.
0: Hát halál jó fejek vagytok, ezt most komolyan mondom. Tényleg.
3: Köszönjük szépen.
0: Lajos, te mivel foglalkozol? Elmondtad, hogy feleséged tanítónéni, te?
3: Nekünk van egy alapítványunk, és Budapesten van egy kisebb cégünk. Igazából olyan irányba mentünk el, hogy próbálunk a településünknek segíteni, segítséget nyújtani. Nagyon nagy probléma nekünk egy Túrkevé-Kuncsorbai út, ami évtizedek óta nincs megoldva. A mentőink, a buszjárataink, a Túrkevé lakossága ott jár ki, és nagyon sok ígéretet kaptunk, és azért mondom csak ezt, mert Túrkevén megjelent tegnap a tévében ez a kis történetünk, és nagyon magas szintről hívtak fel minket, minisztérium szintről, és jövő héten meghívtak bennünket, hogy a Túrkevé-Kuncsorbai úttal kapcsolatban adjunk be közösen egy igényt.
0: De jó, hát figyelj, ez hihet. Igen, mert annyira érzem, hogy annyira szociálisan érzékenyek vagytok, és most, ahogy mondod, hogy mivel foglalkozol, én komolyan mondom, hogy libabőrös lettem ettől a történettől, és hát kívánom nektek, hogy akár ez a rádió műsor is még hozzá tesz ahhoz, hogy akkor Túrkevére felhívjuk a figyelmet, és ezeket a projekteket, amiket kitűztetek célul, hogy ezeket meg tudjátok valósítani.
3: Én nagyon szépen köszönöm, és hogyha lehet egy utolsó mondatom. Túrkevén megindult egy elég nagy összefogás, és szerintem az én történetemnél, sztorimnál sokkal-sokkal nagyobb. Egy Kevi Retro DJ csoport indította meg, június 21-án tartanak egy jótékonysági rendezvényt egy Zora nevezetű kislány egészségügyi állapotának kezelésére, javítására, és ha van rám úr, hogy esetleg ilyen retro diszkót tartanak, mi nagyon szívesen fogadnánk, hogyha esetleg megemlítenétek, akár csak egy mondatban.
0: Nézd, nagyon-nagyon szívesen, és hogyha a Gyurinak, aki mindjárt visszahív téged, a konkrétumokat lediktálod, akkor mi ezt nagyon szívesen elmondjuk akár többször is. Hogyha van egy esetleg egy bankszámlaszám, ahol lehet segíteni a kislánynak, akkor azt is szívesen elmondjuk, vagy a Facebook oldalunkra kitesszük, tehát segítünk mi is, persze.
3: Én nagyon szépen köszönöm hozzáállásokat, és nagyon-nagyon jól esik.
0: Lajos, hát te vagy a jó ember, nem mi, hát mi csak bohóckodunk, te meg itt teszel is valamit. Szóval le akarod.
3: Igazából én úgy gondolom, hogy amit ti tesztek, az sokkal nagyobb dolog, főleg, hogyha már egy ilyen kezdeményezésre, egy ilyen másik kezdeményezésre tudunk segíteni kislányok.
0: És legyen így, és sikerüljön. Akkor Gyuri,
2: persze, mindjárt beszélünk a Lajossal, és akkor...
0: Beszélj Lajos, hogy még a műsor alatt is el tudjuk mondani ezeket a dolgokat, a paramétereket. Rendben van. Hát Lajos, köszönjük szépen, óriási vagy. Ölelünk téged, öleljük a családodat, és le a kalappal előtted még egyszer.
3: Nagyon szépen köszönjük, és mi is nagyon szeretünk benneteket, és sokat.
0: Köszönjük szépen, aranyos vagy. Vasas Lajos, szia Lajos, köszönjük szépen.
3: Szia.
0: Mekkora ember, nem?
1: Ilyen emberek ellenének. Tényleg.
2: Milyen helyes, és Lajos bácsinak egyből lesznek is ott barátai, meg minden. Ez tényleg a sors.
1: Jó birka pörkölt.
0: Jó birka pörkölt, így van. Tökre, most esküszöm, körülnézek Turkevén.
1: Nagyon, már megnéztem, mondjak infokat Turkevéről.
0: Na mondjál dolgokat,
1: igen. Például mondom Turkevé, irányító számát tudom. Egyébként egy városról beszélgetünk, és teljes népessége 7663 fő. Ez egyébként egy mezőtúri járás környékén van, tehát oda kell elképzelhetek, hogy hol van Turkevé. És hát ezeket tudtam
2: csak,
1: most
2: csak így megmondani. Csak van, izgibb nincs valami?
1: Hát a középkorról ezüst és vas tarsoly lemezen kívül honfoglalási történeteket tudnék neked mondani.
0: Nem, hogy például, hogyha valaki nyaralót akarod venni, már azt mondta ugye a Lajos, hogy a gyógyvízük nagyon híres, hogy az például hol van, az hol gyűjtik azt a vizet, hogy az most egy uszodában van, vagy egy tóban van.
2: Nyaraló övezet is van, ahogy mondta itt a Lajos bácsi kapcsán.
0: Vagy így a zuhanyból van. Folyik.
1: A gyógyfürdő korszerű szolgáltatásra, így van. Helyi 73 Celsius fokos gyógyvíz.
0: Az sok azért, bocsánat.
1: Azt lehűtik.
0: Ja, jó.
1: Igen. 2351 méter.
0: Csak már emlékszem, hogy nekem volt jacuzzi a másik házamban, ez 36 volt, de ma bele döglöttem.
2: Te szereted a forró vizet, de azért nem ennyire. Ezt nem kéne melegíteni medence melegítővel.
1: Hát igen, de ezt nem tudtátok, hogy a mérő jövő víz az meleg. Tehát ez nem 36 fokos, nem úgy jön föl, hogy
2: jó, az előbb még Turkeve irányító számát mondtad, hogy már ezeket az izgalmakat.
1: Szóval igen, tehát gyógyvízük van.
0: Na jól van. Jó, akkor te felhívod Lajost, mi igen. Meg a hallgatóktól kérdezzük meg azt a helyzetet, meséljétek el, amikor találtál valami nagyot, valami nagyon értékeset, de dilemmáztál, hogy visszajuttasd a tulajdonosnak, vagy sem. Tehát ahogy egyébként Lajos is mondta, hogy igen, tud lenni az a dilemma, ahogy mi is mondtuk, tud lenni az a dilemma, és mondd el, hogy mit találtál, és mi okozta a dilemmát? A pénz összege? Vagy azért, mert kilátástalan volt megtalálni a tulajdonosát? Ha nem pénz volt, hanem más nagy érték, akkor, tehát ez érdekel, hogy mind dilemmáztál, és végül is mi lett a vége. Jó, 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
9: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
8: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
10: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
15: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
14: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
16: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Két nyertese is lett az év kerékpárútja szavazásnak. Nem szabad megzavarni a kériszek rajzását. Jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket. Héja Anett vagyok. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el. Hajtották fel vagy tették olvashatatlanná. És majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Kettek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte az áróvonalat, nem indexelt, vagy túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a járdán kerékpároztak, vagy mobiloztak rollerezés közben. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazása. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta a rádiónak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
0: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogat. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
24: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet, annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként töltik a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, befogni, elpusztítani, pedig tilos a Tisza virágokat. Változékonyabbra fordul időjárásunk a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Az Útinformtól tudjuk, hogy már élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-ason érezhető. A Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé már torlódásra kell készülni. Közben az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra készülhetünk. Az átterelt belső sávban viszont még folyamatosan lehet haladni. Bicskétől már szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávon. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé kanyarodó sávokat lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3-8 lesz egy perc, annyi megtaláló sztorink van, gyerekek, elképesztő. Nem lesz itt hangeri másin, én azt látom. De van egy közlekedésünk, Hello M1-es, mi az M1-es Pest felé, Bicske után mindkét sáv áll. Annyira van foglalva, biztos újabb medvebocsok születtek valahol. Nem hal. Sziasztok, kb. 20 éve boltban elhagytam pénztárcámat, kb. 500 ezer forint, euró is volt benne, délután a postaládában volt a pénztárca, hiánytalanul, nyomtalanul megtaláló személyét illetően lakcímkártya alapján talált rám.
2: De jó.
1: A lányom talált egy 500 euróst egy bank, vagy 500 eurót egy bank automatája előtt, 7 éves volt. Bevittük a bankba, 2 hét múlva jelentkezett a bank, hogy megvan a gazdája, és szeretnék átadni a jutalmi díjat, 35 euró volt.
2: De jó!
1: Igen, aztán novemberben vettünk nyaraló túrkevén, Lajos az egyetlen szomszédunk, ő Lajos, felajánlotta, Alkabalacika, köszönöm, felajánlotta, hogy minden héten levágja a füvet az egész telken. Mindenben segít, önzetlenül figyel a házra, ritka az ilyen becsületes, tiszta szívű ember. Köszi szomszéd, hétvégén találkozunk.
2: De jó. Hát akkor ezek szerint a szomszédok is hallgatják a Lajost.
1: Igen, az öcsém munkahelyén pakolás közben a főnöke eldugott 1,5 millió forintot egy bakancsba. Össze volt gumizva, már az egér megrágta a széleit, visszaadta, azt mondta, már elfelejtette. Kapott érte egy pólót a főnök asszonytól, akinek butikja van. Én egyszer megtaláltam, ami egy fekete táskát, hazavittem, feltörtem, mert csak úgy tudtam kinyitni, tele volt számlákkal, tervrajzokkal, a tulaj telefonszámai, felhívtam az embert, hogy vissza akarom adni a táskát. 20 percig kellett győzködnöm, hogy nem én vagyok a tolvaj, mert kiderült, hogy feltörték az autóját, és úgy tűnt el a táska. Nagyon sok sztori van.
2: Tényleg, hát ez is lehet, hogy feltörik, kidobják, mert nem tudják, mi van benne, és utána még ő esik rossz helyzetbe, ha megkeresi a tulajt.
1: Igen, van olyan, aki egyébként kellemetlen helyzetbe került azzal, hogy megtalált valamit. Először itt van velünk Márton, aki nem is pénz, de egy rendőrnek a táskáját találta meg benne pisztollyal, meg tölténnyel. Igen. Szia Márton, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na mesélj, ez milyen táska? Mert az ember azt hinné, hogy a rendőrön ott van az övén ez a pisztoly, vagy micsoda. Tehát, hogy neki volt valami szolgálati táskája, vagy milyen táska volt ez?
3: Hát ez egy ilyen aktatáskaszerű, ilyen szövet aktatáskaszerű táska volt. Uh-huh. És

0: Üdvözés közben így
1: lelattam. Nem tudom, nem hallunk nagyon, Márton.
0: Halló?
1: Igen.
0: Halló,
1: most százszor jobb, most már hallunk. Na. Igen, okay. Tehát biciklizés közben?
0: Biciklizés közben volt, igen, haverommal akkor még ilyen 15 éves lehettem, és megtaláltuk, kinyitottuk, nem is volt ilyen zárható, sima tűzváros volt, és akkor benne volt ez a pisztolytartó mellény, a pisztolytöltények, akkor ilyen büntetőfüzet, cigaretta, meg ilyesmi, és hát akkor még nem volt mobiltelefon, és azért én hazatelefonált, és megkérdeztem apámat, hogy ugyan már... mit csináljak? És mondta, hogy hát vigyem be a helyi rendőrségre.
1: Aha.
0: Leadtam a helyi rendőrségre, mondtam, hogy én vagyok, és ezt találtuk. És akkor mondták, hogy jó, köszönjük szépen.
1: És ebben volt, ebbe volt egy pisztoly is, meg töltények is, tehát, hogy ez ilyen...
0: Igen, okay. A rendőrségre. Minden jó, azzal úgy játszottunk egy kicsit, hogy...
1: De azzal leadtátok, és megköszönték, igen?
0: Megköszönték szépen. Megköszönték, aztán kettő nap múlva érkeztek hozzánk körülbelül a rendőrök, hogy akkor gyanúsítottként visznek Budaörsre. Tehát mivel még fiatal korú voltam, ezért kellett hozzá apám is. És akkor vittek Budaörsre kihallgatásra, mert hogy a rendőr azt mondta, hogy tőle ellopták ezt a táskát.
1: Oh.
0: Elpolták. És hát így lettem gyanúsított, aztán volt két vagy három kihallgatás. És a második kihallgatáson az egyik rendőr azt mondta, hogy a Vörösváron van 5 tó, mert miért nem dobtam be az egyik tóba.
1: Ez milyen hülyeség?
0: Igen. De eszembe se jutott. Hát és aztán kiderült, hogy igazából előtte való este nagyon berúgott a rendőr, és elhagyta a táskáját, csak hát ezt nem merte bevallani.
1: Ha és inkább azt mondta, hogy ellopták.
0: És inkább azt mondta, igen, és akkor egy... Két hónap múlva kaptunk egy bocsánat kérő levelet meg.
1: Ó, ilyen is van, tényleg?
0: Igen.
1: De jó.
0: Talán még meg is van otthon valahol.
1: A levél, Istenem. Na jó, a Márton, köszönjük szépen.
0: Én köszönöm, sziasztok.
1: Köszi, szia, szia. Na, és velünk van Gergő, aki, na hát az ő sztoria is nagyon-nagyon izgalmas. Gergő, jó reggelt, szia.
2: Sziasztok, hello!
1: Hello!
2: Meg na. Vagyok kívül, de nagyon meglepődtem, hogy hívtatok. Sziasztok!
1: Szia! Ja, nem igaz a sztorid, vagy miért?
2: De az igaz.
1: Na, igaz a sztori. Mesélj, mit találtál, és mi lett belőle?
2: Két év volt körülbelül, ez Mosonmagyaróvár és Jánossomorja között a főúton vezetés közben szúrtam ki, hogy az útszélén van egy pénztárca. Én visszafordultam, és felvettem, és amikor belenéztem, akkor körülbelül 65 ezer forint készpénz volt benne. De mivel minden irat és fontos kártya benne volt, egy hölgyé volt egyébként, akkor én őt megkerestem, és felkerestem, és visszavittem neki. Nézzétek, oké, persze nem 3 millió, mint az előbbi sztoriba volt, de nyilván én is tudtam volna, mire költeni azt a pénzt. De így tetsz jót igazából a lelkiismeretemnek, meg szerintem így volt korrekt, úgy voltam vele, hogy majd a sors majd biztos visszaadja.
1: Egyébként a hölgy hogy fogadta? 65 ezer forint?
2: Meglepődött és nagyon köszönte, és utána egyébként megkeresett és egy ilyen nagy csoki édességcsomagot adott nekem, tehát amúgy jó fej volt nagyon.
1: Aha.
2: De mondom még egyszer, tehát inkább az, hogy a sors ezt hogy visszaadta. Én igazából egy-másfél hónapra rá részt vettem egy nem tudom, mi mondhatom, tévé.
1: Mondja, persze.
2: Tehát én az RTL-nek a The Flow című műsorában én részt vettem, és ott megnyertem a fődíjat bruttó 8 millió forintot.
1: Nem mondom!
2: Igen, úgyhogy ha most ez ennek volt betudható, vagy ennek is, akkor ez egy jó példa arra, hogy a sors az rendezi a dolgokat.
1: Az rendezi a dolgokat, tehát ez óriási. Hát ugye, én nem tudom, hogy ezt a Flort hogy játszottad végig. Most ez a része is érdekel, mert szoktam nézni, ugye már csak azért is, mert Szújó Zoli barátom vezeti. De valaki tényleg ott kummant végig, rá se kerül a sor egy héten keresztül, a végén egyszer ott áll egy óriási területtel, és megnyeri valakivel szemben. Vagy van olyan, aki végig szenvedi, és iszonyatosan lutri az, hogy tovább jutsz-e vagy sem. Te melyik voltál?
2: Hát én is utolsó nap kerültem egyébként sorra, de nekem azért 5 pár bajt meg kellett nyerni. Tehát
1: de nagyon szemetek a képek, tehát hogyha például hírességek képei vannak, akkor esküszöm, hogy olyanok vannak többnyire, nem ismered fel.
2: Pont az volt a döntőben, tehát paparazzi fotókat kellett felismerni sztárokról. Én azt mondom, hogy témafüggő, tehát szerencse is kell ehhez. aztán, hogy most a karma egy kicsit megtolta az én szerencsémet egy jó cselekedetért cserébe.
1: De ez így van, ez így van.
2: Egységes.
1: Figyelj, és azt észrevetted, hogy amikor befejezel egy párbajt, és elmész onnan, a Zoli nem fog veled kezet?
2: Igen, igen.
1: Ezt elmondják előre, hogy Zoltán nem fog kezet? Ezt elmondják előre az RTL-nél?
2: Hát azért úgy mondták, hogy ne ezzel menjen el a műsoridő, vagy a
1: kis. És látod, hogy a Zoli tartja így a kezét vissza, így integeti, tudod, nagyjából a feje mellett, mint a királynő, integet, csak nehogy kezet kell nyújtani, és mindenkivel kezet fogni. Zoli nagyon nem szeret kezet fogni.
2: Hát a végén azért adott pár pacsit, amikor megnyertem, az jól esett, úgyhogy...
1: Na jó, hát a győztesnek nyilván, hát akkor már ölelget meg minden. Hát a Gondi is egyszer addig bírta el, amikor ráugrott egy játékos. Az a másik volt, amikor rád kell ilyen hidakon ugrani.
3: Tényleg, igen.
1: Igen, ott is volt egy ilyen. Figyelj, 8 millió a tiéd. Azt mondtad, bruttó, mennyi marad meg ebből nettó?
2: Uha, micsoda kulisszatitkokat kérdeztek. Hát jó, csak nem pereli vissza az RTL. Ezt úgy kell. Ez bruttó 8 millió, az nettó 6,9 csippant a számlámon.
1: Hát de azért az oké. Okay.
3: Nagyon, ja.
1: Nem? Vagy... Jó, a 8 az több, az igaz. A 8 az több.
2: Hol jött, nem panaszkodok.
1: De hát csak elmondták az elején, hogy ebből levonjuk az adót.
2: Persze.
1: Na hát akkor meg tiszta volt. Oké, okay, Gergő, gratulálunk, a sors visszaadta, úgy értem, jó értelemben.
2: Nagyon köszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy szerepelhettem a műsorban, egy nagy vágyam teljesültet.
1: Na, tök jó, hát szerepelhettem már mindenhol. Mi köszönjük, köszi, szia Gergő, szia. Na, 8 milliót elvitt.
4: De ügyes.
1: Te szoktál otthon találgatni? Nincs is tévéd,
4: nincs
1: ugye?
4: Nincs tévén, nem tudom. Azért gondolkodtam, hogy mi lehet ez a floor. Mert én utoljára a Gundinak volt ez a táskása, hogy ki kellett nyitni.
1: Ó, utoljára? Igen, az 20 éve volt.
3: Gimis voltam.
4: Jó. Hát most elmondtam, mikor láttam utoljára a tévét. Na?
1: Itt az van, hogy van egy témakör, igen, és két ember egymással szembeáll, és elkezdenek gyorsan képeket vetíteni a témakörben.
4: Igen.
1: És hogyha kitalálod, akkor a következő. Ha nem találod ki, passz, akkor telnek a másodpercek, és akinek elfogynak a másodpercei, mert bénában másiknál az veszít, és akkor vagy visszamegy a helyére, vagy nem. Egy hét alatt terít be ilyen mezőket elfoglalva tulajdonképpen annyit, hogy az övé az egész. Igen. És akkor nyert 8 milliót. Tehát egy valaki nyert csak.
4: Uh-huh. Jó, szuper játék.
1: Így van. És a Gundi nem a Gundi, az Szúlyó Zoli nem fog kezet. Igen. Na, jaj gyerekek, költözök Túrkevére üzenik, szenzációs, ennyi ezt ugye Lajosról, de szavolt, kéne egy jó ember blokk, aztán kevés a jó ember. Nem tudom.
4: Nem tudunk
3: hétről
4: egy
3: hétre. Nagyon sok. Igen, hétről hétre.
4: Nincsen.
1: Legendás Túrkevei birka pörkölt üzeni valaki, és sziasztok, Lajos, óriási volt, köszönöm nektek ezt a történetet, nagyon szeretlek titeket üzeni, Mini, és ezt egy szívecskével. Így van. Na jó, ennyit erről a történetről. Most valami teljesen mással jövünk vissza, és ez tök érdekes volt, mert Évi nézte a monakói Forma 1-es nagydíjat, és ott volt egy ilyen érdekes jelenség, nem a verseny alatt, hanem a verseny előtt, ugye?
4: Így van, ugye Lewis Hamilton és Kim Kardashianről szól most nagyjából minden, egyrésztről, hogy szerelmesek-e vagy sem, vagy mi van köztük, és hogyha Kim Kardashian megérkezik a Forma 1-re, akkor nagyjából csak róla szól minden. Ő van a középpontban, és bement a box utcába, amikor is a Sky Sport csinált valakikkel interjút, azt nem tudom megmondani, hogy ki volt. Viszont ugye miután Kim Kardashiant folyamatosan fotósok veszik körbe, ők háttal sétálnak. És konkrétan belesétáltak a Sky Sportba, a riportert ellökték,
1: elképesztő.
4: És utána le is kapcsolták, ugye a Sky Sport elvette az adást, mert hogy ő megy, és azt venni kell, ahogy ő sétál a pályán, és rájöttünk arra, hogy nem is arról szól, hogy eredmény és teljesítmény, hanem jön a sztár.
1: Igen, szóval, hogy erről beszélgettünk tegnap, és erről fogunk most is beszélgetni, hogy oké, hogy van sport, és sport eredmények, és mögött egy sportoló. De ma már ez kevés. Az embereket nem feltétlenül az érdekli, hogy mi az eredményed, és mennyivel autózik Lewis Hamilton, hanem pontosan ez esetben Kim Kardashian érdekli. Hirtelen a Sky-nak a riportja sem volt érdekes már, mert Kim Kardashian vonul. Aki egyébként egy nulla teljesítménnyel bíró, és milliárdos amerikai influencernő.
3: És egyébként, hogyha megnézed, azokat a sportolókat, akik a bulvárban nagy királyok lettek, valószínűleg nem is a teljesítményük miatt figyeljük, vagy szeretjük.
1: És ezért beszélünk erről, mert ugye itt van Évi, te gondolom, hogy lelkiekben képviseled azokat a sportolókat, akik rengeteget tettek azért, hogy eredményeket érjenek el, ugyanakkor meg se pénzben nem mérhető ez, mert nem kapod vissza ezt az energiát, amit belefektett. Nem, igen. Nem. Kettő, a közönség figyelme sem akkora, mint mondjuk egy közép osztálybéli focistáé.
4: Igen, mert mi nem tudunk, tehát nehéz eladni egyrészt önmagunkat, uh-huh. azt a sportágat, ami egyáltalán nem izgalmas, tehát a nyílt vízi úszást adja már el valaki jó áron, tehát uh-huh. ezt megnézem.
1: Abszolút.
4: És nem jöttem össze senkivel, ez is egy nagy probléma.
1: És ezt próbáljuk kideríteni, hogy ha olyan sportágak, sportolói, ami annyira nem kelt nagy figyelmet, hogyha azoktól a sportolóktól átvennének olyan dolgokat, mint például egy megfelelő párválasztás.
3: Hány sportolót az egekbe repített például egy.
1: Bizony. Vagy a divatban való szerepelgetés, lásd David Beckham is, most Szoboszlai is, vagy mit tudom, botrányok. Tehát a botrány mindig jó. Tehát valami szabálytalanságot, ha produkálsz, akkor felfigyelnek rád. Hogy ezzel az eszközzel, és ezt majd te mondd meg, érdemes-e élni?
4: Mindenféleképpen meg kell próbálni, meg beszélni kell róla, mert azt gondolom, hogy a szabályos rendszerbe szabálytalanságot bevinni, na az a nagy kérdés, hogy oldjuk meg.
5: Ez a Pocskor a Retro Rádióban. Tudnék mesélni, behívjatok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
5: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
6: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
9: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
10: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készülékek most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
13: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Súlyos probléma a kábítószer fogyasztása Európában. Két nyertese is lett az év kerékpárútja szavazásnak. Úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
17: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
16: Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztása Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek, és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazása. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéter-Földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta a rádiónak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
18: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatta. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsak a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
16: Változékonyabbra fordul időjárásunk a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Egy motoros és egy autós ütközött össze az 51-es főúton Dunavarsánykül területén, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad. Közben már egyre erősebb a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Viatorbágy között, a külső sávon lassabb haladásra számíthatunk. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Bicskétől már szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávon. Nem jobb a helyzet az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében a főváros irányába, valamint az M6-os autópályán az M0-ás felé haladva, Érd térségében a kiépített terelésnél is torlódás alakult ki. Már sokan haladnak egyébként a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól is. Olvasható az Útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra és 12 perc van most. Jó reggelt! Szevasztok, drága barátok! Itt vagyunk, itt van Évi. Jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett is, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Sziasztok, van egy közlekedésünk Háj Őrbottyán Csomád között, Csomád felé, teljes útzár, frontális karambol miatt Hege üzente. Aztán repülj, főni, meg bocsi, száj, örök emlék, soha nem feledem. Köszi, buszos Gyuri, én is mindig, amikor meghallom ugyanezt, gondolom. Aztán Szújó Zolira, én csak azt nem értem, hogy Szújó hova megy minden párba előtt. Lacabiáról. Igen, mennek le a fények, ez a tütütütütütüm, és akkor Zoli kisétál a sötétségben.
2: Szerintem leülött a sötétben, van neki kis tea kikészítve ilyenek, és akkor ott nézi keresztbetett lábbal.
0: Jó reggel, megértem Zolit, én sem szeretek pacsizni akárkivel, vagy bárkivel. Aztán van, amikor nem tudod kikerülni. Milyennek kell lennie a készfogásnak? Milyen a jó készfogás és kiegészítő mozdulat kell hozzá? Másik kéz a karon, a kéz háton kell másik szemébe nézni keményen, vagy csak nőiesen. Szép napot, Robi. Hát én nem tudom, hogy ennyi dilemmát, fejtörést okoz egy készfogás.
1: Nagyon sokat.
0: Egyeseknek miért?
2: Mondjuk a szorongó típus, akinek ennyi minden van. Szerintem a fejében, is. Tehát ezzel érdemes egy kicsit foglalkozni belül. Lelkileg.
0: Nem az, hogy készfogásból rengeteg féle van, és nagyon sok kellemetlen is tud lenni, hát nem akarok nagyon messze menni. Ne, hát ő az a szorítós. Én nem tudom, hogy az is egy pszichés dolog.
1: Igen, igen, igen. De van egyébként a testbeszéd és a kéz, tehát a testbeszédes könyvben van arról, hogy hogyan kell kezet fogni, és hogy annak milyen jelentése van, hogy kinek van a kézfogáson felül a keze, ha azt ráfordítja, akkor az erődemonstráció, és sok ilyen van benne.
0: Van aki távol tartja, tehát eleve igen. Úgy nyújt kezet, hogy ne kerülj tovább közelebb hozzá, és nem is hajlítja be nagyon a könyökét.
1: Az én vagyok.
0: Igen, van a Trump, aki egyszerűen oda ránt. Megfogja kezét és behúz.
2: Igen.
0: Igen, oda ránt magához.
2: Jól megrázza így
0: erőszakosan. Kézzel egy kis iráni vagy, hát elesel.
1: Ráesel.
0: Tehát alig várom a béketárgyalásokat, mert aztán a végén elesik a kis iráni. Na mindegy, valami teljesen másról beszélünk, ez tök érdekes volt. Ugye most volt a Forma 1-es monakói nagydíj, és arról már lehet egy ideje hallani, hogy Lewis Hamilton kavar Kim Kardashiannel. Hogy ki Kim Kardashian, most mindenki elkezd, tényleg, ki Kim Kardashian, mit csinál az a nő? Legjobb kifejezés rá?
2: A valóságshow sztár volt ő, nem? És aztán így megmaradt itt celebként, ilyen insta celeb tulajdonképpen.
0: Igen, egy insta celeb, egy valóságshow sztár, de igazából egy olyan influencer, akinek nincsen olyan teljesítmény, nem színész, nem énekes, nem semmit nem csinált. Az anya kitalálta, hogy a lányából csinál egy ilyen termékkirálynőt.
2: Így van, és magára tudja vonni a figyelmet, és ez most 2026-ban bőven elég.
0: Így van, az egyik leggazdagabb nő Amerikában, legalábbis a sztárok közül. Szóval a lényeg az, hogy Hamilton és Kim Kardashian valamit kavarnak. De te láttál ebben a közvetítésben valami nagyon-nagyon furcsát.
1: Igen, hogy gyakorlatilag senki nem tudja, hogy mi van köztük. Ezért nagyon érdekes ez a kapcsolat, és Kim Kardashian, ha megérkezik a Forma 1-re, akkor minden operatőr, minden fotós ott van körülött. És úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy Kim Kardashian megy előre, vele szembe a fotósok háttal mennek. És amikor bement a box utcába, akkor ugyanúgy háttal sétáltak a fotósok és az operatőrök, és a Sky Sporton közben interjút készítettek valakivel, és képzeljétek el, hogy bementek az adásba, arrébb löktek mindenkit, de nyilván háttal, tehát nem tudták, hogy ott vannak, és a Sky Sport le is vette most, akkor ott azonnal megszakított az adást, és ugye ebből az jött ki, hogy senki nem törődök semmivel, az a lényeg, hogy Kim Kardashian mit csinál.
2: Tehát egy ilyen gyűrűben az újságírók, mint egy ilyen hókotról lapát, így mentek előre.
1: Háttal. Tehát hogyha ott egy Forma 1-es autó lett volna, az se érdekelt volna.
0: De senki. Mit mond ez nekünk? Alapvetően ez egy sportközvetítés. A sportközvetítés kapcsán ugye ott vannak riportok, nyilván a sportolókkal, vagy a csapattagjaival, stb. És egyszer csak egy ilyen bulvár buldózer, ezt ledózerolja. Tehát itt lényegében hiába hoz le egy sportoló csillagokat az égről, nem tud elég érdekes lenni, hogyha nincs mondjuk mellette egy valaki a showbizniszből. Én ezt most így fordítom le.
2: Igen, és ráadásul a saját eseményükön, ahol tényleg arról van szó, hogy ők mit fognak produkálni, mit tudnak produkálni.
0: Igen. És akkor eszembe jutott az, és akkor Évivel erről már beszélgettünk egyik adáson kívül többször is, hogy nagyon sokszor hallani más sportágak képviselőitől, hogy rengetegszer mondják, hogy hát a focira annyi figyelem fordul, meg minden, bárcsak ránk is költenének annyit, mondja ezt mondjuk egy nyílt vízi úszó, vagy mondja ezt egy vívó, vagy mondja ezt egy távolugró, vagy tök mindegy atléta, bárcsak költenének ránk, és akkor mi is ilyen sikeresek lennénk. És akkor itt mondtuk azt, hogy állj. Vajon, ez a tyúk tojás kérdése, vajon azért sikerese annyira a Forma 1 meg a foci, mármint nézői szempontból, és ugye ilyen téren anyagi szempontból is, mert sokat költenek rá, és a befektetett pénz visszajön, vagy azért olyan sikeresek, mert valami más tudnak nyújtani, mint mondjuk a nyíltvízi úszás, vagy a vívás, vagy az atlétika.
1: Már most azt mondom, más tudnak nyújtani. Tehát egy labdarúgónál nagyon fontos, ki a felesége, ki a barátnője. Látjátok azt, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy kik vannak a VIP-ben, kinek kiszalad be majd a pályára mondjuk egy világbajnoki döntő után, és nem csak az a lényeg, hogy nyertek és felemelik a kupát, hanem kik vannak körülöttük, tehát mindig a környezete határozza.
0: És nem minden formegyes pilótának van showbiznisz barátnője, nem minden focistának van showbiznisz barátnője. De nagyon fontos tényező, mert ezek az egyéni figurák, ezek húzzák magukkal az egész sportát. Lásd, Ronaldo most éppen nem, de mondjuk Piqué.
1: Piqué például a Barcelonánál annó, de mondhatod például Ronaldot is, de mondhatod akár mondjuk Hamilton esetében, hogy már van, igen, teljesítmény, de most nincs, és van egy barátnője.
0: És tehát... az minden ledóz erről a monakói pályán.
1: Így van.
0: Tehát ez hogy? Igen. És akkor emlékszel, hogy te kérdezted, hogy mi kell ahhoz, hogy mert hogy annyira unalmasak vagytok, mondtam én. És akkor, de mi kell ahhoz? És azt mondod, hogy legyetek már érdekesek, valahogy. Emlékszel, amikor Kenderesit kiemelte, amikor volt a Sajt Buresz dumája? Igen. Ő egy picit másképp nyilatkozott, csak egy picit, mint az összes többi unalmas úszó. És hirtelen érdekessé vált a csávó, és sztár lett a mancsó.
2: Igen. Hogy reagált az ország? Egy pillanat alatt mémek lettek belőle, mindenki idézte, hamburgert kapott, egyből hamburgert neveztek el a nevéről tiszteletből, tehát azonnal tenyerén hordozta a világ. Elég volt egy picit emberinek lenni.
0: Tehát itt most nem barátnő, hanem egy elem a showbizniszből. Másnak lenni. Egy picit másnak lenni, egy picit out of the box, ahogy az angol mondaná, és akár csak egy nyilatkozattal. De én azt gondolom, hogy nézzük már meg azt, hogy mik lehetnek azok a területek, amik egy sportolóban is érdekes tud lenni, hogyha összekeveredik a showbizniszel, vagy a bulvárral, vagy valamivel, jó? Hogy lehet? Például itt van, te mondtad, a párválasztás.
1: Igen, nagyon fontos.
0: Sportolók, vegyünk már egy pár sportolót, aki úgy választott magának párt, hogy a showbizniszből is óriási figyelem összpontosult rájuk.
1: Hát most a legnagyobb az a Taylor Swift és Travis Kelce. Róla szól most minden.
0: Igen.
1: Ugye Travis Kelce, ugye nagyon jól mondta Gyuri egy órával ezelőtt, azt se tudod, hogy ki az.
0: Így van, ő az NFL-nek, ugye az egyik, azt se tudom, melyik csapatnak, de azt tudom, hogy létezik, azt tudom, mert, honnan tudom, mert a Taylor Swift-nek a pasia.
2: Így van, mert sztár a maga nevében, tehát a maga sportjában.
0: Aki szereti ezt a sportágat, és ott van, így van.
2: Igen, de világhírű ismertsége csak is a Taylor Swift miatt lett.
0: Így van. És most már az esküvőt is stadionba tervezik, meg nem tudom micsoda. Szerintetek, és akkor ez nagyon sok emberben felmerült, hogy ez a sportnak is jót tesz, a popzenének is jót tesz, hogy ez egy kreál dolog-e, szerintetek? Taylor Swift és Travis Kelce.
1: Remélem, hogy nem kreál dolog, de az biztos, hogy pénz van mögötte.
0: Képzelhetetlennek tartod?
1: Én elképzelhetetlennek tartom.
0: Miért? Hát annyira mocskos ez az ipar, akár a sportipar, akár a show business, hogy miért ne lehetne azt mondani, hogy gyerekek, csináljátok ezt, ezért kaptok ennyit és ennyit. Akár mondjuk a egyik oldalról mondjuk Taylor Swift kéri fel. Taylor Swiftet kéri fel a Travis Kelce-nek a csapata.
2: Igen. Szerintem azért nem elképzelhetetlen, mert ahogy mi rájöttünk itt teljesen laikusként, hogy ez egy jó kiugró, és pénzt lehet belőle csinálni, nyilván a profik Amerikában erre már sokkal jobban rájöttek, sokkal előbb, és túlontúl jól csinálják, túlontúl a világ előtt csinálják, ahhoz, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ez igazából egy műsor.
0: Igen. Igen, mi a véleményetek, és ez már korábban kezdődött, David Beckham és Victoria Beckhamnek a kapcsolatáról. Amikor ők összejöttek, ne felejtsük el, hogy David Beckham egy feltörekvő focista volt a Manchester Unitednél, és Victoria Beckham az akkor csúcson lévő Spice Girls egyik tagja.
1: Ez óriásit lendített. Ugye David Beckham akkor a Manchester Unitednál volt, akkor kezdődött a karrierje, azért jó képű volt a Beckham, azt tegyük hozzá.
0: Abszolút, abszolút.
1: Viszont a show business királynőjével jött össze, és az a bulvárlapoknak minden nap hírt szolgáltatott.
2: Igen, de láttátok a Beckham dokumentumfilmet, abban azért sokat beszéltek arról, hogy jöttek össze.

0: kezdtek el randizni, hogy tetszettek egymásnak, és ez nekem teljesen hiteles
1: volt. Nekem is az hiteles volt.
0: Én inkább erre úgy néznék, hogy ez egy ilyen iskolája annak, hogy lehet ebből nagy bulvár bulit csinálni, és szerintem ezt lehet már másolni azóta, de az övék ez ilyen teljesen véletlenszerű volt.
1: De húzta magával. Húzta magával a Manchester United-et, húzza magával a mai napig David Beckhamet, pedig már rég kilépett a fociból, és pedig csak ő neki akkor egy popstár barátnője volt.
2: Igen, de teljesen mindig, és végigkövette a karrierjét, és arról szólt, hogy Beckham bárhova megy, Victoria ott van a lelátón, megérkezette, és onnantól kezdve egymást építették folyamatosan.
0: És szerintetek hány sztár tudott már ebből táplálkozni? És
1: hát ott van Gerard Piqué, a legunalmasabb csávó a világon.
0: Igen.
1: Hát tényleg, annyira egy ilyen málé szájú izét ide, nem is tudom, Barcelonába hogy engedhették be egyáltalán a klubba. Hát tényleg, és egyszer csak ott van mellette ez a gyönyörű kolumbiai Amazon, ez a gyönyörű vadnő, Shakira, és hirtelen érdekessé vált a Barcelona is.
2: És a Piqué.
1: Hát meg a Piqué.
2: Meg különben egy unalmas ember.
1: Nem jegyezted volna a nevét, az védő volt, ami a szar, nem? Mi volt? Hát a védőknek nem jegyzed meg a nevét,
0: persze,
1: nincs.
0: Azután léptették elő csatárra, hogy a Shakirával összejött, persze.
1: Csatár lett.
2: Nem.
0: Gyorsan előléptették, persze.
2: Nem ért hozzá. Ilyen azért.
1: Szóval ezek a szerelmi történetek, mehetünk máshova is. Anna Kurnikova, ő egy orosz teniszező.
2: Így van. Nem volt rossz, de azért nem mondom, hogy mondjuk a tenisznél ő meghatározó lett volna, de ott volt az elején, első 10-be.
1: És ma? Enrique Iglesias felesége, nem tudom hány gyereket szült, meg egy gyönyörű nő amúgy.
2: Így van.
1: És dobott mind a kettőre, hát Enrique Iglesias se, messze sose tudott úgy énekelni, mint az apja.
2: Így van, de Anna Kurnikovánál nagyon fontos volt, hogy szép volt. És igen. Azért, mert szép volt, és mondjuk az első 10-ben tudott teniszezni, az egy óriási értékkel bírt, és nem kellett hozzá mondjuk Roland Garros nyernie.
0: De ez eddig ilyek is szépek voltak, akiről beszéltünk. Nekem igazából ők azért hitelesek, mert régóta együtt vannak, és már el is vonultak a nyilvánosság elől, tehát nekik nincs arra most szükség.
1: Igen, de most azt nézzük, hogy a sporton mit tudott ez dobni. Tehát most én nem tudom, hogy Évi, hogyha neked mondjuk, amikor te aktív úszó voltál, kitalálta volna, nem tudom, az úszószövetség, okay, vagy én, vagy a menedzser, hogy mondjuk neked kell egy magyar popstár pasi. De mit tudom én, Dobrádi Ákos például. Érted, ő nem sok vizet zavar, mert őt nem utálják a rockerek, és nem is szeretik a nagymamák, hanem egyszerűen mindenki elviseli.
2: És akkor nekem is el kell.
1: Nem, hogy érted, hogy mit akarok mondani, hogy nem zavar senkit, kopasz, általában a kopasz ember az divatos, és te ott ülsz a méhnyomó ládán minden koncerten, akkor kicsi gesztenyézik, aki kitekint rád, akkor a csókkamera elkap téged is.
0: És te vagy a kicsi gesztenyéje.
1: És te vagy a kicsi gesztenyéje. És amúgy meg úszol, nyílt vízi úszó vagy.
2: Igen,
1: érted?
2: Igen.
1: És aztán mész majd a világba megint. De ha ez a hír van, hogy te is Ákos,
2: igen,
1: ti vagytok a nagy pár, ez dobott-e volna rajtad valamit?
2: Hát, tehát a bulvár sajtóban biztos, hogy nagyon népszerűek lettünk.
1: Örült volna az úszószövetség?
2: Nem.
1: Miért?
2: Nem, azért, mert ne...
1: Ők olyanok, mint a Kozsó? Tehát nem örült, hogy a Shy Guys-nak nem lehetett nője? Neked nem lehetett pasid?
2: Nem örülnek neki, hogyha botrányhős leszel. Mert...
1: Botrányhős? Miért vagy Dobrádi Ákos? Azért mondtam az ő nevét, és nem Lukács Laciét.
2: De mi... nem szeretik, hogyha olyan helyen szerepelünk, amit nem nagyon tudnak kontrollálni. Tehát fontos az, hogy a nemzeti sporton kívül ne nagyon jelenj meg máshol. Mert az úgy olyan jó, hogy a szaksajtó és
1: a nem... nemzeti sporton kívül, pont ez az érdeke, hát erről beszélünk,
2: hát
1: édesem.
2: Értem,
1: ez az érdeke, hogy lépjél ki a nemzeti sportból, persze, mert ott nem történik semmi, az egy vicc.
0: Utána de... teszik szét a kezüket, hogy hát nem népszerű ez az úszósport, igen, nem népszerű.
2: Erről beszélek, és ezt ezen kell mindenkinek nyilván változtatni, de hogy azért nem szerették volna, mert koncertre járok, érdekes vagyok, megerősödik a brandem, ezért ha én kérek valamit, az hangos lesz.
1: Bocsánat, hogy... ez az érdeke a sportágnak.
0: De amit az Évi mondott a végén, tehát hogy az neki erősebb a szava, meg ha kér valamit, akkor azt teljesíteni kell. Meg
2: igen.
0: A végén
1: még öntudatra ébred. Ezt sztárnak teljesíteni kell.
0: Öntudatra ébred, és ezt lehet, hogy nem akarták.
2: Ezt semmi felképpen nem akarták.
1: Na jó, de akkor így fog szívni az összes ilyen sportág, akik sírnak, hogy miért nem kapnak annyi pénzt, mert nem tudják kezelni ezt a helyzetet. Erről, ezért beszélünk erről.
2: Így van, és ezt teljesen egyetértek ezzel.
1: Vállaltad volna pénzért?
2: Bármit.
1: Hogy Dobrádi Ákossal kézenfogva sétálsz a Dunaparton, ő is kimegy egyszer-egyszer egy versenyre, és ott ül a folyóparton ülve.
2: Hát neki nagyon büntetés mindenkem a kicsi gesztenyét végighallgatni.
0: Ülj itt Ákos csokornyakendőbe, 3,5 órát úszok, és jövök.
1: De nem kell, hát egyszerűen Ákos, nem, Évi elindul reggel 8-kor,
2: honnan? Dovertől.
1: Dovertől. Reggel 8-kor elindul Dovertől, és egy ilyen 10 körül fel

0: kérték az Ákost, hogy figyelj, most már menjék ki Kaléba a kikötőbe, lassan befut.
1: Dob neki egy izotóniás italt.
0: Tehát, hogy ez profin meg lenne csinálva.
2: Így van, és akkor nem csak a szaksajtó írt volna róla, hanem megjelentünk volna minden portálon, mert hogy van, ott van az Ákos, várt engem, megöleltük, csókolóztunk utána.
0: Nem kell sokat. Hát van azt az ilyen évsportolója, gála, szokott ilyen lenni, és akkor te ott kimész a színpadon, és akkor ő meg ott a hetedik sorban ülhet öltönyben, és ízés sír egy picit. Tehát nem olyan nagy dolog. Saját dalaira gondol, sír.
1: Ó, díjat vesz át a kicsi gesztenyém.
2: Barna a szeme.
0: Szóval, jó, akkor más. Nem csak pár, például divat. Ki volt megint az, aki a divattal felhívta magára a figyelmét, pedig sportoló?
3: Az első, aki eszünkbe, hogy David Beckham.
0: Egyértelmű. David Beckham. Nálunk, hál' Istennek, és most bántották sokan, én pedig egyre nagyobb rajongója vagyok, Szoboszlai Dominik. Abszolút. Végre mer a divattal kifejezni magát.
3: És ez a hisztéria, ami volt most múlt héten, nekem azt üzente igazából, hogy ő már olyan szinten van, hogy felvesz egy ilyen szettet, és arról beszél fél Európa. Vagy lehet, hogy az egész.
2: Vagy tehát, az egész
3: hogy
2: világ.
3: Hogy ez egy szint. Ez egy szint már.
0: Ez abszolút az, és ez nagyon jól csinálja. Ezt csinálta egyébként Lewis Hamilton is, ő egy nagyon nagy divat, tudod, ez már ilyen genderérzékeny cuccokban mászkált.
2: Így van, és ott is egyébként a Forma egy időben rászólt, hogy próbáljon meg normálisan öltözködni.
0: Rászóltak tényleg?
2: Így van, és ő akkor mondták, hogy jó, hát akkor azt azért engedjék el. És aztán rájött a Forma egy is, hogyha ő kiteszi a Hamiltont, és mondjuk korlátozza, akkor neki kevesebb bevétele lesz. És onnantól kezdve mondta, hogy akkor azt csinálsz, amit akarsz.
3: És szerintem nagyon sok sztár elindult meg csak ezen a David Beckham-i iskolán, mert ott látták például azt, hogy lehet azzal brendet építeni, hogy divatban erős vagy, ahogy akárhogy polgárpukkasztó cuccokat veszel fel, tudod magad foglalkoztatni.
0: És akkor térjünk vegén vissza a nem annyira sikeres sportágra. Például a Magyar Úszószövetség, mert divaton kívül van még valami, a botrány, szerintem nagyon hasznos. Tök komolyan mondom. A botrány, Dennis Rodman. Nézd meg Dennis Rodmant. Agresszív. Volt, hogy megrugott egy operatőrt, eltiltották 11 meccstől emiatt. Még fizetnie is kellett, de ő volt a legnagyobb király. Úgy öltözött fel, mint Lady Gaga. És a haverja volt Kim Jong-un. Tehát, hogy gyerekek, ennél nagyobbat nem tudsz kreálni. Nem. Ne viccelj
3: ő
0: már.
3: A self-made-nek a király volt. Emlékszem gyerekként, amikor megláttam, azt sem tudtam, mi az NBA, nem is érdekelt a kosárlabda. De amikor megláttam a tévében ezt a csávot, az éppen lila hajával, meg a 8 fülbevalójával, meg a nyakig tetoválva, úgy nézett ki, mint ha elaludt volna az osztály kirándulásra, és kirajzolták volna. És én nem tudtam róla levenni a szemem.
0: Pontosan.
3: És mindenki tudta ki.
0: És mindenki tudta, gondolom, hogy szerez ma te magadnak egy diktátort. Honnan? Jó, most, oké, de most... Tehát külföldről.
2: Jó. Nem tudtam, mire gondoltál. Hát nyilván azért a kínos...
0: Hallott külföldről?
2: Akkor csak Kim Jong-un maradt. A többit elvitték.
0: Nem, hát azért tudsz... Most gondolkozom, mit mondjak, mert hova nem fognak majd beengedni, melyik igen. Országban mondok neveket.
2: Igen, Venezuelában nem tudsz, mert nincs.
0: Venezuelában elvitték a diktátort, igen. Nem, oda még akarok menni nyaralni.
2: Ja, jó.
0: Azt nem mondhatom.
2: Nem mondjál lényegtelen, találunk egyet valahol.
0: Okay. Nem olyan könnyű ám egy diktátor közelébe férkőzni. Csak
2: de
0: mondom...
2: biztos szereti a nyílt vízi úszást.
1: Pont ő.
2: Tehát, hogy van ideje, végig gondolhatja, hogy szalutálnak a katonák, és végignézik, ahogy...
3: Azt gondolod, hogy ilyen katonai bemutató, és te közben úszogatsz
2: igen,
3: ott körbe?
2: Igen, aha. És akkor úgy belém szeret.
0: Nézzük meg, hogy van még itt például, hogy saját márkát kreálni, meg minden, hát ebben Michael Jordan volt óriási.
2: Az nagyon hát nagy az volt.
3: Brutális.
0: Szóval, most azt, hogy CR7 csináljuk, de Michael Jordan volt az úttörő.
2: Az első.
3: Hát teljesen. Ő volt az első, aki úgy állapodott meg, hogy az eladások után fog kapni pénzt. Én megnéztem azt a filmet, ami arról szól, hogy a Nike és ő hogy találnak még a karrierje kezdetén egymásra, és ez valami elképesztő. Tényleg mindenkinek adott egy irányt, aki utána szponzorációban volt.
0: És a mai napig Air Jordan is, ő ugye azt hiszem darabonként kapott, nem csak egy fix pénzt, hanem minden eladott darabért kapott egy royaltit. Szóval, hogy ez is, és mindenki, az ember, ma is hordod a Jordaneket, a csávot már nyugdíjas.
3: Sokszorosát kereste ezzel a cipőügyjel annak, amit kosárlabdázóként keresett, úgy, hogy a mai napig szerintem, akik hordják, csomó mindenki már azt se tudja, hogy a kosárlabdázó volt.
0: Engedné például az úszószövetség, hogy neked legyen egy saját branded?
2: Nem.
0: Azt se engedné.
2: Nem, de azt se engedné.
0: De egyébként a hosszú Katinka megpróbálta?
2: Meg, próbálta, igen, csinálta egy ideig. Ő volt szerintem Magyarországon az úttörője ennek, hogy egy brandet, egy márkát fel lehet építeni. Eljutott oda, hogy ő is világviszonylatban érdekes volt. De ott is azért nézzük meg, az a párkapcsolat volt nagyon érdekes.
0: Aha.
2: Tehát ott kettőjük kapcsolata, egy házasság és az eredmény. Tehát ott is egy showbiznisz lett köré építve. Nem igazán nagyon lehetett integrálni őket a sportba. Erre az a válaszom, hogy a Dennis Rodman lettem volna, akkor valószínűleg eltiltottak volna az úszástól. Tehát nem lehet, Dennis Rodman.
0: De akkor ne is várjatok pénzt. Tényleg csak ezt tudom mondani.
2: Hát nem is lehet, igen.
0: De például most ott van a vívásról is beszél. Ott van Szilágyi Áron, egy tök jó pasi, meg minden. De hát unalmas. És most ez nem személyesen, nem, hogyha most hallgatja, elnézést kérek már most tőle, nem ő maga miatt, hanem a körülmények igen. miatt, ahogy ő tud mutatkozni, az unalmas.
3: És azzal együtt egy sporttörténelmi tehetség. Tehát
0: abszolút.
3: Az eredményei.
0: Abszolút.
3: Elképesztőek.
0: Nem tudom, neki például jót tenne, hogyha mit tudom én, vagy kitalálva, vagy egyszerűen csak jól érzi magát, egy átmulatott éjszaka után bevág téglával egy pár kirakatot, és készülnek róla olyan fotók, mint Justin Timberlake-ről múltkor.
2: Népszerűségében biztos jót tenne, de nem biztos, hogy a karaktere el tudná viselni.
0: És ha innentől csak napszemüvegben ad interjút?
2: Akkor szerintem szólna a Vívó Szövetség, hogy vegye le a napszemüvegben.
0: De hidd el, hogy így fölmen a Manus Ázsiója.
3: Ilyen király lenne, képzeled.
0: Egy igazi botrányhős, aki egyébként hozza haza az olimpiai aranyakat.
3: Éve, és mielőtt felmegy vívni, azelőtt leveszi a szemüveget, odaadja az edzőjének, tudod, de leveszi igen. a cuccot, és akkor átveszi.
0: Igen, igen, mint James Brown, vagy abszolút.
2: Így van, de hogy azért Magyarországon hogy működik? Ez itt van Milák Kristóf esete.
0: Na.
2: A legnagyobb szponzorok nála vannak. Miért? Mert az a hírneve, hogy nem jár edzésre, és mégis eredményt szolgáltat. És ez kinek nem kellene.
0: Zseniás. Tudatos nála szerinted?
2: Azt nem tudjuk, hogy tudatos vagy nem, de azért irigylésre méltó.
0: Te mit választanál, visszamehetnél 2012 elé? Híres pasi, botrány, esetleg gender érzékeny öltözék?
2: Híres pasi, botrány, gender...
0: Mindent tolnál?
2: Mesztelenség. Mindent.
0: Mindent tolnál?
2: Mert rövid az idő. 4 év alatt össze kell szednem magam. 4 éven van.
0: Anyagilag vagy az úszósportnak akarsz kedvezni ezzel?
2: Magamnak. Hát az nekik mindegy. Tehát, hogy ezeket a kombokat összetenném. Biztos. Ja. Biztos.
0: De
2: és nem
0: érdekes.
2: A Dobrádival jönnék azért össze.
0: Ki lenne az?
2: Nem tudom, valami keresünk, valami híres. Hát nekem mindegy, hogy csak hát híres legyen.
0: Híres legyen. Magyarországon híres. Hát,
2: jó, hát de nem tudok veled botránykodni.
0: De Magyarországon nincs több híres. A Dobrági Ákos híres. Magyar. Most a pop szakmában beszélünk, ugye?
2: Persze.
0: Lukács Laci híres, és Ákos. Ezek a férfiak.
2: Uh-huh. Hát akkor Lukács Laci.
0: Lukács Laci. Szóval,
2: figyelj, azért ott tudnánk inni együtt, azért éjszakai
0: de olimpia előtt vagy, haló?
2: Akkor utána. Utána, de sokat együtt. Tehát ki a botrány kell, Gábor, hát arról beszélünk, tehát ma már én is máshogy csinálnám, nem lennék ilyen nagyon rendes.
3: Nem biztos, hogy elindulnál az úton, lenne olimpia egyébként. Tehát így,
0: de nem kell, hogy botrány, nem kell, hogy ő rúgdosson kirakatokat. Egy pár piercing, egy pár tetkó, azért az
2: igen,
0: rendben
2: de
0: van.
2: Igen, de Laci rúgdoshat, mert úgyis odaírják mellé a nevemet. Lukás László berúgta az ajtót, vissza véve a párja.
0: Ja, azt hiszem, hogy téged. Jézusom. ez milyen? Ez azért a botrányban egy picit nagyon, nagyon ütünk.
3: Évi, ha már csinálja, akkor keményen csinálja.
2: 4 éve van.
0: Na jó, kérdés az, és aztán most a hallgatók felé, hogy ki az a sztársportoló, akit te tényleg őszintén megkedventél, de nem az eredményeiért. Tehát az másodlagos. Hanem sokkal inkább a viselkedése, vagy a sztoriai miatt, hát itt mindenki Kimit isteníti.
2: Hát ő is.
0: Kimi, azokkal a beszólásaival, Kiminek a rövid unott mondatai, az hihetetlen. Hát Kimi megint csak kilépett egy teljesen más dimenzióba.
2: Igen, és egyébként pedig élt. Tehát ugye...
0: Hogyne, hát amikor beleesett a jachtról részegen. Na mindegy. Szóval, hogy...
2: Ki mondod, ilyeneket fogunk mi is csinálni a Lacival.
0: Tehát, hogy az a sztársportoló, aki nem az eredményeiért kedveltél meg elsősorban, hanem sokkal inkább a sztoriai miatt, a viselkedése, akár a párja miatt, és ezért vált érdekessé 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böregstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékárú kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
10: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
13: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között Kültéri Pálmán 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
16: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
17: Kia. Movement that inspires.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Már úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást, vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
1: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően

0: kisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Megbénul ma Franciaország vonat közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatóak majd jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Változékonyabbra fordul időjárásunk, a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Már erős a reggeli forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között, valamint az M2-es autóúton Dunakeszi térségében a főváros irányába. De nem jobb a helyzet az M6-os autópályán az M0-ás felé haladva Érd térségében, a kiépített terelésnél sem. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Az 51-es főúton Dunavarsány külterületén egy motoros és egy autós ütközött, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Olvasható az útinform oldalán.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 39 elmúlt 2 perccel. Mielőtt elmondanánk, hogy milyen sportolókat kedvelnek a hallgatóink, nem az eredmény miatt elsősorban. Persze volt, aki a kérdést sem értette, és azt mondta, hogy Hosszú Katinkát és Risto Vévit az úszás miatt.
2: Na jó.
3: Na jó. Akkor ő érte.
2: Ezt mindig bekalkuláljuk.
1: Bekalkuláljuk, így van. De ugye beszéltünk Lajossal, aki megtalálta 3,2 millió forintot, és Turkevei lakos, és amikor az egész történetét elmondta, hogy ő visszaadta annak az idős embernek, aki ott egy nyaralót akart venni, mondta, hogy neki is volna egy kérése, hogy náluk lesz egy rendezvény, méghozzá egy kislánynak a megsegítésére. Nincs megnevezve, hogy milyen egészségügyi problémája van, de vélhetően kell neki valóban a pénzügyi támogatás. És hogy erre ők szerveznek egy rendezvényt Turkevén. És hogy ennek a népszerűsítésében, hogyha segítenénk, és mondtuk, hogy persze, mi megkaptuk most ennek a rendezvénynek, ennek a bulinak a plakátját. Ez egy jótékonysági retro buli, és ami ezzel kapcsolatban fontos, azt most mondom nektek is, hogy itt írják, hogy a képen látható mosolygós kislány Hollósi Zora jelenleg komoly egészségügyi kívásokkal küzd, és a Kevi Retro DJ Team jótékonysági retro bulit szervez. Azért, hogy a gyógykezeléshez hozzájáruljanak. Ennek az időpontja június 20-a a Turkevei piacon, egy sátorban. Kezdés 20 órakor, hajnal 4-ig tart, és van egy 1000 forintos belépő. Na most, a teljes összeget Zorának utalják át, Zora gyógykezelésére. Van itt egy bankszámla szám, szerintem rádióban ez felesleges felolvasni, viszont a Facebook oldalunkra kitesszük.
2: Így van, a plakát is, és minden info ott lesz a Bocskor Facebookon.
1: És egyébként, akinek van kedve, tehát ez retro zene, jó hangulat, az összefogás jegyében, ezt tűzték ki célul, és köszöni Turkeve város önkormányzatának is. A Kevi Retro DJ Team sok kicsi segítség együtt hatalmas erőt jelent, ez az ő idézetük. Szóval ezzel kapcsolatban nézzétek meg a mi Facebook oldalunkat is, és ha tudtok, akkor segítsetek, ha ott vagytok a környéken, akkor vegyetek belépőjegyet, menjetek el erre a bulira, biztos, hogy jó lesz, és ami Lajosunk ajánlotta ezt jó szívvel.
3: Így van, úgyhogy segítsünk egymáson.
1: Na, akkor kérdeztük, hogy ugye mely sportolóra figyeltél nagyon fel, nagyon megkedvelted, de nem is a sport eredménye miatt elsősorban. Itt amikor csak nevek jönnek magyarázat nélkül, azt nem nagyon szeretem, de hát azért egyet mondok, Roger Federer írja valaki, de nem értem, hogy miért. Rolex órája miatt, vagy mi? Vagy hát olyan vicces
3: Roger
1: volt?
3: Roger Federer azon kívül, hogy nyilván óriási teljesítményt, és a világ egyik legjobb teniszezője, ugye Roger Federer, Djokovic és Nadal ér volt, de nem volt botrányhős.
1: Nem, meg semmi, nem tudunk róla semmit. Cseh Laci szerintem nem kell indokolni. Attila szerintem kell indokolni, mert ez volt a kérdés. Tehát, hogy
2: ilyenekkel én is próbálkoztam gimiben felelni, és
1: akkor Laci szerintem nem kell indokolni. Nem indokolnám.
2: Nem jött be a tanároknál.
1: Hát akkor mit értettél a kérdésből? Na mindegy. Jó, csak bemutattalak magadnak. Aztán James Hunt. Na ez érdekes. Elsők között volt rockstári sportoló, voltak ügyei rendesen. James Hunt ugye a legendás Forma 1-es versenyző. Tényleg úgy nézett ki, mint valami rockbandából lépett volna ki. Amikor éppen nem volt rajta sisak, és nem ült az autóba, csak le volt így félig tolva az overája, ott lógott egy cigi a szájából. Niki Laudának volt ugye a nagy vetétársa. Hatalmas figura. Tényleg egy hatalmas figura. Na, pupákok a 6X óta Risto Vévire másképp nézett, mikor bevonult mennyasszonyi ruhában, és elmondta a kis monológiát, az odaszott. Jó, hogy itt van köztünk, üzeni a faldoktor.
3: Na jó, de azzal az a baj, hogy persze most megcsináltam. De amikor úsztam, biztos nem csináltam volna meg.
1: Akkor nem csináltam.
3: Az akkori énem, az biztos, hogy nem tudta volna bevállalni, mert az a közeg, amiben mozogtál, az nem engedte volna ezt az egészet.
1: Pedig lehet, hogy ezzel lehetne húzni ezen, lehet. Jó értelemben, tehát azokon a sportolókon felfelé húzni őket, hogy érdekessé váljanak, hogy az emberek kimenjenek a versenyeikre, kapjanak pénzt a szponzoroktól, hát akkor kap pénzt a szponzortól, ha a közönség kívánja őt,
3: Gábor,
1: akarja őt.
3: Ezt bármilyen nyelven mondom, nem megy át.
1: Ja, jó, igen,
3: de
1: jó.
3: Mondhatod te is, hát ha tiéd hangosabb, de ezt próbálom nekik mondani.
1: Sziasztok, Luka Modric az egyszerűsége miatt.
3: De ő sem botrányhős, ő sem akkora sztár.
1: Akkor nem értetek a kérdést. Nekem Edi a sasna, ezt értem. De egyébként, bocsánat, de a boxolóktól lehet példát venni, és most itt ugye pontosan azért, mert az amatőr box és a profi box szétválik. És abban a pillanatban, hogy szétválik, ott történik meg az, amiről én beszélek.
3: Ez így van.
1: Ugye?
3: Már hát ugye az egyik az ugye amatőrként elmész az olimpiára, és mondjuk ugye mint Kokó olimpiai bajnok lett, de Kokó is utána lett óriási, amikor elment profira, és sokkal több mindent hallottunk róla.
1: Pontosan. És ő ezt el tudja mesélni, teszem hozzá, ő, mint ökölvívó szövetségi elnök, én voltam amatőr ökölvívó versenyen, amit egyébként már ők szerveztek, tehát Kokó alatt, és azt tényleg próbálták olyan körülményekkel, show elemekkel megcsinálni, mint a profi boxban.
3: Így van.
1: Jobban
3: ilyen.
1: Is érzi magát a sportoló is, meg egyébként nézőként
3: meg
1: is látványosabb.
3: A közeg is jobb.
1: Igen, így van. Lazább. Na, aztán Novák Djokovic, elképesztő figura, maga mellé ültette a labdaszerű srácot, bontott neki egy üdítőt és kocintott vele. És sokszor parodizálja a tenisportársait. Nagyon szerethető fazon üzeni erre.
3: Egyébként van ilyen benne.
1: Igen. Na jó, játszunk egy hangcsapdát, és most azoknak a lányoknak, akik tegnap jelentkeztek, és ők szerettek volna nagyon-nagyon nyerni egy ilyen csipet-ropi válogatás csomagot, túl a hangszórón. Őket fogjuk ma visszahívni.
2: Ha sikerül, ha felveszik, ha ott lesznek, akkor játszanak. Ha nem, akkor más fog játszani.
1: Ha nem, akkor más fog játszani, de megmutatom a hangot, és most ti lányok, ti is figyeljetek, mert mindenki más. Itt van a hang.
4: Szeretem magam, akkor én hogy magamnak, és odon. Azt tetszik, ha én nem tetszik, sem érdekeltek. Nem érzem jól. Hogy már tetszik, vagy nem.
1: Éj már legyint.
3: Nem akarok megszólalni, nehogy kimondjam a nevét.
1: Na jó van. A telefonszámokat azért elmondom, de hogyha sikerül őket visszaívni, akkor ők fognak ma játszani. Amúgy 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 2 perc múlva. Na, egyrészt a Gyuri nem tudta elérni azokat a lányokat, mert végigfoglalt a számuk.
3: Nem tudom, hogy mi lehetett, de tényleg itt két telefonról nyomkodtuk, aztán hát ez van.
2: Ez van. Aztán még van sportoló, Zlatan Ibrahimovic. Abszolút kedvencem, hatalmas focista volt, telebotrányokkal, edzésen megverte például a csapattársát, és mindig nyers, szókimondó, kemény stílusa volt, most pedig remek üzletember, Óbudai Mike.
4: Hát ő az. És azok a gondolatok, amiket ő mondott.
2: Mondja valaki, hogy Lékain sokat dobott Kis Ramóna.
4: Nagyon sokat dobott a Lékain.
2: Ez így van, abszolút. Ez abszolút Kis Ramónán keresztül tudjuk a nevét.
3: Tehát így van.
2: Mármint az olyanok, akik nem nagy kézilabda.
4: Mint Gyuri.
2: Vagy akár, mint én.
3: Fogalma se volt előtte.
4: Igen, de nagyon jó játékos volt önmagában is a Lékai Máté, de Kis Ramona felhúzta mindenki.
2: Mondom, ez nem a játékos és a sportolói minőségről szól, hanem hogy eljut hozzánk. Így van, eljut hozzánk.
4: Ezért mondom.
2: Jó, na akkor viszont Dorina van velünk. Szia Dorina, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Dorina, honnan szólsz hozzánk?
5: Székesfehérvárról.
2: Oké, Voga városa. Jó az idő ott most nálatok?
5: Igen, igen, süt a nap, hála Istennek, nagyon jó idő van.
2: Ja. És mivel foglalkozol, Dorina?
5: Én kereskedelmi ügyintéző vagyok.
2: Akkor mindig olyan nehéz, amikor ha valaki azt mondja, hogy séf vagyok egy étterem, akkor értem azt, hogy kereskedelmi ügyintézőt nem értem. Igen. Dorina, tudsz segíteni?
4: Vagy mi az?
5: Persze, fuvar szervezéssel foglalkozom, illetve számlázással és egyéb adminisztratív dolgokkal.
2: Oké, Dorina, kezdjük el, mutatom neked a hangot, annyira jellegzetes, hogy Évi így mosolyogva legyintett. Figyelj!
6: Magam egy ad szeretem magam, akkor én nem, hogy magamnak, és odon ki, azt tetszik, ha én nem tetszik, sem érdekeltek, nem érzem jól, nem az, hogy már tetszik, vagy nem.
5: Hargitai Bea.
4: Nagyon jó.
6: Szeretek egy adott módon kinézni. Mm. És nem, az sem érdekel, hogy másnak az tetszik, vagy nem tetszik. Ha én nem tetszem magamnak, akkor én nem érzem jól magam.
4: Mintha magamat hallanám.
2: Igen. Na jó, drága Dorina, az egyik nyereményed.
7: Gratulálunk! Gratulálunk! A nyereményed egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
2: Gratulálunk, és tiéd még egy bocsizacsi, benne egy bögre és egy baseball sapka.
5: Nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is neked, Anett majd hívni fog. Köszi, Dorina.
5: Köszönöm szépen.
2: Szia, szia, szia. Na itt a Roger Federer-es SMS-re jön a válasz Gábor. Roger Federer egy igazi klasszis sportember. Számos örömöt okozott. Példaértékű, sokunknak van szüksége tudni, hogy így is lehetsz világhírű, szerethető példakép. A sport teljesítménye által icus, értem. A kérdés nem ez volt.
4: És nem erről beszéltünk. Tehát ma.
2: Ez olyan, mintha megkérdeztem volna tőled, hogy na, mi a kedvenc ételed? És erre azt mondtad volna, hogy 17. Tehát, hogy ez egy válasz, és valószínűleg precíz válasz, csak nem a kérdése, basszus.
3: Miért iszol Ildikó néha? Ez olyan.
2: Miért iszol Ildikó néha? Na jó, Agrár Szerda jön a Vokcival, és itt nagyon kíváncsi vagyok, mert állítok, az emberiség már annyiszor szembe kellett, hogy nézzen időjárási katasztrófákkal, hogy ez befolyásolta egyébként sokszor ilyen éhínségi hullámok voltak, nem az időjárás miatt.
3: Bizony, és ez egyébként egy új-zélandi vulkánkitörés lesz az egyik, amiről a János beszélni fog, de nagyon érdekes összehasonlításokat, például a mai nehézségekkel kapcsolatban.
2: Majd jönnek a vészhelyzeti növények, amelyet már most idén-nyáron is fontos tudnunk, ezt abszolút nem értem.
3: Ez kifejezetten praktikus tanácsokból fog állni, és higgyétek el, a végén azt fogjátok mondani, hogy köszönöm.
2: Hű, alig várom, hogy mondhassam, hogy köszönöm.
3: Jó lesz.
2: Hívjuk János mindjárt.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
10: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
9: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
14: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
15: Irány az XXX Lutz!
14: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
16: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
19: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
20: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
21: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
22: Egyre súlyosabb probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Tilos a védett kérészek gyűjtése. Záporok, zivatarok is lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el. Hajtották fel vagy tették olvashatatlanná. És majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Intézkedtek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte az áróvonalat, nem indexelt, vagy túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a jártán kerékpároztak, vagy mobiloztak rollerezés közben. Továbbra is súlyos probléma a kábítószer fogyasztása Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek, és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Megbénul ma Franciaország vonatközlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatóak majd jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet, annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is lárvaként töltik a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, befogni, elpusztítani, pedig tilos a Tisza virágokat. Állítólag ma mások felé lehet egy-egy futószápor, zivatar, de hogy mire készülhetünk, az most kiderül. Változékonyabbra fordul időjárásunk a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Még a reggeli órákban egy motoros és egy autós ütközött össze az 51-es főúton Dunavarsány külterületén. A 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad továbbra is. Egyre erősebb a forgalom az M2-es autóúton Dunakeszi térségében a főváros irányába, valamint az M6-os autópályán, az M0-ás felé haladva Érd térségében. A kiépített terelésnél is torlódás alakult ki. Sokan haladnak egyébként a 10-es főúton a Solymári körforgalom a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Adta hírül az útinform.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 14 perc van, jó reggelt mindenkinek. Pécs, Baja környékéről jelzik, hogy eltűnt az adásunk. Nem tudunk róla, utána érdeklődünk majd, és akkor adunk erre választ. De hát tudjátok, mindig a standard válaszom az, hogy ha nem hallasz ezen a frekvencián, ami ugye eltűnt, akkor nem is fogod tudni azt, hogy mit mondtam.
1: Igen. Szóljatok hát egymásnak, tehát a környékbeliek, a pécsieknek szóljanak, írjanak.
0: Kik?
1: Hát a mohácsiak mondjuk. Írjátok a pécsi ismerősöknek.
0: Minden mohácsi írőnek pécsinek?
1: Ezt szerintem így meg leszünk.
0: Meg bajainak. Jó, hello Évi, szia!
2: Jó reggelt, mindenki,
0: jó reggelt, szia,
1: Gyuri. Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt,
2: jó
0: neked
2: reggelt,
0: is.
2: Sziasztok.
0: Na, gyerekek, Dennis Rodman, csak még egy, a féreg. Rohadt jó kosaras volt, tudott öltözködni. Carmen Electra volt a csaja, talán Madonnával is kavart annó, és volt pár felejthető filmje is. Üzeni Jaki Mester.
2: Igen.
0: Így van. Na, én alig várom a nagy természeti katasztrófákat, amelyel Voxi szembesít most bennünket, és nyilvánvalóan majd odajuk adunk, hogy nem is olyan rossz a dolgunk ma, vagy valami ilyesmi?
1: Lehet, hogy benne lesz a pakliba.
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
4: Jó, boldog jó reggelt nektek! Sziasztok mindenkinek!
0: Itt vagyunk, és Svej! Vokcika, hát a Gyuri az... itt mindent mondom, és megint nagyon sejtelmeskedett. Tudod, a Gyuri mindig úgy csinálja, hogy beszél veled előző nap, és akkor nekem reggelre ide kiír valamit, hogy miről fogunk mi beszélgetni. És
4: jól csinálja,
0: csak amikor nem értem. Tehát nem értem, akkor...
1: A János ezt is megjósolta, képzeld el.
0: Hogy nem fogom érteni?
1: Így van.
4: Igen. Az a helyzet, hogy amit értesz, az töguncsi, tehát annak semmi értelme nincsen. Tehát jó téged egyébként tartani abban az állapotban, amikor értetlenkedsz, mert akkor baromi kreatív vagy. Na, a lényeg az, hogy...
0: Okay. Én csak szeretném a hallgatóknak elmondani, hogy mi lesz a műsorban, de hát ha nem. Hát egy picit ilyen, a saját műsorom Kudlik Júliája vagyok. Tehát ez a elmondom, mi leszek én 9-kor.
4: Nagyon jó hasonlat, igen. Na, neki kicsit vastagabb volt a lába.
0: De te láttad a lábát?
4: Igen.
0: Én soha. Tehát én csak melltől láttam Júliát.
1: Miért érzek egy irítséget a hangodban?
0: Mert voga látta a lábát.
4: Igen, nagyon vastag láb. Na, figyelj, helyzet a következő.
0: Sose hallottam.
4: Annyira nem fontos. De megjegyeztem egyébként.
0: De hol? Te hol találkoztál vele?
4: Jaj, hát egy csomó szilveszteri musörban volt az Antal Imrével, stb. Nem? De azzal láttuk a lábát azért Kudlik Júliának, nem?
0: Hát tényleg egyszer egy évben láttuk a lábát, igen. De én nem néztem, én Antal Imrét néztem. Ja.
4: Látod, én már akkor a nőket. Na, jó, hát.
0: Na, elmondod, hogy agrárszerda kezdjük.
4: Elárul egyébként az identitásodról némi.
0: Tudtam, hogy ez lesz. Megint a látens meleg vagyok, ugye? Megint ezzel játszunk.
4: Mi az, hogy látens?
0: Mi az, hogy látens?
4: Már védekezel is. Látens. Na, figyelj. A helyzet a következő. Én mikor ezt olvastam, ezt a cikket, nem is úgy került ez szóba nálam, mint hogyha ez valami, mit tudom én, mezőgazdasági téma lenne, hanem hogy meglátod, hova fogok kiukadni. Ezért próbáltunk mi titokzatosak lenni Háder kollégával. Na, a helyzet a következő. Gyerekkorunkban emlékeztek azokra a nyarakra, hogy mindig futnunk kellett az eső elől. Tehát azért egy nyáron többször esett az eső, volt a gőzölkő aszfaltok, ahol mezítláb szaladgáltunk, a strandon be kellett futni az öltözőbe. Szóval a nyár nem úgy nézett ki, hogy száz nem tudom hány valami napig egy szem eső nem esett, hanem igenis esett. Tehát föl kellett pattani a napozó, vagy a pokrocról, és befutni az öltözőbe, vagy mit tudom, bemenni a vízbe. Mert igenis, ilyen 2-3 naponta volt zápor, zivatar, stb. Tehát voltak azok a gomoly felhők, te tudod a nevét, én már nem. És abból tényleg volt eső. Aztán jöttek az elmúlt évek, ugye, amikor hát ez a 3 hónapig nem esett egy csepp sem, és ez a tendencia továbbra is. De képzeljétek el, hogy még amikor a meteorológiai tudomány eléggé gyermekcipőben járt, a történeti leírásokból elég érdekes helyzetek voltak. Például itt van ez az 1816-os nyár nélküli év. Ami olyan rettenetes világméretű katasztrófát okozott, nem csak...
0: Bocs, 1816, csak hogy valahogy történelmek helyezzük már el, tehát hogy ki volt akkor, hol, nem tudom... Vagy ezt most nem?
4: Jó, okay. Megint vannak a nem fontos dolgok, de bele...
0: Hát azért fontos szerint, dolgok, hát mert hogy kikéltek akkor? Hát most éppen elkezdtem gondolkozni, hogy a nagyapám még meg sem született.
4: Majd mondok dolgot, és akkor abból rá fogsz jönni, hogy kik voltak akkor fontos. Jó, számunkra, ami most is számos. Vagy most is fontos egyébként, főleg Hollywoodnak. Na, a helyzet a következő. 1816-ban az történt, hogy rettenetesen visszaesett a földön az átlag hőmérséklet, és minden termés betojt. Észak-Amerikában szakadt a hó, fagyok voltak, nyáron, mondom. Ugyanez Kínában, Indiában iszonyatos esőzések, áradások, Európában ugyanez. Rommá ment a termés, teljesen minden, éhezés az egész világon, és járványok, valamint olyan rettenetes társadalmi, hogy is mondjak ezt, megmozdulások voltak, tehát lázongások, fosztogatások, és stb., ami a népnek a megélhetését valamilyen módon próbálta a nép kompenzálni. A lényeg az, hogy ebben az időszakban az történt, hogy előtte egy évvel, képzeljétek el, Indonéziában kitört a Tambora vulkán. És ez egy akkorát köpött a levegőbe, hogy az egész földet végig vitte ugye az égáramlatok, az ezt a rengeteg hamut, valamint ként. Kenet, mondjuk így, kenet. És ez nem engedte be a napfényt tulajdonképpen a föld légkörébe, és ezért történt ez a borzalmas nyár. Az érdekessége ennek a borzalmas nyárnak, hogy ebben az időszakban, nem tudom, ismerőse nektek, a Mary Shelley neve.
0: Nem.
4: Jó. Lord Byron.
0: Igen.
4: Na. Szóval ők és a kis költőtársai azt hitték, hogy hát itt ez egy ilyen állandó állapot lesz, és hát, hogy megállt bele a világban.
0: Hát egyébként, bocsánat, de 1816-ban Izlandon kitör egy vulkán, én arról, hogy értesülök Budapesten?
4: 1815-ben sehogy sem értesülsz róla, ez volt a nagy probléma, hogy azt hitte az emberiség, hogy vége van a világnak. Hogy ettől kezdve ez van. Hogy jön a jégkorszak, stb. Tehát, hogy mondom, olyan semmilyen szinten...
0: De milyen volt a nyár, ezt körül tudod írni? Tehát picit borús?
4: Mondom, esett a hó. Fagy volt, deresek voltak a földek. Állandóan, mondtam, szakadt az eső egyik napról a másikra. Áradások, ilyen villámáradások.
0: Egész földek. Európában?
4: Egész Európában. Mondtam, Európában, Indiában, Kínában éhezés végig, a népességnek nem tudom hány százaléka meghalt.
0: És senki Amerikában. Nem tudta, hogy Izlanda volt egy vulkán?
4: Senki nem tudta. Nem tudtak róla. Hát gondolom a helyiek igen, de csak addig
0: az izlandiak, persze, de hát ők nem tudtak áttáviratozni Európába, hogy hát
4: nem, de csak azért sem, mert meghaltak. Tehát ott
0: az meg a másik, iszonyú. Így van. Hát igen, egész van. Európa, Kína és India törte a fejét, hogy mi van.
4: Igen. Pontosan, hogy okay. Mi a túró van. Hát de ezért voltak a nagy megmozdulások, mert ugye azt hitték, hogy ez egy vallási probléma, tehát hogy Isten lecsapott rájuk, stb. Stb. Na, a lényeg az, hogy...
0: Gondolom, az egyházak hát, jól kihasználták ezt.
4: Na, tudod, napfogyatkozás, minden, ezeket nagyon, nagyon jól tudták használni. Nagy reklámfogások voltak ezek a vallásban. Na, a lényeg az, hogy... Indonéziát mondtam?
0: Indiát mondtál.
4: Indiát, az hülyeség, Indonézia.
0: Indonézia, oké. Okay.
4: Na, ott tört ki a vulkán, bocsánat. Indiát mondtam?
0: Ja, bocs, nem, a vulkán, én Izlandra gondoltam, de most mindegy, tehát indonéziai vulkán.
4: Indonéziai,
0: oké, okay, én Izlandira gondoltam, jó, oké, okay, nagyon összekavart. A lényeg az, hogy itt van a felettünk, igen, és már július van, és megfagyunk, értem.
4: Igen, ennyi, ja. Na, és hát ezt nem nagyon tudott hova tenni, nyilvánvaló. Minden következtében Mary Shelley és Lord Byron és a költő haverok ezért a Genfitó partjára összebútoroztak, és azt mondták, hogy na most akkor még az utóbbi időben, még a világ vége előtt, akkor
0: szeretkezzünk egy nagyot.
4: Többek között írjunk nagyokat, és írjunk hülyeségeket, írjunk szellemtörténeteket, stb. És ekkor írta meg Mary Shelley a Frankenstein történetét. Na ez a kapcsolódás ehhez a, hogy is mondjam, a természeti katasztrófához. Aztán utána el is kezdtek úgy viselkedni, mint a Frankenstein történetben, tehát a Mary Shelley-nek hirtelen a férje meghalt, ott egy hajó törést szenvedett, és hát akkor az volt a szokás, hogy a parton el kellett hamvasztani a holttestet. Aztán, hogy hamvasztották a holttestet, akkor meggondolták magukat, hogy á, mégse égessük el a haverunkat. Nem, hanem kirugdosták a szívét a tűzből, és azt beletették egy dobozban, aztán akkor az a szív elég kalandos utat özét járt be, mert mindenki magánál akarta tudni. Ez a, az a Percy Shelley-nek a szíve volt.
0: Tényleg ez ilyen mesedél.
4: Kézzel, tűnnek a parton, jó be vannak nyomva, hogy rugdassák a szívét a Percy Shelley-nek.
0: De azért, mert izzott, nem?
4: Igen, persze, hát nem, te fogtál már egy
0: őszínet. Hát jó, de, tehát mint a, ja, mint a krumplival te nem fogom meg.
4: Ez, igen, persze, ja. Dobálod, hop, érted? Szóval, ott, ahogy petangoztak a Percy Shelley szívével.
0: Ilyen, hogy ez ilyen elmaradt nyár miket okoz.
4: Mondom, hogy vannak ennek kulturális vetület.
0: Jézus Mária!
4: És akkor a lényeg az, hogy aztán ezt egymás között csereberélték, de aztán mikor meghaltak, akkor megtalálták ezeket az testi emlékeket, ugye? Hát egyébként abban az időben ez teljesen természetes volt, hogy a halottaktól őriztek dolgokat, ki mit. És a lényeg az, hogy aztán kiderült róla, hogy mégsem a szíve volt az.
0: Ja, ne!
4: De... A lényeg az, hogy aztán nem sikerült kideríteni, de azt mondták, hogy lehet, hogy egy máj darabka volt. Na, mindegy, ez a rövid
0: történet. Ez egy szomorú, igen, igen.
4: Igen. Tehát ez volt egy ilyen nyár. Tehát a lényeg az, hogy valami ilyesmi lesz, mi már nem fogunk betojni, és mi jó dolgokat rugdosunk ki a tűzből a tengerparton, tehát már tudni fogjuk, hogy
0: Na.
4: És akkor most jöjjenek azok a bizonyos vészhelyzeti növények.
0: Hú, ezt megúsztuk.
1: Volt egy ilyen nyár.
0: De igen, beírtam a Google-ba, hogy 1816, semmit nem tudsz, csak a nyár nélküli nyár. Tehát csak ez jön ki. Minden, ha előírnak, amit a Google mond. Igen.
2: Van ilyen, ez egy valós történet.
0: Igen.
4: Köszönöm szépen, Évike, a bizalmat. Ó, egyem a szívedet.
0: Rugdossam a szívedet inkább.
2: Tudom, mire.
4: Lehet, hogy a tiédet ott hagyjuk.
2: Na, gondoltam maga.
4: Egy-két szalonnát biztos meg tudom.
0: Na jó, nincs idő, vokcika. Pusztustalankodni, nincs idő, menjünk bele ebbe a vészhelyzeti növénybe.
4: Na jó, legyen szívpöri. Na figyeljük akkor a vészhelyzetet.
0: Nem hallja meg, nem, ugye? Nem hallja meg.
2: Az utolsó szó az övé.
0: A gusztustalanra nincs idő, erre még egy szívpörit betol. Azért az egy elegáns úr.
4: Nem rossz az. Na figyeljetek. Vészhelyzeti növények. Szintén a tengerparton vagyunk. Lényeg az, hogy te bizonyára ti is voltatok úgy, hogy járkáltatok a természetben. Egy-egy bogyót leszedtetek egy fáról. És hát bizony, valami nem stimmel. És nézegeted azt a lehetőséget, hogy hol tudod megoldani ezt a problémát, ami nagyon sürgető számára.
0: Bocsánat, a bogyót leszedem a fáról, valami nem stimmel? Tehát meg is ettem, vagy ez most...
4: Igen, természetesen.
0: Ja, jó, oké, csak leszedem a bogyót a fáról, azt mondtad, valami nem stimmel, és hogy tudom a természeti görcseimet megoldani?
4: Így van.
0: Jó.
4: Igen? Nem akartam fokozni a... Jó, akkor. Tehát nem a fületbe dugtad mondjuk, vagy máshova. A lényeg az, hogy megetted. Következtében, ugye hát több alternatív is. Általában az ember nem szokott magával vinni különböző gurigákat, meg akármit. Egy-két papír zsebkendő van nála esetleg. És, de hát ezek sem túl nagyok, ugye? És hát azért ilyenkor rendesen kell takarítani az embernek maga után. És akkor erre van egy protokoll a természetben, hogy melyek azok a vészhelyzeti növények, amelyek jól használhatók erre a problémára. Tehát olyan felülettel rendelkeznek, akkorák és olyan vastagsággal, hogy nem hagynak cserben, hogyha ilyen problémád van.
0: Hol vagyunk?
4: Ugye? Kinn a mezőn.
0: De most hol? Csehszlovákiában vagy mondjuk Kubában? Tehát hogy hol?
4: Barátom, most maradjunk Európában, jó? De majd lesz egy kubai történetem is, jó?
0: Jó, tehát... csak nem mindegy, mert más a növényzet.
4: Jó, hát természetesen, meg, igen. Hát a pávon fát elég
0: Kubában fürdőnadrágban vagyok, itt meg síhoverálban.
4: Jó, de hát teljesen mindegy, le kell tolnod egyébként, ez is egy praktikus tanács, tehát télen, ugye, nyáron könnyebb a helyzet. Na, a lényeg az, hogy el akarok jutni ezekig a növényekig, Európában vagyunk, jó? Legyen ez mondjuk Magyarország.
0: Jó.
4: Hát, mik a lehetőségek? Ti szerintetek miket tudnátok használni?
0: A természetből erre?
4: Igen.
0: Hol vagyunk?
4: Milyen növények?
0: De hol vagyunk?
4: Mondom, mezőn vagy erdőszélén?
0: Hát mezőn, erdőszélén, lapulevelet.
4: Nagyon jó, nagyon jó.
0: A nagy felülete véget, meg a fina, azért az
4: igen,
0: puha.
4: Mondjuk az elnevezése téves, mert nagy utifűnek hívják egyébként.
0: Hát, most ebben a helyzetben olyan mindegy, minek hívom.
4: Mert a lapu az egészen más, az más tímcet, a nép hívja egyébként lapulevélnek, de az nem az, az nagy utifű, és a lényeg az, hogy ez valóban alkalmas rá, mind a felülete, mind a vastagsága, és a sejmessége miatt is, valamint a vastag erezete miatt is, ami nagyon jó nagyolásra. Tehát úgy értem, hogy vakolni.
2: Én ezt nem
4: értem. Nem beszélve arról, hogy bele is lehet tekerni, ugye, mert azért az hozzátartozik a dologhoz, hogy az ember el is tüntesse, tehát ne, hogy is mondjam, persze, esztétikailag sem károsítsa a természetet, van, hanem ugye vannak ilyen szőlőlevélbe is becsavar dolgok.
0: Dolmádesz a görögöknél, igen, így hívják.
4: Így van, tehát ezért van ennek igen valamiféle előzménye is, amit már tudunk.
0: Hát vagy a sushi.
4: Na, tehát igen, például ugye. Ezek eszedbe jutok.
0: Vokci, elfogyott az időnk, van-e még növényed?
4: Hát ezek praktik, papsajt májva, igen, például, bárányfül, nagyon jó, molyhos, sejmes.
0: De hát, jó, de oda jön a bárány.
4: Ja, ez növény, bocsánat.
0: Azt guggolok, nem jön?
1: Oda kell hívnod.
4: Hát, hogyha ha éppen ott legel, akkor nincs probléma, mert akkor egy ilyet csinál, és akkor
2: üzélye. Hát a füled.
4: De, igen. Aztán például van a molyhos ökörfarkóró, amit képzeljétek el, eleve így is hív a binominális nomenklatúra, hogy kovboly toalettpapír. Érted? Például van ilyen növény, hogy már eleve az a neve, hogy toalettpapír. Aztán vannak ám izék, a fák is, aminek tudod használni. Az nagyon praktikus, mert hogyha például a szélsővelő hársnak lehallítod az ágát, ugye, azzal ugye törlés után talán el is engedheted, érted? Mert akkor úgy fölcsapja a levegőbe a cuccot.
0: Jesszusom, Vokci. Búcsúzzunk el. Búcsúzzunk el, szerintem. Itt vagy, Voga? Eltűnt magától. Itt vagy?
4: Nem, csak látom a képet.
0: Vokci, elbúcsúzzunk, jó?
4: Hát, ti tudjátok.
1: János egyből fegyvert is kovácsolt egyből ebből a dologból.
0: Igen. Na jó, Vokci, a köszönjük szépen, csőkutya fül.
4: Közösséges ökörfarkúró például.
0: Na, puszti, találkozunk hétfőn, ja nem? Holnap után, csőkutya. Pénteken.
4: Okay.
0: Hello. Ez komoly. És ezt titkoltad?
1: Én csak reméltem, hogy a János hasznosat fog tudni mondani, és a végén azt mondjátok, hogy köszönöm.
0: Vészhelyzeti növény, köszönöm.
2: Igen. Igen. És láttad, hogy elkezdte a témát felvezetni, már sírva nevetett magába a Gyuri.
0: Igen, mert tegnap délután már valószínűleg néhány boldog pillanatuk.
2: Nem tudok erre mit mondani, Gyuri.
1: Neked is tartogatott a járvás, csak nem maradt rá idő.
2: Majd ezután kívül... mi jöhetett volna még? Hova tudunk még ennél emelkedni magasabbra?
1: Elmeséli János, megadtam neki a számodat.
2: Nem kell.
0: Pénteken majd kiegészíti.
1: Akár.
0: Na jól van, köszönjük szépen a Vokcinak. Hát mindenféle reakció jött erre, tehát egészen odáig, hogy a Vogát azt most már tényleg felejtsük el, egészen odáig, hogy a Voga zseniális. Tehát, hogy itt volt minden ezzel kapcsolatban, hogy rendhagyó volt a mai agrárszerda, teszem hozzá.
1: A János nem fél megosztónak lenni ezt.
0: Nem. Egy picit sem. A mai nap legjobb pillanatai jönnek viszont most.
2: Egy megható történettel foglalkoztunk, milliókat talált, de megtartott.
0: Megtartotta magának.
2: De is milliókat talált, de megkereste a tulajdonosát és odaadta a pénzt. Úgyhogy megkerestük a becsületes, megtalálót, Vasas Lajost.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
9: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csíkzenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csíkzenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncert között táncház és gyerekprogramok. Csíkzenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
10: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
12: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
13: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
12: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
11: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
15: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
16: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
17: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
18: Június 13 és 19 között.
17: Ez az!
18: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
19: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Hát senki nem szólt, hogy jönnünk
1: hol,
0: kéne.
1: Hol van a ti?
0: Igen, na mindegy, is lehet, hogy Ati elájult. Semmi baj, 3-10 lesz 5 perc, nem késtünk le semmiről, és most a mai nap legjobb pillanatai jönnek.
2: Így van, milliókat talált, de nem tartotta meg, hanem megkereste tulajdonosát, és mi pedig a becsületes megtalálóval, Vasas Lajossal beszéltünk.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Gyerekek, ez egy alap dilemma, alap kérdés, alap lelkiismereti dolog, ez a mi van, hogy a sétálás közben találnál egy táskát, és az a táska, az tele van pénzzel. Na, mit csinálnál? Mert valóban, hogyha te nem eddig találtál pénzt.
2: Igen, én egy hónappal ezelőtt találtam itt a hegyalja úton, sétáltam fölfele reggel, és találtam egy 20 000-est, és mondom Gábornak, hogy mit csináljak vele, de úgy, hogy nem egy bejárat előtt, tehát sem...
0: És nem pénztárcában, nem egyszerűen ott hevert
2: ott egy... Ott hevert egy 20 000-es, és nem tudok mit csinálni vele.
1: Megkérdezted a legjobb embert, aki tanácsot adhat, hogy mit csinálj vele.
0: Miért vagyok én rossz ember szerinted?
1: Fejezzük be a történetet,
2: és kiderül. De miért, ha tőled kérdeztük volna, azonnal elkérted volna, hogy a tiéd.
1: Ne személyeskedjünk, mit mondott a mester, mit mondott?
2: Azt mondta, hogy tedd el.
0: Te mit röhögsz? Jó, akkor mondd a te verziódat, mit csináltál volna?
1: Én... ugyanezt. Minél nagyobb az összeg egyébként, annál nagyobb a teher is. Tehát annál kevésbé van szerintem kedve megtartani az embernek.
0: Igen, de hogyha mondjuk az összeg 320 millió forint, aha, akkor ugye az... Fú, ez most ritkán volt ilyen hang.
2: Hát de az már nagyon sok pénz.
0: Nem is hallottam. 320 millió forint. 320 millió forint, ami neked már jelentene valamit, ugyanakkor akitől elveszed, vagy nem adod neki vissza, vagy nem juttatod vissza, annak is egy nagy érvágás.
1: Hogyne? Hogyne?
0: Na és akkor mit csinálsz? Akkor ez most azt a terhet növeli, hogy visszaad, vagy egyre jobban meggyőz, hogy ezt megtarts?
1: Nekem azt a terhet növeli, hogy visszaadjam, mert fogalmam sincs, hogy kié, de biztos vagyok benne, hogy az a valaki most

0: ott egyébként, hogy nyaralókat nézegessen magának, hogy ott majd a nyugdíjas napjait ott nagyon kellemesen el tudja tölteni, és ebben a táskában vélhetően a foglalónak szánt 3,2 millió forint volt. 3,2 millió. Ez egy olyan összeg, ami nektek otthagyós vagy hazavívős megkeresős.
1: Nem, ott nem hagynám megint csak, mert akkor lesz vele, ami lesz. De biztos vagyok benne, hogy el sem tenném, mert ez az a baromira fáj kategória.
0: Hova? Tehát, jó, megfogod a táska fülét, és elindulsz hova?
1: A rendőrségre.
0: De a rendőrök elrakják.
1: Igen.
0: Hát hallottam ilyet.
1: Csak nem.
0: Adnak neked egy papírt, és aztán elrakják.
1: Csak nem.
0: Elvileg vissza kell, hogy adják. Ha nem jelentkezik a pénzért senki, nem tudom hány hónapon keresztül, akkor neked oda kell, hogy adják.
1: Na hát akkor maximum ezt megvárom. De egyébként én arra gondolnék, hogy ez valakinek valószínűleg most megakasztja az életét, hogy ezt elhagyta, ezt nem tehetem el.
0: Oké. Na, hát Lajos bácsi, aki nyaralót akart venni ott Úrkevén, ő le is mondott már erről a pénzről, képzeljétek el. Ehhez képest ez a táska, benne a pénz hiánytalanul visszakerült hozzá. Mert egy megtaláló, akivel most beszélni fogunk, meglátta a pénzt, és elkezdett nyomozni, képzeljétek el, mert ugye a táskából nem derült ki, hogy kié. És itt van velünk a becsületes megtaláló, Vasas Lajos. Szia Lajos, jó reggelt!
2: Szervusztok, szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Lajos, hát most ezt ilyen szépen hosszan felvezettük, hallottad a dilemmáinkat, ugye, hogy kisebb összegnél hogy gondolkodnánk, nagyobb összegnél hogy gondolkodnánk. Hallottad ezeket?
2: Igen, igen, van egy alsó és felső lélektani határ, ezzel én is így vagyok.
0: Ja, te is így vagy, és ez a 3,2 millió, ez mikor derült ki, hogy ez ennyi pénz? Ez ott a helyszínen kezdted el számolni?
2: Nem egyáltalán, tehát a helyszínen felhívtam a feleségemet, és mondtam, hogy megyek haza, hamarabb befejezem a kutyasétáltatást, és beszéljünk. És ezt otthon számoltuk meg.
0: És akkor hazavitted a kutyával együtt a táskát is, megszámoltátok a feleségeddel, és egyöntetű volt az, hogy meg akarjátok találni a tulajt? Egyértelmű volt?
2: Persze, tehát egyértelmű. Igaz, amikor mentem haza, gondolkoztam, hogy milyen jó lenne a négy gyermekünknek valami dolgot vásárolni belőle, vagy milyen célra használnám fel, de mire hazaértem, ez úgy letisztult, és úgy voltam vele, hogy hívjuk fel a 112-t.
0: Ebben, mert most nem akarok a zsebedben turkálni, de azért 3,2 millió forint, akkor véletlen nektek, a családodnak nagyon jól jött volna amúgy.
2: Én szerintem egy négy gyerekes családnak sokszor 10-20 ezer forint, és jól jön, nem, hogy 3,2 millió forint.
0: Igen. Na, és akkor bocsánat, félbeszakítottalak, hogy elkezdtél telefonálni aztán?
2: Mi felhívtuk a segélykérő vonalat, egy hölgy jelentkezett, elmondtuk neki, hogy mi történt, azt mondta, hogy ez teljes mértékben önkormányzati hatás, és 8 napon belül adjuk le. Hát nálunk Úrkevén rendőrös van, tehát ügyelet nem volt bent, bementem, ezt még megtettem, és úgy döntöttünk feleségemmel, hogy kitesszük a közösségi oldalunkra, és a megosztásoknak köszönhetően jutott el a gazdájához ez a hír, és úgy keresett bennünket.
0: De bocsánat, de mit tudtál kitenni a közösségi oldalatokra, hogy találtunk pénzt? Hát erre nyilvánvalóan mindenki jelentkezik, hogy hú, az az enyém.
2: Nem, hát igazából azt felhívták a figyelmünket rá, hogy semmi színlat ne tegyem ki, csak írjuk körbe a táskát, meg hogy aki esetleg elhagyta ezen a telefonszámon, vagy ezen a címen megtalál, és privátban vártuk a visszajelzéseket.
0: Tehát, hogy nem írtátok bele ebbe a hirdetésbe, hogy minek nevezzem, nem írtátok bele azt, hogy pénz van benne is az összeget, hanem csak, hogy egy táskát találtatok.
2: Nem, mert azt gondoltuk, hogy biztos sokan jelentkeztek volna.
0: Aha, és akkor a bácsik közvetlenül megkeresett benneteket.
2: Igen, megkapta a telefonszámot és hívott.
0: Senki más nem keresett ezőben? Csak a bácsi?
2: Hát privátban nagyon sokan kerestek, érdeklődtek, de úgy voltunk vele, hogyha konkrétumot nem tud írni, vagy hogy mi volt a táska tartalma, vagy hogy hol hagyhatta el, esetleg volt benne egy kis papír, amire fel volt írva 3-4 olyan cím, aha, ami eladó nyaralókat tartalmaz, nem tudja megmondani, akkor nem valószínű, hogy az övé.
0: Tehát többen jelentkeztek a táskáért úgy, hogy bekamuszták volna?
2: Hát igazából írtak ránk, és olyanokat kérdeztek, hogy mi volt a táskában, mert ők is jártak arra. Volt, aki konkrétan azt mondta, hogy ő is elhagyott egy táskát, de már pár héttel ezelőtt volt, és lehet, hogy az övé. Tehát olyan konkrétumokat nem írt senki.
0: Azt érzed, hogy ezek bepróbálkozások.
2: Hát igen.
0: Na, és a bácsi viszont konkrétan tudta. Tudta az összeget, tudta azt, hogy cetli is van benne, minden tudott?
2: Igen, sőt, mikor lejött vissza hozzánk Úrkevénre, akkor hozta azt a bizonylatot, amin kivette a bankból.
0: Édesem! Na, és mit mesélt a bácsi? Miért volt nála ez a pénz?
2: Hát ő azt mondta, hogy Úrkevén hallgatta a rádiót pár héttel ezelőtt, és volt a Juhász Fesztivál, és nagyon jó gyógyvize van a városunknak, és úgy gondolta, hogy szétnéz, vesz egy kisebb nyarót, amin már gondolkozott, de Úrkevén akkor még nem jött neki szóban. És felhívott több címet, előző nap leutaztak, foglalt egy szállást, és körbejárta a lehetőségeket. Volt két konkrétum,

0: meg szeretett volna nézni, beszélt egy helyi ügyvéddel, hogyha összejön ez a dolog, akkor ő készpénzben ezt leteszi nála.
1: Mint foglaló.
0: Előlegben is így indult el a dolog.
1: Előlege. Aha. Tehát ő ezt a nagyságrendet előlegnek szánta azért, hogy ott nyaralót vesz. Mi lett azóta? Tehát akkor gondolom, hogy elment hozzátok, átadtátok a pénzt. Bocs, hogy ilyet kérdezek, de ilyen megtalálói díjat, vagy ilyesmit adott, vagy nem adott? Nem tudom, hogy nem kötelező, csak kérdezem.
0: Igazából nem akartuk elfogadni, de kaptunk tőle 50 ezer forintot, és hát nekünk ez jól esett, úgy gondoltuk, hogy évvége van, feleségem itt Turkevén a Petőfi Általános Iskolában tanítónő, és most holnap viszi el belőle a gyerekeket.
1: De jó. Ez nagyon-nagyon helyes. Na, mesélj a bácsiról, tehát ott volt, örült a pénzének, mi lett aztán az utóélete? Tehát tudod-e azt, hogy például lefoglalózott-e ebből egy házat?
0: Hát igazából, mikor átadtuk neki az összeget, akkor elsírta magát, tehát azt mondta, hogy ő már erről az összegről nagyon-nagyon lemondott, de hogyha ilyen jó emberek élnek Turkevén, akkor mindenféleképpen itt fogja rót vásárolni.
1: De jó fej! És lett belőle valami, nem tudod?
0: Nem tudom, mert tegnap próbáltuk hívni, akkor nem értük el, késő este hívott fel, és mondta, hogy most hétvégén fog érkezni újra Turkevére, és meg meghívtuk egy turkevi birkapörköltre hétvégén.
1: Hát halál jó fejek vagytok, ezt most komolyan mondom. Tényleg.
0: Köszönjük szépen.
1: Lajos, te mivel foglalkozol? Elmondtad, hogy feleséged tanítónéni, te?
0: Nekünk van egy alapítványunk, és Budapesten van egy kisebb cégünk. Igazából olyan irányba mentünk el, hogy próbálunk a településünknek segíteni, segítséget nyújtani. Nagyon nagy probléma nekünk egy Turkevek-Uncsorbai út, ami évtizedek óta nincs megoldva. A mentőink, a buszjárataink, a Turkevi lakossága ott jár ki, és nagyon sok ígéretet kaptunk, és azért mondom csak ezt, mert Turkevén megjelent tegnap a tévében ez a kis történetünk, és nagyon magas szintről hívtak fel minket, minisztérium szintről, és jövő héten meghívtak bennünket, hogy a Turkevek-Uncsorbai úttal kapcsolatban adjunk be közösen egy igényt.
1: De jó, hát figyelj, ez hihet. Igen, mert annyira érzem, hogy annyira szociálisan érzékenyek vagytok, és most, ahogy mondod, hogy mivel foglalkozol, én komolyan mondom, hogy libabőrös lettem ettől a történettől, és hát kívánom nektek, hogy akár ez a rádió műsor is még hozzá tesz ahhoz, hogy akkor Turkevére felhívjuk a figyelmet, és ezeket a projekteket, amiket kitűztetek célul, hogy ezeket meg tudjátok valósítani.
0: Én nagyon szépen köszönöm, és hogyha lehet egy utolsó mondatom, Turkevén megindult egy elég nagy összefogás, és szerintem az én történetemnél, sztorimnál sokkal-sokkal nagyobb. Egy Kevi Retro DJ csoport indította meg, június 20-án tartanak egy jótékonysági rendezvényt, egy Zora nevezetű kislány egészségügyi állapotának kezelésére, javítására, és ha van rám úr, hogy esetleg ilyen retro diszkót tartanak, mi nagyon szívesen fogadnánk, hogyha esetleg megemlítenétek, akár csak egy mondatban.
1: Nézd, nagyon-nagyon szívesen, és hogyha a Gyurinak, aki mindjárt visszahív téged, a konkrétumokat lediktálod, akkor mi ezt nagyon szívesen elmondjuk akár többször is. Hogyha van egy esetleg egy bankszámlaszám, ahol lehet segíteni a kislánynak, akkor azt is szívesen elmondjuk, vagy a Facebook oldalunkra kitesszük, tehát segítünk mi is, persze.
0: Nagyon szépen köszönöm hozzáállásokat, és nagyon-nagyon jól esik.
1: Lajos, hát te vagy a jó ember, nem mi, hát mi csak bohóckodunk, te meg itt teszel is valamit. Szóval le a kalappal.
0: Igazából én úgy gondolom, hogy amit ti tesztek, az sokkal nagyobb dolog, főleg, hogyha már egy ilyen kezdeményezésre, egy ilyen másik kezdeményezésre tudunk segíteni kislányok.
1: És legyen így, és sikerüljön. Akkor Gyuri,
2: persze, mindjárt beszélünk a Lajossal, és akkor...
1: Beszélj Lajos, hogy még a műsor alatt is el tudjuk mondani ezeket a dolgokat, a paramétereket. Rendben, hát Lajos, köszönjük szépen, óriási vagy, ölelünk téged, öleljük a családodat, és le a kalappal előtted még egyszer.
0: Nagyon szépen köszönjük, és mi is nagyon szeretünk benneteket, és sokat.
1: Köszönjük szépen, aranyos vagy. Vasas Lajos, szia Lajos, köszönjük szépen.
0: Szia.
1: Mekkora ember, nem?
3: Hát, ilyen emberek kellenének. Nagyon. Tényleg.
2: Milyen helyes, és Lajos bácsinak egyből lesznek is ott barátai, meg minden. Ez tényleg a sors.
3: Jó birkapörkölt,
1: így van. Tökre, most esküszöm, körülnézek Turkevén.
3: Megnézem, mondjak én fogad Turkevén?
1: Na mondjál dolgokat,
3: igen. Például mondom Turkevén, irányító számát tudom. Egyébként egy városról beszélgetünk, és teljes népessége 7663 fő, ez egyébként egy mezőtúri járás környékén van, tehát oda kell elképzelnetek, hogy hol van Turkevén. és hát ezeket tudtam most így megmondani.
2: Csak van, izgibb nincs valami?
3: Hát a középkorról ezüst is vastas tarsoly lemezen kívül honfoglalási történeteket tudnék neked mondani.
1: De hogy például, hogyha valaki nyaralót akarod venni, már azt mondta ugye a Lajos, hogy a gyógyvízük nagyon híres, hogy az például hol van, az hol gyűjtik azt a vizet, hogy az most egy uszodában van, vagy egy tóban van.
2: Nyaraló övezet is van, ahogy mondta itt a Lajos bácsi kapcsán.
1: Vagy így a zuhanyból van. Folyik.
3: A gyógyfürdő korszerű szolgáltatás, így van. Helyi 73 Celsius fokos gyógyvíz.
1: Sok azért, bocsánat.
3: Azt lehűtik.
1: Ja, jó.
3: Igen. 2351 méter.
1: Csak már emlékszem, nekem volt jacuzzi a másik házamban, ez 36 volt, de akkor majd beledöglöttem.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, gyerekek, 10 óra lesz 4 perc múlva, és amiről Lajos beszélt, hogy annak a kislánynak ugye az egészségi vagy az egészségügyi gyógykezelésére gyűjtenek pénzt túlkevén, az összes információ fenn van a Facebook oldalunkon. Nézzétek meg, például a bankszámlaszám is, ahol lehet utalni.
2: Így van, Bocskor Facebook, ennyit beírtok, és már láthatjátok.
1: És írják sokan, hogy mennyire jó volt ezt újra meghallgatni, ezt a történetet. Szóval ez a szerda reggel, mi ez? Gábor, köszönöm, hogy ilyen példaértékű emberrel hallhattam riportot, akkor Lajos történetéből mindenki csak tanulhat le a kalappal, ilyeneket. Meg van is, hogy jó volt ez a reggel, rugdosom a szíveteket, pusztantás, Bőri Szabi, valamint. Azt hiszem, ma zúzunk egyet a szecesszió világnapja alkalmából a Szabijáról.
3: Hajrá, Laca!
1: Szecesszió.
2: Hát nincs mese itt, kultúrát is kapnak. Hát, itt ezt el kell fogadni.
1: Jó, Gyuri, olyan furáz a szádból.
2: Hát, én büszke vagyok rá.
1: Tudom, neked a kultúra, a Pokémon és a bulizás.
3: Bulika.
2: Nem zárom ki a kultúrából, tény.
1: Na jó, van, Vágó Piros jött? Megnéztétek? Megjött?
3: Itt van, felvette a munkát.
1: Felvette a munkát. Jó korán bejött egyébként.
2: Igen.
1: Biztos ma oda pakolja magát rendesen.
2: Lehet, előkészületek lesznek, lesz tűzijáték minden.
1: Igen, jó. Figyeljétek őt, holnap nekünk is írjátok meg, mit művelt, jó?
2: Jó.
1: Tényleg minden egyes érdekes mozzanatot, amit Piros ma művelt, az reggel kérjük SMS-be jelentésként.
2: Én megírom neked, jó.
1: Na jó, van, akkor szép napot mindenkinek, köszönjük az együttlétet. Meg szoktad köszönni a csajaidnak az együttlétet?
2: Nekik igen. Veled ez egy kicsit kényelmetlen most.
1: Nem, nekem ne köszönjél semmit. Jó. Én a hallgatóknak köszönöm az együttlétet.
2: Hát nekik is kényelmetlen lesz, de mindegy, oké.
1: De hogy, amikor már megy haza, akkor mondod, és köszönöm az együttlétet, utána üvöltözöm?
2: Meg tudjuk beszélni később ezt?
1: Jó, reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témái fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
6: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
7: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
6: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
12: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
16: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
17: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
16: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu. Úgyis te...
18: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
19: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
21: Fordítva.
20: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
21: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
22: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
23: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézer készülékek most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek szép-lézer.hu.
24: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
25: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros, nem szabad megzavarni a kériszek rajzását. Bárhol lehet ma eső, köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el. Hajtották fel vagy tették olvashatatlanná. És majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Kettek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte az áróvonalat, nem indexelt, vagy túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a járdán kerékpároztak, vagy mobiloztak rollerezés közben. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást, vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
26: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállom megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
25: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet. Annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként töltik a folyó medrében. Majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást. Változékonyabbra fordul időjárásunk a hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok mellett. Ma már több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Napközben elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól már a Dunántúlon is eshet. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a maihoz hasonló változékony idő, de mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Pénteken aztán túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Ma több helyen az országban lehet, hogy lesz futás a záporok, zivatarok elől. Követjük az eseményeket és kínáljuk a slágereket. Első emelet, Juanes, és indulunk már is Bryan Adams-szel, szól a Summer of 69.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, bad boys, bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Reggel már kaptunk egy kis előzetest a következő egy-két nap csapadékjából egy nagyobb zuhé formájában, ami épp hogy csak elverte a port. Ennél azért a nap folyamán, ha minden igaz, szinte mindenhol több csapadékra számíthatunk. Ami viszont biztos, hogy kedvencekkel folytatjuk, hallgatóink kedvenceivel, úgyhogy már is lehet megidézni a kamaszkori rockfesztiválokat az Eddával. Jöhet az öngyújtózás, elhagyom a város sláger. Előtte Kylie Minogue szól a The Locomotion-nel, most pedig indítom már is a No Mercy, Where Do You Go slágerét.

0: otthon.
1: Minden idők legnagyobb sláger.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és mindjárt le is dobok majd egy szerelembombát. Nézzük azonban, mi a helyzet az utakon, mert sajnos elég sok baleset is történt, és vannak egyéb torlódások. Az M51-esen például az M5-ös felé rögtön egy baleset miatt lezártak egy sávot. A 37-esen Gesztely térségében szintén baleset történt, itt Felsőzsolca irányában, a 7-es kilométernél a külső sávot lezárták. Szentendre belterületén a Staravodai úton is baleset történt a 11-es csomópontja közelében, és itt az utat teljes szélességében lezárták, úgyhogy kis utcákon lehet kerülni, valószínűleg van torlódás Szentendrén. A 8-ason Hajmáskéren Veszprém felé szintén lezártak egy sávot, az M1-esen Budapest felé pedig új terelést építenek ki a 73-as 71-es kilométerek között, itt is számítsanak lassulásra. Nálunk meg, ahogy ígértem, egy szerelembombára a Back to Black-től, na meg most a Sirius Co. In the Army Now.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat. A folytatásban már is a Unique 2-val, a Break My Stride-dal folytatom, és az Opus Life is Life-jával, ami egyébként egy sporttörténelmi pillanatot is adott a foci rajongóknak. Ha már holnap kezdődik a VB, akkor ezt mindenképpen el kell meséljem, ugyanis 1989-ben Diego Maradona a Bayern Münchenen

UEFA kupa elődöntő előtt a Nápoly színeiben erre a dalra melegített be a pályán. Zseniális nézni már önmagában a mozgását is, de időről időre visszatér a dal üteméhez, és bizony erre rúgja a labdát, dekázik vele. Igencsak látványos tehát ez a bemelegítés mindenképpen. Jöjjön az Opus!

0: repített a hírnév és az ismertség felé, csak éppenséggel lelkileg volt egy kicsit nagy a kabát Britney Spears-re. És folytatjuk majd a Keomával, itt lesz a Lambada is. Ezeket a slágereket is játszom, tehát 11 óra után a Retro Rádió hallgatóinak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szállás, biztosítás rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
5: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik. Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXXLutz.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis?
10: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
12: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
13: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
14: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
15: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés. Csarnoképület gyulladt ki Szabolcsban. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Dőbörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be. Most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
20: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztójára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli időben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat az időjárás változására.
19: Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: 11 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Egy szép romantikus slágert is biztosan játszom, a Blue-tól és Elton John-tól közösen. Itt lesz a Liquidoval a Narcotic, és kezdünk már is Mike Oldfield-el a Moonlight Shadow-val. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem! Retro.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Félreértésből óriási világsiker, így is lehetne megfogalmazni a Baby One More Time slágerét, ami egyébként ugye úgy szól egészen pontosan a refrén, hogy Hit Me Baby One More Time. A két svéd dalszerző ugyanis arra gondolt csak, hogy hív fel majd még egyszer, és azt gondolták, hogy a Hit Me az tulajdonképpen ezt is jelentheti. Hát nem, mert hogy az amerikai közönség jó része azért elsőre félreértette, ettől függetlenül, vagy lehet, hogy éppen ezért mégiscsak hatalmas sláger lett ebből, amit Britney Spears vitt végül is sikerre. Pedig alapvetően nem is neki írták, hanem a TLC-nek, de ők visszautasították, meg még jó néhány más előadó is, és így keveredett végül is az addig teljesen ismeretlen 16 éves Britney Spearshez. És innen indult el aztán Britney Spears karrierje, ami viszont azóta már történelem lett, mi viszont a dalt még mindig nagyon kedveljük, úgyhogy már is ezzel folytatjuk a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szerda van, sokan lehet, hogy azért várják a hétvégét mondjuk, vagy akár csak bármilyen szabad időt, egy kicsit nagyobb lélegzetnyit, hogy élhessenek a hobbiuknak, például kézműveskedhessenek. Nagyon sokan horgolnak, tudom, hogy hallgatóink közül, vagy fűznek gyöngyöt, vagy festenek, és egy csomó mindent fel lehetne sorolni, de ma van a kézművesség világnapja, amikor azért alapvetően azokat ünnepeljük, akik ezeket szakmaszerűen űzik, tehát mondjuk évszázados vagy minimum évtizedes tradíciókat tartanak életben, eljárásokat, olyan alapanyagokból, amiknél ma már lehet, hogy lehetne modernebbül is készíteni valamit, de a végeredmény, lássuk be, nem ugyanaz. Gondoljunk csak akár a textíliákra, amik körülvehetnek bennünket, egy kék festőterítőre, vagy ugyanezt valamilyen szőttesből, egy kerámia vázára, amit valamelyik vásáron vettünk egy valódi kézművestől. Őket ünnepeljük ma, nekem pedig lesz majd kérdésem is a hallgatóinkhoz, de most folytassuk Stevie Wonderrel és a Part-Time Loverrel a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Emlékszem, még kezdő jazzbalettes koromban emlegették a tanárok nagyon gyakran, hogy a Grease-ből fogunk táncolni, és a Grease egyik jelenetét tanuljuk majd meg. Halványnél a segédfogalmam nem volt, hogy mi az a Grease, voltam 11-12 éves, amikor aztán jó néhány évvel később végül is láthattam magát a Grease filmet. Persze, hogy nagyon tetszett, és nagyon örültem neki, hogy egyébként erre a lendületes zenére még táncolhattam is. A You're the One That I Want, vagyis a Grease egyik nagyon ismert betétdala John Travolta és Olivia Newton-John előadásában ezen a napon ért a csúcsra 1978-ban az amerikai slágerlistákon. Mi most inkább a romantikus andalító slágert választottuk. Ugyanebből a musical filmből jöjjön tehát a Summer Nights, Olivia Newton-John és John Travolta előadásában.

0: Emberidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk az Ergóval és a Létezemmel.
1: Az a fontos, hogy élek.
0: És jöjjön a rockos Easy Lover is a Retro Rádióban. Miközben azt kérdezem hallgatóinktól, hogy ki hogyan kézműveskedik, és itt most tényleg nem a tradicionálisra gondolok, hanem mi az, ami kikapcsolja hallgatóinkat, milyen kézműves tevékenység. Ilyenkor mindig csillog a szemem, mert nagyon-nagyon jókat írnak hallgatóink, szóval meséljenek nekünk. 0620-22-22-122-es az SMS számunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Majdha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
13: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
14: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
15: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Börek Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gyko.hu.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri!
13: Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: A büfékocsikban vizsgálódott a fogyasztóvédelem. Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások, változékonyabb időjön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lénzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
21: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
20: Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek, a rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Ezen kívül több ezer közlekedési szabálytalanság miatt is intézkedtek a rendőrök. Megbénult ma a vonatközlekedés Franciaországban. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett, különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délelmúlt lassan 4 perccel, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Szokás szerint délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Vágó Piros vagyok, az Unisex is szól, majd Shakirát is meghallgatjuk egy dal erejéig, és kezdünk már is Belinda.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádiónál. Ettől a daltól általában az ember érzi, hogy létezik, és lesz majd ám ilyen a folytatásban nem is egy. Az Unisex-el is együtt énekelhetjük majd a Szebb holnapot. Shakirával akár még a csípőnket is rázhatjuk. Itt lesz Phil Collins, Philip Bailey az Easy Lover-ben. Ma pedig azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki hogyan kézműveskedik. Mi az, amivel kikapcsol, milyen kreatív tevékenység. Lusta Pista ezt az üzenetet írta nekünk. Szia Piros, künn a dorozsmai határban, ahol a pacsirta madár dalol, sovány malac vágtában készülnek a kézműves kőedények. Ha már a kézművesség világnapja van, kérnék egy ideillő himnusz. Nálad is jártunk tavaly ősszel a konvojon, úgyhogy jó munkát kívánok, és jöjjön Scatman Johnnal a Scatman's World. Papa.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tudtam én, hogy hallgatóink közül nagyon sokan sokféleképpen kapcsolódnak ki valamilyen kreatív tevékenységgel, úgymond kézműveskedéssel. Zsuzsi mami például ezt írta: szia Piros, épp gyöngyfűzés, ékszerkészítés közben hallgatom a retrót. Mióta nyugdíjas vagyok, rengeteget kézműveskedek, horgolok, gyöngyöt fűzök, táskákat varrok. Akkor neked is jó munkát kívánok, és remélem, hogy a zenéink inspirálnak. Valaki pedig aláírás nélkül írta: levendula szüret és füzérfűzés. Elgondolkodtam, hogy a füzérfűzés az vajon milyen füzér, azt még köszönöm szépen, ha megírod, ha éppenséggel úgy alakul. Egy őrült szerelem, ami mindjárt inspirálja mindazokat, akik éppen kézműveskednek, előtte pedig a Roxette szól a The Look-kal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Kézművesség világnapján hallgatóinkat arról kérdezem, hogy ki hogyan pihen, milyen kreatív tevékenységgel, milyen kézművességgel. A kreativitás ugye a színészeknek, művészeknek is egy nagyon fontos eszköze. És rögtön felidézem a kórházas sorozatok egyik ősét. Na jó, nem a kórháza város szélén, akkor egy kicsit ugorjunk előrébb az időben, a Vészhelyzetet, ami ugye a világhírnév felé repítette George Clooney-t és Noah Wyle-t is. Nemrégiben Noah Wyle elárulta, hogy George Clooney-nak rendre meggyűlt a baja az orvosi kifejezésekkel. Az összes többi mondandót azt egészen jól abszolválta, de amikor el kellett magyarázni kvázi a betegek hozzátartozóinak, hogy mi a probléma, ott rendre elakadt. De ugyanakkor prés volt rajtuk nyomás, mennyi idő alatt hogyan tudnak mondjuk egy-egy jelenetet felvenni, ki az, aki miatt mondjuk újra kell kezdeni, ki az, aki miatt még egyszer újra kell kezdeni. George Clooney pedig igen kreatív módját nyilván a stábbal kiegészülve választotta annak, hogy ezeket a szövegeket ne felejtse el. A betegek párnáitól kezdve a kórházi lapokra, az ágyra, mindenhová kerültek a szövegeiből, és ő pontosan tudta, hogy hova kell nézni ahhoz, hogy a megfelelő mondatot megtalálja. Gratulálunk neki mindehez, mi pedig akkor folytatjuk már is Falkóval és a Jennyvel itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is felrázom majd a hallgatóinkat Rock You Like a Hurricane-nel. Jöjjön a Scorpions is a következő órában, és meghallgatjuk a Bailandót. És Hori remixében szól, tehát ez a sláger egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böregstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
5: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kovalszki meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kovalszki meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
9: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
10: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
11: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozon, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
12: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az Idei Múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
14: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu.
17: Úgy is tett!
18: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
19: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
20: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
19: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
18: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
22: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál, azzal a céllal, hogy legalább a legfontosabb és legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anya medvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Egy óra múlt 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és mi szokás szerint délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Számíthatnak majd Aucsilla és Szolnoki Péter duettjére, Lara Fabianre. A Scorpions pedig már is felráz bennünket ezen

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, korábbi kívánságműsorok egyik örök favoritja volt pedig Aucsillával és Szolnoki Péterrel a Féltelek, és egy gyönyörű dalt is tartogatok a következő percekre Emily Sandétól, mindjárt jönnek a részletek, csak hogy rengeteg üzenetet kapunk hallgatóinktól, ugye az volt a kérdésem ma a kézművesség világnapján, hogy ki milyen kézműves tevékenységgel kapcsolódik ki. Ildikó például ezt írta, az én kedvenc kikapcsolódásom a mély viaszból készített gyertyák öntése. A nagymamám régi edényeit használva, közben áldásdal dúdolva, még különlegesebbé vált számomra ez a hobbim. Hiszem, hogy ez a végtelen pozitív energia is a gyertyák részévé válik. Az már csak hava tortán, hogy nagyon nagy sikernek örvend a különböző piacokon, vásárokon. Örömmel tapasztalom, hogy egyre többen fordulnak újra a kézművesség felé. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, Ildikó Szlovákiából. Hála Istennek én is ezt tapasztalom, és nagyon szép, amit leírtál. Te is tulajdonképpen egy tradíciót követsz, ami a családodban megvolt. Úgyhogy köszönöm szépen az üzenetedet, és jó munkát kívánok neked. És akkor, ahogy ígértem, Emily Sandé és a Read All About It szól nem sokára egészen a szívünkig, de jöjjön előbb egy táncos sláger, Danabs Hori remixében a Bailando.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Citerás Börni ezt írta nekünk, vagy nekem. Szia Piros, szeretném, ha lejátszanál egy olyan muzsikát, ami a szívedhez közel van. Üdvöd Citerás Börni. Hát például ilyen volt Emily Sandé, Read All About It slágere, de a következő is igencsak kedvemre való. Andi üzenete pedig így szól. Szép napot, szeretném a következő számot küldeni a munkatársamnak, Ziának, hogy el ne aludjon munka közben. No igen, ilyenkor szoktam mondani, hogy nincs kívánságműsor, majd este 6-tól Nyerges Izával, de azért egy kis ébresztő szerda délután mindenképpen jól jöld, aki pedig mindezt biztosítja nekünk, Michael Jackson, a The Way You Make Me Feel-lel.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kérdeztem hallgatóinkat, hogy milyen kézműves tevékenységgel kapcsolódnak ki. Babás Timi, vagy Bábas Timi, vagy Babas Timi ezt írta. Bábkészítő vagyok, de kikapcsolódásként rokkázom. Gyapjú fonalakat készítek. Ez is mennyire különleges. Köszönöm, hogy megírtad. Vagy itt van Bea üzenete. Kötés, horgolás, goblenvarrás, varrás. Papírszövés, 3D papírhajtogatás. Hú, az origami az nagyon nehéz szerintem. Szeretném még kipróbálni az agyagozást és a gyöngyfűzést is. Szép napot kívánok, Bea. Köszönöm szépen, neked aztán van szép számmal hobbid, úgyhogy hajrá! Meg hajrá nekünk is, When the Rain Begins to Fall a Retro Rádióban, German Jacksonnal és Piazzadórával.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 5 perc múlva 2 óra, és az érkező hidegfront már itt-ott betámadott, igaz, egyelőre még csak kisebb esőkkel. Azt mondják a meteorológusok, hogy este érkezik majd az igazi haddelhad, és leginkább az ország délnyugati 3 megyéje az, amelyik érintett, oda narancssárga riasztást is kiadtak, de máshol is érdemes úgy lefeküdni, hogy az állatokat biztonságos helyre vittük, ha tudjuk, hogy félős a kutya, a macska, akkor igyekszünk a közelünkben tartani. Szóval én mindenkinek kellemes délutánt kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
5: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és Bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Ahhoz tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
15: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
16: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
17: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a böreg stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el,
18: További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
20: Ne próbáld ki otthon.
21: Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
19: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
21: Szállás.hu.
19: Úgy is tett.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés. Bárki bekapcsolódhat az Adria élővilágának kutatásába. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Dőbörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
25: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztójára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk.
24: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Az Adriai tenger fényképes megfigyelését kérik a horvát kutatók. A helyiek mellett a turisták is bekapcsolódhatnak a tudományos adatgyűjtésbe. Az Egy kép a tengerért című kampánnyal az Adria környezetének kutatásához várnak segítséget. Azt kérik, hogy ne csak emlékfotókat készítsenek a résztvevők, hanem dokumentálják az élővilágot és a változásokat is. A képeket a Crafting the Sea telefonos alkalmazással lehet beküldeni. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
26: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok Önöknek, a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, egy nap múlva foci VB, 9 nap múlva vakáció, nálunk pedig Presser Gábor vagy éppen Elvis Presley érkezik, kezdésnek pedig a Europe nagy slágerei.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a mikrofonnál 14 óra 22 perckor. Dénás Tamás, ugye emlegettem már, hogy pontosan egy nap múlva elkezdődik a labdarúgó világbajnokság. Sajnos a magyar válogatott nem lesz ott, de azért előkészületi meccs volt, és tegnap Debrecenben 3-1-re megvertük a nem túl acélos kazak válogatottat. Ez egy dolog, ami történt Debrecenben. Kicsit izgalmasabb volt sokak számára, ami a 23. percben történt a meccsen, nevezetesen egyszer csak az úgynevezett pók kamera, tudják, ami fölülről veszi a meccset, és fölülről láttatja, hogy mi is történik a stadionban. Szóval ez a pókkamera, ami nagyjából egyébként egy mázsás, ez egyszer csak lángra kapott, és leesett jó néhány méter magasból, füstölt a drótkötél, és ami a legdurvább, hogy egy kameraman állt alatta, illetve az volt a mázlia, hogy nem alatta állt, hanem egy jó méterre tőle, és a legnagyobb nyugalommal vette tudomásul, hogy előtte leesett egy majdnem 100 kilós kamera onnan föntről, hátrébb lépett, és nyomta tovább a munkáját. Úgyhogy le a kalappal a pali előtt, jó, laza volt. Egyébként Marco Rossiék sem voltak túl messze ettől. Marco Rossi epésen megjegyezte egyébként a sajtótájékoztatón, hogy nincs gond, alig ha beszélnék most önökkel, hogyha rám esett volna az a kamera. Kamerapánik tehát már nincsen, Presser Gábor és Ray Parker Jr. hamarosan lesz. Az Inner Circle és a Sweat pedig már is itt van a Retro Rádióban. I've been

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Police egyik legnépszerűbb dalával és Samantha Fox-szal folytatom majd itt a Retrórádióban, most viszont némi közlekedés. 9 perccel járunk délután 14:30 után a mikrofonnál. Dénes Tamás, sziasztok! M3-as autópályán Budapest felé a 62-es kilométernél egy őz szaladgál a kerítésen belül. Hűha, valaki tud, tegyen valamit, tehát őzik-e Budapest felé M3-as 62-es kilométer. Hír még, hogy az M1-esen Hegyesalon felé egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött, ezért a Budapest felé tartó átterelt sávot az M1-esen lezárták, mindkét irányban csak egy-egy sáv halad Bicske térségében elég jókora torlódás alakult ki. Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében Nyírbátorban a hajnali óráktól ég egy baromfi feldolgozó üzem, a környező utakon zárásokra számítsanak mindenképpen.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Only One a Me With You egyébként eredetileg Dusty Springfield dala volt. A Bay City Rollers értelemben nagy sikert, én most a Samantha Fox verziót játszom itt a retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben az Útinform jelezte, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, emiatt most félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódások, dugók képződtek. Hát ez van! Na meg az, hogy nálunk rengeteg nagy sláger jön a folytatásban is. Többek között a debreceni Desperado egy régi nagy sikerrel. De miután esküvői évad van, úgyhogy nem felejtek el egy olyan előadót sem, mint a Backstreet Boys. És még sok nagy, óriási sláger, nagy előadók a folytatásban is tartsanak velem, így szerda délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: A büfékocsikban vizsgálódott a fogyasztóvédelem. Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások, estétől zivatarok érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lénczmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
4: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
3: Az Adriai tenger fényképes megfigyelését kérik a horvát kutatók. A helyiek mellett a turisták is bekapcsolódhatnak a tudományos adatgyűjtésbe. Az Egy kép a tengerért című kampánnyal az Adria környezetének kutatásához várnak segítséget. Azt kérik, hogy ne csak emlékfotókat készítsenek a résztvevők, hanem dokumentálják az élővilágot és a változásokat is. A képeket a Crafting the Sea telefonos alkalmazással lehet beküldeni. Újabb különleges együttállás lesz látható jövő héten az Esti Égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. A svábhegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. Változóan felhős idő lesz több órás napsütéssel, elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok, estétől pedig nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé számíthatunk esőre, záporra, délnyugaton heves zivatarra is. A szél is megélénkül, megerősödik, zivatarok környékén viharos széllökések is lehetnek. 28-34 fok között alakulnak a csúcsok. A zivatarrendszer éjjel átvonul az országon, holnap kisüt a nap, de hűvösebb és változékonyabb napok jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Esztertől az imént hallhatták, éjszaka már záporok, zivatarok jönnek, és a hidegfront kifejti majd a hatását, jó, valamivel hűvösebb lesz majd. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig érkezik a Bikini vagy az Alphaville, kezdésnek pedig a Modern Talking nagy sikere. Rádió.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Kanye Westet megint elővették. Az amerikai rapper, aki az elmúlt 20 év egyik legnagyobb és legmenőbb rapperének számít az Egyesült Államokban. Szóval most egy korábbi dolgáért kell, hogy feleljen a bíróság előtt, ugyanis 10 évvel ezelőtt egy videóklip forgatáson egy Jennifer N nevű modell is részt vett, és hát neki már az is feltűnő volt, amikor a New York-i Chelsea Hotelben össze-vissza szaladgáltak az emberek, hogy megjött Kanye. Aztán végül is hármójukat kiválasztotta a rapsztár, egészen egyszerűen őt is leültette egy székbe vele szemben, és minden instrukció nélkül egyszer csak elkezdett a háta mögé vonulni forgatás közben, és két kézzel folytogatta majd az ujjait, hát meglehetősen kihívóan a modell szájába dugdosta. És amikor véget ért a jelenet, a meghökkent lány, aki azt se tudta, hogy hol van, a következőt hallotta a rappertől: na ez már művészet volt, én vagyok maga Picasso. Hát körülbelül így reagált mindenre Kanye West. Most viszont, miután a folytogatás tény volt, és erről orvosi látlelet is van, úgyhogy Kanye West megy a bíróságon, és megpróbálja elmagyarázni az ő művészetét, az ő Picasso-ságát majd. Egyrészt Jennifer ennek, másrészt pedig a New York-i kerületi bíróságnak. A folytatásban viszont érkezik az Alphaville és a Bikini is mindelőttük, Cher és egy igazi diszkónót, ez a Strong Enough itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Tina Turnerrel és a Desperadoval folytatom majd. Itt a Retro Rádióban most közlekedjünk. 15 óra 38 perc van. M1-es, M7-es közös szakaszán a főváros felé baleset történt a 8-as kilométernél Budaörsnél. A sérült járművek az M1-es, M7-es közös szakaszon a belső sávot foglalják el. Jókora torlódás van mögötte. 4-es főút Monori erdőnél összeütközött két személyautó a 42-es kilométernél. Itt a 4-esen a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. M1-es Hegyeshalom felé egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávnál a szalagkorlátnak ütközött, ezért a Budapest felé tartó átterelt sávot lezárták. Mindkét irányban mindössze egy-egy sáv halad. Bicske térségében elég komoly torlódás alakult ki.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió egy perccel járunk 3:44 után, és jó néhány esküvőn diszkózom, és ott bizony, ha azt szeretném, hogy az emberek egymás nyakába boruljanak nagy számban, akkor ezt a dalt biztos, hogy le fogom játszani. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, ezúttal nem egy esküvőn, hanem itt a retro rádióban. No new

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben jönnek, mennek a felhők mögöttem. A slágerek azonban maradnak, jön például Zorán a következő órában.
1: Jó, a szerelemnek múlnia kell, s ha múlik, akkor fájnia kell.
0: De hozom majd a Ricky Epoveri piszok nagy slágerét, a Sarah Pe-

0: Hát a folytatásban majd, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Hauman Petra. Saját bevallása szerint, bár a szülők részéről voltak elterelő hadműveletek, ő már gyerekkorában tudta, felnőttként ugyanaz lesz a foglalkozása, mint édesapjának. Hauman Petrával várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Zivatarok érkeznek estétől. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli parlamenti ülés lesz kedden, ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Közölte, fontos jogalkotói célkitűzések késnének, ha csak az őszi ülésszakban kerülnek sorra a tervezetek, a döntések kitolódása pedig problémákhoz vezetne. Az előterjesztések között szerepel például a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabálymódosítás és a pedagógusok teljesítményértékelés megújításához szükséges törvényi rendelkezés. De napirendre vennék az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénymódosításokat is. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál azzal a céllal, hogy legalább a legfontosabb és legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Hatalmas lángokkal égett egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Egy baromvi feldolgozó üzemben keletkezett a tűz éjszaka. Emiatt a környékről 71 embert telepítettek ki. Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, reggelre meg is fékezték a lángokat. Méréseket is végeztek a szakemberek, az üzem területén belül határérték fölött mutattak ki veszélyes anyagokat. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok, estétől pedig nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé számíthatunk esőre, záporra, délnyugaton heves zivatarra is. A szél is megélénkül, megerősödik, zivatarok környékén viharos széllökések is lehetnek. 28-34 fok között alakulnak a csúcsok. A zivatarrendszer éjjel átvonul az országon, holnap kisüt a nap, de hűvösebb és változékonyabb napok jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kisebb záporok, zivatarok már most is többfelé vannak az országban, legalábbis látom az SMS-ekből, amelyek érkeznek. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, hamarosan érkezik viszont az Edda, vagy éppen a svéd Ace of Base is.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évek.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 16 óra 23 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás. Tom itt van velünk a vonalban, aki az M1-esen van, és látja, hogy én ugye beszéltem itt balesetről, hogy pontosan most mi a helyzet arra felé. Szevasz, Tom!
1: Szevasz, Rusztám, üdv mindenkinek! Igen, jól mondtad, hogy az M1-es M7-es közös szakaszán most szaladtam el. Az autópálya mérnökségnek az autója is már kijött a belső sávból, tehát mind a három sáv szabadon járható. Természetesen a baleset miatt és a helyszínelés miatt még egy-két kilométeres torlódás van, de azért folyamatosan halad a forgalom, tehát nem kell megállásra számítani.
0: Ez ugye, bocsánat, a főváros felé lett volna, a 8-as kilométernél volt a baleset.
1: 8-as kilométernél így van, az úttesten lehet látni, hogy a helyszínelésnek a nyomait, de már senki nincs ott, úgyhogy már csak az autósoknak az a pici türelem kell, hogy a forgalom egy kicsit felgyorsuljon, és minden rendben van, csak figyeljünk továbbra is oda, és tartsuk be a követési távolságot, ami szerintem nagyon fontos.
0: Az, ebben egyetértünk, ebben hiba nincsen. Tom, köszönöm szépen, szóljanak akkor neked is a folytatásban muzsikák. Bon Jovi, Zorán, itt a Retro Rádióban, Lutris, aminek mail már is.
1: Köszönöm.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Ricky Poverivel és Zsédával folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45 a mikrofonnál Dénás Tamás. M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalon korábban egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. A sávzárás megszűnt, azonban a torlódás továbbra is jelentős mind a két irányban. Ahogy Tomtól hallhatták, M1-es, M7-es közös bevezetőjén véget ért a baleseti helyszínen, és előbb-utóbb jól lehet haladni. Szabolcs-Határ Beregvár megyében Nyírbátorban továbbra is ég egy baromfi feldolgozó üzem, a környező utakon zárásokra kell számítani. 52-es főút Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak útépítők, napközben most a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mind a két irányban torlódásokra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió közben. Peti írt, hogy M3 Budapest felé vezető oldalon baleset a Mezőkövesdi lehajtó után a 127-es kilométer kőnél a belső és leállósában vannak az autók. Peti, köszönöm, cserébe jön majd Damien és a szerelem vonat. De felbukkan a következő órában a Queen és a Friends Will Be Friends, a barátok barátok maradnak. És még jó néhány nagy sláger a folytatásban majd, így szerda délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu per Kia oldalon.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
10: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
9: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
13: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
14: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
15: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
16: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Már a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Sokan nem fizették még be az idei gépjárműadót. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 170 ezer autótulajdonos még nem fizette be az idei gépjárműadót. A NAV arra figyelmeztet, hogy június 30-áig még kérhető az 5 havi pótlékmentes részletfizetés, amelyet néhány kattintással el lehet intézni a NAV mobil alkalmazásában. Aki nem fizet és részletfizetés sem kér, annak késedelmi pótlékot számíthatnak fel. A tartozás hosszabb távon akár a jármű forgalomból történő kivonásához is vezethet. A hatóság azt javasolja, hogy az érintettek mielőbb rendezzék az adót, vagy éljenek a fizetési könnyítéssel. Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csak nem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Megbénult ma a vonatközlekedés Franciaországban. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet és a Dunántúlon egyre több felé várható eső zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, tudósít az Utinform. Ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 5 óra is változatlanul füllett meleg idő van itt a stúdió környékén, át holnap jó néhány fokkal alacsonyabbak lesznek az értékek, ahogy hallhatták. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában a Roxette vagy éppen a Republic. Nyitányként a Survivor.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és örömmel veszem tudomásul, hogy Tóth József Budapest 13. kerületének polgármestere a Facebook oldalán mutatta be, hogy milyen lesz a januárban elhunyt Fenyő Miklós egész alakos szobra, és azt is most már tudjuk, hogy hol kap majd helyet ez az emlékmű. Nos, a gipsz makettet lehet látni a polgármester oldalán, és a tervek szerint mindez a Szent István Park 26 szám előtt lesz kiállítva, ez az egész alakos Fenyő Miklós szobor, egyébként Orbán Előd szobrászművész alkotása lesz, és hát március 12-én, jövő év március 12-én Miki bácsi 80. születésnapján avatják majd föl, és hát, hogy miért kapja, és miért kap szobrot, és miért foglalkozik vele a polgármester, nagyon egyszerű, ugyan világéletében Újlipótvárosban lakott tőlünk, hála Istennek, néhány tömbre, de ő mindig valahogy az egész 13. kerületet képviselte, Angyalföldet, Újlipótvárost, úgyhogy a polgármester ezért is ragaszkodott az egész alakos szoborhoz, azt kell mondjam, egyébként tök jó, laza rajta Miki, olyan, amilyen szokott lenni, zsebrevágott kéz, napszemüveg, minden további pedig majd, amikor elkészül, jövő tavasszal láthatjuk majd. Jön a Labusa Queen előtt a folytatásban nálunk itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Bonnie M-mel és az Ottavannal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, méghozzá 3,5 perccel, 3:46 előtt a mikrofonnál Dénes Tamás. A Taxi Zsófi jelentette korábban, hogy az A4-es autópályán Parndorf után Hegyeshalom felé torlódás van. Aki tud, a Neusiedli lehajtón menjen le. Zsófi, köszönjük szépen, illetve M3-ason Pest felé a 125-ös, 126-os kavics között baleset, a belső sáv lezárva egyelőre, nincs torlódás, írja hallgatónk, ezt is köszönöm. M1-es Hegyeshalom felé egy kamion defektet kapott még korábban a 33-as kilométernél, a belső sávban a szalagkorlátnak is ütközött, a sávzárás megfűnt, viszont mind a két irányban maradt a jelentős torlódás. M3-as Budapest felé két személyautó karambolozott a 127-es kilométernél Mezőköves térségében, a sérült jármű a belső sávot foglalja el. 49-es főút Mátészalkán két személyautó ütközött a 19-es kilométernél, itt a forgalom félpályán halad.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Volkswagen.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék ma este 8-tól a Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Hauman Petra színésznő lesz majd. Mindez tehát este 8-tól, most viszont már is indul a 2 órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával, és rögtön az elején a Pointer Sister sikerével. Én ezzel búcsúzom, mára kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este
1: Hauman Petra.
4: Saját bevallása szerint, bár a szülők részéről voltak elterelő hadműveletek, ő már gyerekkorában tudta, felnőttként ugyanaz lesz a foglalkozása, mint édesapjának. Hauman Petrával várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
9: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
8: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
12: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ózont, ami rengeteg élménnyel és

0: kínálatát és koktélcsodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
5: Fordítva.
4: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
5: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
6: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiapban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: A büfékocsikat ellenőrizték. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot ellenőriztek országszerte a hatóságok. Számos szabálytalanságot találtak. A vizsgált mozgó vendéglátóhelyeknél leggyakrabban higiéniai problémák, hiányos dokumentációk és műszaki hibák fordultak elő. Az ellenőrök lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Az akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint a nyári fesztivál szezon előtt különösen fontos, hogy a vendéglátóhelyek minden élelmiszer biztonsági előírást betartsanak. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert. Magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kikérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, főként az északi középhegység környékén. Estétől nyugat felül megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon pedig több helyen esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Délnyugaton akár heves zivatar is lehet. Többnyire 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton és az északi határnál hűvösebb maradhat az idő. Késő estére északnyugaton 13-20, máshol 20-25 fok várható.
13: Retrórádió közlekedési hírek.
14: Az M3-as autópályán Magyaródnál új terelést építettek ki, a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Hívja fel a figyelmet az Útinform. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: I'm so excited, vagyis olyan izgatott vagyok, ez a kívánság műsor első slágerének a címe. Ha önök is valami hasonlót éreznek, tűkönülnek, alig várták, hogy beszélgessünk és üzenjenek a szeretteiknek, akkor hívjanak bátran, egy Nyerges Izabella

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánság műsorban, ahol üzenhetnek azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek. Ha van olyan családtag, barát, kolléga, esetleg a szerelme, akire ma sokat gondolt, és mondana neki néhány kedves gondolatot, akkor forduljon hozzám bizalommal. Halló, halló, parancsolj, szia!
1: Szia, Izabella! Rómó vagyok, Tátyaszörösről.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni a kívánság műsorban?
1: Az apukámat, meg az összes családomat.
0: Jó, apukádnak mi a keresztneve, hogy hívják?
1: Jenő.
0: Mit üzennél a szeretteidnek?
1: Hogy nagyon szeretem, és mindig is nem fogom elhagyni a családomat. És a zenét szeretnék küldeni.
0: Mesélj kicsit a vakációval kapcsolatos terveidről.
1: Hogy ugye elmenjünk a Balatonra.
0: Nagyon jó, és mi a legkedvesebb balatoni strandos ételed?
1: Lángos.
0: Az enyém is azt képzeld el, úgyhogy hasonló az ízlésünk. Jó, hát figyelj, akkor egy hatalmas adag sajtos tejfölös lángossal ünnepeld majd meg, hogy indul a vakáció. A családodnak pedig már is jön a Smash Mouth és az I'm a Believer a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyha szívesen üzenne néhány kedves érzelmes mondatot a szeretteinek, akkor ezt itt a Kívánság műsorban, a Retro Rádió üzenő műsorában megteheti. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Tibor vagyok, üdvözlöm Izabella. Én szeretném a feleségemet meglepni egy nótával, egy akármilyen nagyon szép nótával, és a két lányomnak is üzenem, hogy szeretem őket.
0: Jó, sorolja fel nekünk a hölgyeknek a keresztnevét. Kezdjük esetleg a feleségével. Köszönöm.
1: Edith, Nóra és Eszter.
0: Most összefoglalhatja nekik szent kedves gondolatait is.
1: Hát, hogy nagyon szeretem őket, és örülök, hogy vannak nekem.
0: Oké, és hogy fog telni a nyár? Mik a tervei a vakációval kapcsolatban?
1: Hát, ha talpra tudok állni, akkor nyaralunk, ha nem, akkor fekszünk.
0: Én szorítok, hogy mielőbb felépüljön, hogyha gyengelkedik.
1: Hát igen, sajnos. Na, de hát meggyógyulunk, úgy döntöttem.
0: Ezt örömmel hallom, a hozzáállása az már fél siker, ebben biztos vagyok. A Gypsy Kings gondoskodik az ajándék slágerről, a Volare szól a családjának, jó, hogy itt volt velünk. Penso con sueño para

0: Ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy SMS üzenettel folytatódik a kívánságműsor. Kedves Izabella, egy házi cukrász manufaktúrában készítjük ebben a pillanatban a finomabbnál finomabb kézműves süteményeket. Szeretnénk egy nagy pusszantást küldeni a kolléganőknek, Rékának, Jocuskának és Ancikának. Szép napot! Van velem valaki a vonalban is?
1: Jó vagyok, egy számot szeretnék kérni, hogyha lehet, szabad?
0: Igen, honnan telefonálsz nekünk, Zsolt?
1: Én Sümegrózi vagyok benneteket, én munkából tartok hazafelé.
0: Oké, és kit szeretnél meglepni?
1: A páromat és a kislányomat, ők már otthon vannak, várnak, hogy megérkezzem a munkából, nagyon finom vacsorával.
0: És mi az, amit a szeretteidnek üzennél néhány mondatban?
1: Hát, hogy sietek haza, aztán este még egy pici játék még a kislányjal belefér, aztán fürdés, pihenés, hétvégére meg egy jó programot kitalálunk, és szeretem őket, imádom őket.
0: Jó, cuki vagy nagyon, és akkor még a keresztnevüket áruld el nekem, légy szíves.
1: Panka és Tíme a párom, Panka pedig a kislányom.
0: Belinda Kellaj, nekik énekel, érkezik alá Lunál, közösen meghallgatjuk az ajándék slágert. Jó pihenést neked és a családodnak.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerintem azok a dalok a legkedvesebbek a szívünknek, amihez valami konkrét, személyes emlék is kötődik. Sting énekel a következő percekben, jön az Englishman in New York, amit én azért szeretek, mert angol órán ez volt a feladat, le kellett fordítani, és akkor sokat lehetett hallgatni ezt a számot, és nagyon szerettem azt az angol tanárnőt is, aki az órát tartotta. Egy kifejezetten kedves, fiatalos, energikus és nagyon újító szellemű angol tanár volt, úgyhogy cseppet sem lehetett unalmasnak nevezni az órát, és tényleg sokat tanultunk tőle, úgyhogy hamarosan Sting és az Englishman in New York a kívánság műsorban, előtte viszont jönnek hozzá a kedves gondolatok és üzenetek is. Halló, halló, jöhet a bemutatkozás.
1: Jó estét kívánok, szia Izabella, Ola János és Mezőtóról.
0: Szervusz János, kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: Én a feleségemnek szeretnék küldeni egy által kiváltott számot.
0: Igen, mutasd be nekünk a hölgyet először is.
1: Oláné Kósudit Mezőtóról.
0: Jó, és akkor most mondhatod is, hogy mit üzennél neki, mik azok a kedves szavak.
1: Örülök, hogy itt együtt vagyunk, nagyon szeretem, ennyi.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban a friss és aktuális hírek után is lehet üzenni. 8-ig él a 0620-22-22-122-es szám. Szia!
1: Szia Izabella, Niki vagyok.
0: Szia, parancsolj, kit szeretnél meglepni?
1: A férjemet, mert nagykerti munkálatokban vagyunk. Csináljuk hátul a kiülőt, elbontottuk a disznólat, és most szennyvízcsövet fektetünk le ketten, három gyerek mellett. Úgyhogy szeretnénk egy kis pörgőzenét kérni, ha lehetséges.
0: Jó, oké, kitartás ez a nagy munkához. Várhatóan mikor készültök el vele?
1: Hát augusztus 6-án van a szülinapom, és addig a síkbetont szeretnék.
0: Legyen ez a szülinapi ajándékod, én ezt kívánom neked. Örülök, hogy hívtál, és akkor jön egy szuper jó retro sláger. Hát azt mondtad, hogy pörgős kell. Legyen az I Love Rock and Roll, Joan Jett-től, erre lehet szennyvízcsövet fektetni, akár, vagy bármi egyebet. Kellő energiával lát el minket, az biztos. Nagyon szeretek önökkel cseverészni itt a kívánság műsorban, ez egy élő adás, nem robottal, nem üzenetrögzítővel találkoznak, hogyha hívnak, úgyhogy várom önöket a következő órában is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
6: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
5: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolód ki!
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szíven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre akár 3 millió forintos kedvezménnyel 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
10: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
11: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
10: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
13: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
14: Nem, pont fordítva.
13: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
14: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
16: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
18: vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires.
2: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Pályafelújítási program indult a MÁV-nál. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Viharok, záporok lehetnek több felé. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fellépnek a lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indul a MÁV-nál. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy a legfontosabb és a legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte májusban a Budapest-Pécs fővonalon. Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Visszafogott optimizmus. A vártnál jobb első negyedéves gazdasági adatok ellenére idén továbbra is mérsékelt növekedésre számítanak a szakértők Magyarországon. Az előrejelzések szerint a gazdaság teljesítménye elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően bővülhet, miközben az infláció az év egészében a jegybanki célsáv közelében maradhat. Az erős forint és a lassuló pénzromlás lehetőséget teremthet a kamatok további csökkentésére. A szakértők szerint a költségvetés hiány mérséklődése várható, de ennek hatása inkább a következő években érződhet majd. Hihetetlen túlélő történet Kínából. 7 napon át sodródott a tengeren egy 40-es éveiben járó férfi, miután egy partmenti sétán megcsúszott és a vízbe esett. A hullámok messzire sodorták a partul, ahol sem ételhez, sem ivóvízhez nem jutott. Életét végül apró, nyersen elfogyasztott tengeri rákok mentették meg, amelyeket egy bóján talált. A férfi több mint 10 kilót fogyott, súlyosan kiszáradt és halucinációkkal küzdött, mire két halász rátalált. Kórházba szállították, állapota stabil, és várhatóan teljesen felépül. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, egyébként derült időnk lesz, holnap is lesznek zivatarok. A részleteket azonnal mondom. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet is, a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M3-as autópályán Budapest irányába két személyautó karambolozott. A 127-es kilométernél Mezőköves térségében a sérült járművek a belső sávot elfoglalják. A 67-es főúton Bőszénfa térségében több jármű összeütközött. A 25-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 49-es főúton Máté-Szalka belterületén két személyautó összeütközött. A 19-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Tudósít mindez ezekről az útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Peti és Gábor barátai kerestek meg a Kívánság műsorban. A srácok ebben a pillanatban életükben először kerülik meg a Balatont biciklivel. Ehhez a nagy kalandhoz kívánnak a haverok sok szerencsét, és küldenek egy nagy hajrát, meg egy szuper jó rock'n'roll slágert.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.
3: Összejöttünk, nagy eset.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó napot kívánok! Önnek is sikerült bejutni a kívánság műsorba. Halló, halló!
1: Halló, jó napot kívánok! Zenét szeretnék kérni.
0: Szia, mutatkozz be nekünk, kérlek.
1: Budai László vagyok.
0: Honnan telefonálsz, Laci?
1: Kocsiból telefonálok.
0: Jó, de az országnak melyik területéről, úgy értem?
1: Debrecen.
0: Jó, és kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Rafael Tibornak szeretnék küldeni egy zenét.
0: Milyen üzenettel, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnál?
1: Nagybátyám, és hazamegy hazafelé a munkából, és ön is szeretném küldeni, kitartást kívánok neki. Legyen szerencsés egész életében, azt kívánom neki.
0: Megbeszéltük, figyelj, csak hallom, hogy autóban vagytok, olyankor szokott ilyen rossz lenni a vonal, úgyhogy én nem is nyúzlak benneteket tovább, jön az ajándékszláger.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Klára Nagy Lócról szeretné, hogyha megköszöntenénk őt a születésnapja alkalmából. Ő már tegnap is telefonált, de akkor most még utoljára, még egyszer elmondom, Klára, Isten éltesse önt, sok szeretettel gratulálok. Reméljük, hogy jól fog sikerülni a születésnapja. Van velem valaki a vonalban is, halló, halló.
1: Szervusz, Iza, Tömbből még itt vagyok Sárvárról. A lányomnak szeretnék a születésnapjára jó kívánságokat küldeni. Kőszegen él, és június 22-én lesz neki a 35. születésnapja. Igaz, hogy még egy kicsit korán van, de szerintem nagyon-nagyon hamar itt lesz. És őt úgy hívják, hogy Tömböly Viktória.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnál?
1: Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok neki, és maradjon mindig ilyen vidám, és mindig is továbbra is szeresse a cicákat, mert nagyon-nagyon nagy cicamániás a párjával együtt. Van neki benti cicája, van neki több kinti cicája is, és tehát ilyen cicabarátok.
0: Nagyon helyes, én is imádom az állatokat. Nekem is van egy mentett cicám, akit pár hónapos korában találtam egy szatyorban, és most már idén nyáron a 16. születésnapját ünnepli. No, hát azt kívánom a gyermekednek, hogy maradjon örök fiatal. Forever Young, ez a most következő Alphaville sláger.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 0620-22-22-122-es szám már csak este 8-ig az Abaházi Presszó ígél, de holnap is lesz kívánságműsorunk. Halló, halló!
1: Jó estét, Bence vagyok.
0: Hello, hello! Kérlek, mondd el, hogy kit lepnél meg a műsorunkban.
1: A testvéremet, Olivért.
0: Hány évesek vagytok? Mesélj nekünk egy picit a családodról.
1: A testvérem az 7 éves, én pedig 12 éves vagyok.
0: Jó, és mit szeretnél neki üzenni? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Sok kitartást kívánok így a nap végére a foci edzéséhez.
0: Ja, jó, oké, rendben. Meddig tart a suli pontosan? Hányadikán mentek utoljára?
1: 19-én, de ez már az ilyen lazolós nap lesz, hiszen megyünk a belvárosi moziba filmet nézni.
0: Szuper, és tudod, hogy mit néztek meg?
1: Véletlenül írtam egy könyvet.
0: Oké, és akkor még annyit kérdezek, hogy a vakációval kapcsolatban mik a terveid?
1: Hát, nyilván lesz mamázás, megyünk majd Montenegróba nyaralni.
0: Hát nem kell lennél szebb meg jobb program. Érezd magad szuper jól, gyűjtsél nagyon szép emlékeket.
1: Köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál. Falkó gondoskodik az ajándékslágerről. Ez a Vienna Calling.

0: Gasztró Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Amikor sokan keresik a kívánságműsort, akkor el szoktam mondani, hogy nem szabad kétségbe esni, ha a foglaltat jelez a vonal és nem érnek el. Egyszerűen csak annyi a dolguk, hogy egy pici kitartással visszatelefonálnak a következő napon. Pont azért van hétfőtől péntekig minden este üzenőműsorunk, hogy előbb vagy utóbb önre is sor kerüljön. Jó estét, halló, halló!
1: Köszönöm, Sávos Izabella. Imre vagyok, Vázáról, és a keresztapám felesége Margit, Hajdúböszörvénybe Kardos Ferencnél. Neki szeretnék egy számot küldeni, és a nagynéném meg Budapesten van, és Margit kövezi, Margit, tehát amúgy szírmainét, azt a két Margitot szeretném elköszönteni.
0: Mit szeretnél nekik üzenni két mondatban?
1: Boldog névnapot kívánok a pesti rokonomnak, kövezi Margit a néninek, meg hogy köszönöm a biciklit, és ennyi.
0: Rendben, megtáncoltatjuk a névnaposokat. Whitney Houston énekel, ez az I Wanna Dance With Somebody a kívánságműsorban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szokták mondani, hogy minden szép és jó dolognak vége szakad egyszer, úgyhogy a ma esti kívánság műsorunk sem tarthat örökké. Két jó hírem is van viszont. Az egyik az az, hogy holnap ismét lesz lehetőségük üzenni a szeretteiknek. A másik jó hír pedig az, hogy attól, hogy én hazabuszozom vacsorázni, attól még nyit az Abaházi Presszó, Abaházi Csaba, és a műsor egy tartalmas beszélgetéssel és szuper jó retro slágerekkel várja önöket. Egyetlen utolsó romantikus SMS viszont még belefér a kívánság műsorba. Béla keresett meg Szlovákiából. Kedves Iza, szép estét a retro hallgatóknak. Szeretném, hogyha a következő sláger mindenkinek szólna, de elsősorban egy gyönyörű hölgynek, akit a legszebb szemekkel áldottak meg. Őt Tildának hívják. Béla a Szlovákiából még egy piros szívecskét is beletett az SMS-ébe.

0: Józást kívánok mindenkinek, puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
15: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
16: Nem, pont fordítva.
15: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
16: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
17: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a foci VB. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
20: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
19: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csaknem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, ki ülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Külön figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Hauman Petra színésznő. Töltöm az italt, indítom a zenét, és rövidesen kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgetőtársam Haumann Petra. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
1: Vártam, hogy amikor belépsz, akkor milyen... akkor hogy
2: fogsz
1: színézni? Mert tudod, ilyenkor az ember készül, és akkor egy csomó régi, meg még régebbi, meg újabb cikket elolvasok, meg videókat nézek, és azt láttam, hogy neked 1000 arcod volt így az elmúlt időszakban, és arra voltam kíváncsi, hogy most hogy nézek ki. Persze mindig önmagad vagy, de valahogy mit tudom, más volt a frizurát,
2: hát, stb. Igen, stb. Mert éppen ahol tartok az életemben, akkor ahhoz praktikusan is, vagy hangulathoz kötve is, de hát meg egy nő hát az állandóan változik.
1: Igen, csak valamiért azt gondolom, hogy a te szakmádban a kinézet az mindig fontos, és mindig állandó, és persze nagyon jó maszkmesterek vannak, meg mindig van valami
2: gúnyátok, de hogy... Na. Igen, az ember azért igyekszik, vagy legalábbis én igyekszem színésznőként mindig úgy megjelenni, hogy az azért minimum elfogadható legyen, aha, de inkább csinos.
1: Jó, de most nem is erre gondoltam, hanem hogy az állandó kinézet az nem elvárt te egy színésznőtől egy
2: nem
1: színházban.
2: Tudom. Lehet. Én azt gondolom, hogy ha én színpadra lépek, vagy kamera elé állok, akkor ott azért én a saját nememet is képviselem. Uh-huh. És az alapvető, hogy ápolt legyek, csinos legyek, és önazonos. Uh-huh. Úgyhogy én így élem az életemet, mindig is így éltem.
1: De ez teljesen rendben van, meg azt gondolom, hogy ez alap. De az, ahhoz, hogy mondjuk magadnak megfelelj, tehát hogy amikor belenézel a tükörbe, akkor elégedett legyél, azért sokat kell tenned, de mit kell tenned?
2: Nem tudom, én mindig is mozgós lány voltam, ez nem azt jelenti, hogy élsportoló, vagy uh-huh, tehát a versenysportot is kerültem, de mindig mozogtam, és pici lánykorom óta, miután ugye tudtam, hogy színésznőnek készülök, és ez határozott cél volt, hogy egy színésznőnek ugye mindenhez értenie kell, úgyhogy én mindig is sportoltam, leginkább női sportokat, de abból, amit tudtam, összeszedtem. Szertornáztam, művészi tornáztam 15 évig, társas táncoltam, steppelni tanultam, jazz balettot, klasszikus balettot, tehát minden olyasmit, amiről azt gondoltam, hogy majd a szakmámhoz szükségem lesz rá, nem beszélve arról, hogy az embernek szüksége van egy alapvetően jó állapotra, egy jó fizikumra, egy terhelhetőségre, és hát ennek eléréséhez ugye azért csak föl kell kelni reggel, és rendbe kell hozni magamat, és ráadásul ugye szültem két gyönyörű lányt, úgyhogy igen, hát én igyekeztem mindig formában tartani magamat.
1: De erre a nők, vagy az emberek, nem csak ez, nem akarom ezt a nőkre fogni, az emberek mindig ugye a körülményekre hivatkozva próbálják ezt a problémát így elodázni, hogy erre nincs időnk, mert sok a munka, meg ráadásul gyereket nevelek,
2: igazság,
1: meg nem tudom, stb.
2: Biztos, hogy van is benne igazság az én, tehát hogy a színészetben ez alapvető. Hmm. Tehát, hogy ez nem egy elódázható, vagy bagatelizálható dolog szerintem. Vagy legalábbis nekem ezek a saját magam felé megtartott elvárásaim.
1: Tehát a naptárban az ugyanolyan fontos, mint hogy el kell menni próbára, vagy
2: igen,
1: maga az előadás.
2: Igen, hát legyen egy jó kondim, aha, bírjak úgy énekelni és táncolni egyszerre, hogy ugye nem lihegek. Hmm. Tehát muszáj, tehát kell egy ilyen rendes fizikum hozzá.
1: De akkor ez nem egy nehézség, tehát nem úgy éled meg,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, velem jár. Tehát reggel fölkelek, és én nem kávézom reggel, én tornázom reggel. Nem hosszú, tehát ilyen 20-25-30 percet.
1: De
2: anélkül nem bírok.
1: Van?
2: Igen, tehát ez mindig, ez alapvetően nélkül nem indulok el.
1: De teljesen mindegy, hogy mi történt az előző este,
2: igen,
1: meddig voltál fent, te mindig,
2: igen,
1: ugyanakkor kelsz, és ugyanúgy ezt a rutint elvégzed.
2: Igen, ez ilyen. De hát kell.
1: És ezt hány éve tolod így?
2: Hát szerintem akkor éreztem, hogy elkezd nagyon komoly szükségem lenni a reggeli bemelegítésre, amikor a gyerekágy után elkezdtek beállni a tagjaim, a vállam beállt, tehát hogy azoktól az extra tartásoktól, ami egy kisgyerekkel jár, a testem elkezdett nyilván kicsit lázadni, és akkor éreztem, hogy most ezt muszáj lesz, mert nem fogom bírni, tehát nem fogom bírni a táskát, a hordozót, a kisgyereket, ugye. Na, én nagyon szerettem például kendőzni, az azt jelenti, hogy kendőbe hurcoltam a Rozit például, amikor kicsi volt.
1: És a nagyobbik lányod, ugye?
2: Igen, ő most már mindjárt 21, de hogy ő babának mind a kettő lányomat szerettem magamra kötözni, és ahhoz azért egy idő után, hogyha nem tartom kondiba magam, akkor csak elkezd fájni a derekam, a hátam, a vállam beáll. Tehát, hogy ez, de szerintem ezzel mindenki így van, nem csak a színésznők.
1: Igen, csak valószínűleg akik nem színésznők, teljesen mindegy egyéb foglalkozással bírnak, azt gondolják rólatok színészekről, hogy ti szuper womanek vagytok, és nyilván nektek 46 babysitter jár házhoz, és akkor majd ő cipeli a gyereket, meg eteti, meg teszi
2: tisztába. Hozzánk akkor jött, ez nagyon aranyos, hogy hozzánk akkor jött babysitter, amikor az egész család egy helyre ment valakinek mondjuk a premierjére.
1: Na, értem.
2: Egyébként kizárólag családtagok vigyáztak, de az öcsémtől az apukámig, tehát a férfiak ugyanúgy, mint anyukám. Úgyhogy hozzánk tényleg csak akkor jött babysitter, amikor a család egy helyre ment együtt.
1: Tartunk egy rövid szünetet, így haladunk, jó? És aztán folytatjuk a beszélgetést Hauman Petrával, itt a Retro Rádióban az Abaházi Petrával.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Majdnem Abaházi Petrát mondtam Abaházi Presszó helyett. Haugon Petra a vendég. Az előbb már megemlítetted édesapádat, és nyilván én ezt próbálom valahogy úgy kerülni, mert azt gondolom, hogy mindenki erről akar veled beszélni, vagy mindenki megemlíti. De ezt akartam pont kérdezni, hogy ez számodra továbbra is boldogság, nem jelent egy percig sem terhet az, hogy...
2: Nem, ez nagyon érdekes, soha nem is jelentett. Az embereket nagyon nagy százalékban érdekelte az, hogy ez nem egy árnyéke, édesapám árnyéka, és mindig mindenhol elmondom, hogy nem, édesapám fénye sokkal fontosabb, és nagyobb mértékű volt az én életemben. Úgyhogy igen, jó lenne, hogyha úgy tudnék róla beszélni, hogy még élne, de ha már így, akkor így.
1: Milyen a viszonyod a tesóddal, hogy a Mátéval, aki szintén...
2: Mátéval?
1: Igen, most,
2: igen, mert hogy hárman vagyunk,
1: igen,
2: tesók.
1: Igen. Aki ugye szintén színész lett, hogy volt-e valaha bármiféle rivalizálás köztetek?
2: Nem, de hát mi külön neműek vagyunk, úgyhogy így sose fogjuk ugyanazt a szerepet játszani, de...
1: Oké, okay, most de nem is ebben, ahol ki lett híresebb, vagy ki kap több szerepet, stb. Tehát, hogy ilyen értelemben, nem?
2: Nem, ahhoz túl jóban vagyunk szerintem, vagy nagyon egyre jár az agyunk. Olyan szempontból például van köztünk különbség, hogy a Máté nagyon filmes, és ha nem véletlenül járta ki például a londoni Guildhall drámaiskolát, ami nagyon menő színiskola, hogy ő angolul is ugyanolyan szinten tud dolgozni. Nekem nagyon fontos az anyanyelvem. Játszottam én is külföldi filmben, koprodukcióban, beszéltem szinkronban németül, de nekem nagyon fontos a magyar, és én nagyon színházi vagyok inkább, tehát nagyon színpad rajongó vagyok inkább.
1: Akkor mondd el,
2: ugyanúgy dolgozom filmben is, de a szívem az a színház.
1: De akkor mondd el úgy, mintha 10 éves gyerek lennék, hogy mi a jelentős különbség a színház és a filmes színészet között?
2: A színházban nem javítható a pillanat, a filmben akárhányszor. Ami viszont a film javára szól, hogy ott intimebb pillanatot lehet létrehozni attól, hogy ugye a kamera akármilyen közelségben tud mutatni, tehát hogy sokkal jobb nüanszokra van lehetőség, de a színpad az egyszerű és megismételhetetlen, úgyhogy igen, de mind a kettőnek megvan a saját értéke, izgalma.
1: Igen, csak pont azért, mert egyszerű és megismételhetetlen a színpad. Igen. Épp ezért csak azoknak marad meg az emlékezetében, akik ott voltak.
2: És nekem ugyanúgy. Tehát, hogy mind a két oldala nagyon izgalmas a színháznak. Akik lent vannak, meg akik fönt vannak.
1: És egy nagyon-nagyon jó pillanat. Után nem szoktad azt érezni, hogy de kár, hogy ez csak egyszer történik meg?
2: Nem, az őrületes boldogság. Azért azt általában a színészek tudják, hogy ahhoz, hogy egy-egy ilyen csoda pillanat létrejöjjön, ahhoz van, amikor évtizedeknek kell eltelniük, és egy produkciónak a stábtól kezdve a csillagok állásáig valahogy úgy kell tudni összeállnia, hogy olyan kémiáknak kell tudni mozogni az étterben, a levegőben, a színpadon, hogy egy ilyen pillanat, ami tényleg állati ritka, de hogy tényleg úgy álljanak össze a dolgok, hogy ez a pillanat megszülethessen, de boldog az a színész és elégedett, akinek legalább egyszer egy életben megadódott, hogy úgy menjen ki a színházból, hogy 20 centivel a járda fölött járhat.
1: Általában ezt érzi az egész stáb? Tehát bárki, aki ott volt a színházban,
2: igen,
1: akkor azt megérzi mindenki?
2: Szerintem igen. Ugye színészek mérhetetlen érzékeny természetűek vagyunk, ez alapvetés, de hogy azért ez egy olyan egyetemes dolog a színházban és egyáltalán a színművészettel foglalkozók életében, hogy ezt azért megérzik.
1: Így viszont akkor nagyon függtök egymástól, tehát hogyha valakinek rosszabb pillanata van, neked meg te éppen szárnyalnál.
2: Persze, ez olyan, mint amikor valaki bakizik, és rémülten néz a partnerre, és hogyha szavak nélkül megérti a másik, hogy baj van, akkor azonnal segít. De hát ez addigra már egy próbafolyamat része, igen. És már annyira ismerjük egymás ritmusát, hogyha valami porszem kerül a gépezetbe, akkor azt a többiek azért megérzik, és akkor segítség azonnal.
1: De ez a pillanat, ez most engem nagyon megfogott, mert...
2: Ugye?
1: Igen, mert
2: ez egy varázslatos dolog.
1: Mert ez egy olyan dolog, amit az ember akkor onnantól kezdve mindig kerget, hogy mikor jön erről újra meg ez a pillanat.
2: Ez a pálya, igen. Hát ez a törekvés maga.
1: De hogyha nagyon sokáig nem jön, akkor az ember nem keseredik el, hogy ó, ez már nem fog visszatérni.
2: Annyi mindenre vágyik az ember ezen a pályán, hogy állandóan, hogy mondjam, kergetünk valami célt, valami teljesítményre törekszünk, hogy ez része, tehát így vagyunk szocializálva is, vagy így éljük az életünket, ha jön, akkor nagyon örülünk.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk, Hauman Petrával itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban. Egyszer.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauman Petrával beszélgetünk, korábbi interjúidban mesélted, hogy hát azért volt elterülő hadművelet, amikor te gyerek voltál, és te már akkor tudtad, hogy színész leszel, de hát a szüleid próbáltak elterelni erről a pályáról. Nem sikerült nekik, hála Istennek. És mondtad, hogy te a saját gyerekeidet nem is próbálod elterelni, de te látod-e azt, hogy ők miért szerettek volna elterelni? Tehát mi volt az ezen a pályán, amit te már másképp csinálsz azért, mert tudod, hogy a szüleid...
2: Pusztán a féltés. Aha. Ez a legegyszerűbb és legelemébb szerintem a szülőktől, hogy a féltés, hogy szeretnék, hogyha a gyerekük biztonságban lenne életében. A művész pályák általában nem állnak se szamár létrából, semmilyen biztosíték nincs arra, hogy szellemileg, vagy fizikailag, vagy olyan szerencse áradás folytán, de egy töretlen karriert, egy olyan ívű karriert lehessen egészen fiatal kortól, egészen a halálig, mert az a színész addig színész, amíg él, lefutni, hogy erre semmilyen biztosíték nincs, és nyilván egy szülői féltés azért ott van, és ez bennem is ott van, de jobban féltem a gyerekeimet attól, hogy én nem vagyok arra jogosult, hogy helyettük döntsem el, hogy mi teszi őket majd boldoggá. Tehát én megteszem, amit tudok, a saját anyai mi voltomban, és szülői mi voltomban, és bízom bennük. Ennyit tehetek.
1: Ezzel sokat gondolkodtam, mert ugye erre nagyon sokan rákérdeztek riportokban, hogy édesapád is próbált terelni, hogy miközben ő tök sikeres volt. Tehát ő,
2: nagyon más világ volt.
1: De valószínűleg akkor. Ő nem érezhette azt, hogy ő a szerencse kegyeltje, azért jött be neki az élet. Tehát ő azért nagyon megdolgozott.
2: Nagyon megdolgozott, ez így van. Mérhetetlen szorgalma volt és odaadása. De az egy teljesen más éra volt, egy teljesen más hozzáállás, egy más világ, tehát eleve egy tévécsatorna volt. A kőszínházak dübörögtek, a pályára kizárólag, vagy nagyon-nagyon-nagyon kevés kivétellel, de kizárólag diplomás színészek léphettek. Abból kellett működni minden színháznak. Hát ez ma már teljesen más. Teljesen más. Nincsenek ilyen fokú elvárások, viszont van 400 csatorna, és stream, és Netflix, amivel ugye a színészeknek meg kell küzdeni az ilyen sorozatokkal, vagy külföldi filmekkel, vagy bármivel, mert azért a színház, mint olyan, az már komoly, hogy mondjam, versenyben áll ezekkel.
1: De azt kiderült bármikor, vagy valaha is, hogy igazából milyen pályát szántak nektek?
2: Ó, hát voltak ötleteik, de hát azok a csirájukba elfojtottuk. De a Máténál már lekopott. Aha. Tehát mire a Máté közölte 3 éves korában, hogy ő mi szeretne lenni, addigra ez a fajta hozzáállás, már föladták szerintem. Ráadásul a Máté az a fajta... színész, tehát már nagyon nyilván nála is nagyon korán meglátszott ez, a mérhetetlen vágy a szórakoztatásra. És ő ezt nagyon kifelé, tehát egy szépen kifelé világította ezt. Én inkább ez a befelé dolgozó lelkület vagyok. Tehát én magamban érlelem, csinálom, de némába is befelé. És aztán, hogyha kapok rá teret, akkor nyilván meg tudom mutatni.
1: És a Dávidban semmi ebből a szikrából?
2: Nem, ő egy édes civil, a legjobb közönségem. Ő nem szakmázik.
1: Bocsánat, csak a hallgatóknak mondjuk el, hogy ő a bátyád, aki nem, a
2: igen, a bátyám,
1: testvér.
2: Aki 3 diplomás ember, és a létező legjobb közönségem tényleg. Tehát ő megmondja, eljön, megnézi és megmondja.
1: Ért hozzá? Ettől függetlenül?
2: Hát hogyne, hát egy jó ízlésű, művelt ember, persze. Persze, és hát nagyon ismer engem, úgyhogy...
1: És kőkemény, ahogy megmondja?
2: Nem is az, hogy kemény, hanem józan. És az olyan jó néha. Nem eldumálni, vagy túlmagyarázni, hanem csak úgy pacekba bele hát mondani valaki, aki tényleg szeret.
1: ha egy szakmabelitől jön visszajelzés, az is lehet bármilyen.
2: Hát akkor az ember azért mindig gyököt von egy
1: igen,
2: kicsit.
1: De ő meg a testvére, tehát valamennyire elfogult.
2: Igen, de nem úgy. Hmm. Tehát azért, igen. És mégse. Igen, de nem. Hmm. Tehát nagyon, nagyon érdekes dolgok ezek.
1: És ki van még akár családi vagy a baráti körben, akinek mondjuk szívesen megmutatsz valamit, amiről te azt gondolod, hogy az nagyon jó.
2: A legjobb barátnőim. Akik, a legjobb barátnőim, akik ugyanúgy, tehát
1: nem.
2: Uh-huh. Nem. Két olyan szerencsés vagyok, hogy két olyan nagyon jó barátnőm is van, akikkel 13-14 éves korunk óta legjobb barátnők vagyunk.
1: De jó ez.
2: És ők mind a ketten teljesen más szakmában, civil szakmában dolgoznak, és ők olyan nagyon régóta ismernek engem, és olyan nagyon jól ismernek engem, hogy ők azok, igen, akik mindig jönnek, mindig megnéznek. De. Illetve hát vannak, tehát még vannak olyan barátnőim, akikkel együtt dolgozhatok, akikkel együtt vagyunk színpadon, akikkel olyan szerencsém van, hogy két kezemet összetehetem, hogy ilyen kolléganőkkel hozott össze a sors. Tehát Gyebnárcsek, a Kokaspiri, Fekete Linda, Bozó Andi, Tunyogi Bernadett, akikkel most ebben a pillanatban is én együtt járom az országot, és turnézunk a Lilion produkcióval. Hát, hogy ezek nagy ajándékok a sorstól.
1: De kell a visszajelzés? Én azt gondolom, hogy te egy ilyen nagyon magabiztos csaj vagy, aki nagyon tudja, hogy mikor jó, és mikor
2: hát ez egy, igen,
1: kevésbé.
2: Ez egy érdekes dolog, ezt minden színész eldöntheti magában, hogy kinek a visszajelzése a fontosabb, a sajátja, a kollégáé, vagy a közönségé, barátoké, vagy a közönségé. Hát alapvetően, tehát van egy ilyen kettősség, én gondolom, hogy például bennem van egy ilyen kettősség, hogy akkor kinek játszom a színpadon, uh-huh. a közönségnek, aki ugye kifizette a belépti díjat, és szerencsére kíváncsi rám, vagy magamnak, aki ugye állítok magamnak egy célt, ezt teljesítenem kell, és akarom is, és szeretném is, és vágyom rá. Úgyhogy igen, ez egy ilyen kicsit kettős hozzáállás.
1: De gondolom a visszajelzés nélkül meg nem lehet élni ebben a szakmában.
2: Hazudik az a színész, aki nem szereti a tapsot. A visszajelzés kell.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk Haumann Petra a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hangon Petrával beszélgetünk, beültél hozzám egy jó pofa vízre. A legjobb vizet mi áruljuk itt, vagy mi adjuk, nem is áruljuk, mi adjuk. A...

0: érdekes dolog az, hogy a színházban a színészek azok lehetnek, akik szeretnének. Tehát, hogy tényleg bármit eljátszhatsz, bárkinek a bőrébe belebújhatsz. Szerintem ez valami csoda. De volt-e olyan az eddigi karriered során, amely szerep mondjuk leginkább közel állt a te saját személyiségedhez? Van-e egyáltalán ilyen szerep?
1: Én azért nem vagyok, hát nem is tudom, én szabadúszó vagyok 30 éve. Nem 30, mondjuk 25. 25 éve szabadúszó vagyok, úgyhogy én megengedhettem magamnak azt a luxust, hogyha olyasmivel kínáltak meg munkával, amiről úgy éreztem, hogy ebben én nem tudnék igazán odaadó lenni, azt nem vállaltam el.
0: És ez egy ilyen? Tehát, hogyha az embernek a személyiségéhez közeli karaktert kell megformálni, abban nincs érdekesség?
1: Nem, és ezzel folytatom, hogy azért minden szerep olyan, hogy ez nem tudom, hogy ezt más színész, nyilván mindenki másképpen áll hozzá, vagy más a hite ebben, hogy megpróbál más bőrébe bújni, vagy megpróbálja a saját lelkén keresztül tolni, és azt beletenni, amit magából gondol ehhez a karakterhez, vagy összegyurmázza a kettőt, tehát olyan sokféle, olyan sokrétű, hogy nem tudom, én ezt nagyon-nagyon szeretem benne, és igazából mindig azon kapom magam, de nyilván ezzel minden színész így van, tehát nem mondok én új dolgokat, de hogy bármilyen élethelyzetben, ez egy kicsit skizoid dolog, de bármilyen élethelyzetben, a legextrémebb, de tényleg a legmorbidabb, legextrémebb helyzetben is, nem tudom, hogy szerencsére vagy sajnos, de az első gondolatom az szokott lenni, még ha sok ért akkor is, hogy ezt hogy fogom tudni felhasználni. Tehát ezt most meg kell jegyeznem, ezt a pillanatot, ezt az arcot, ezt az indulatot, mert ezt el kell tenni magamnak, hogy majd adott esetben föl tudjam használni egy szerepben.
0: Ettől most libabőrös lettem, mert...
1: Igen, ez egy kicsit...
0: De ez olyan igazi... Oké, de azt gondolom, hogy ez olyan igazi színészi hozzáállás.
1: Hát...
0: Hogy bármit, hogy karambolozzal egyet, akkor arra gondolsz, hogy jó, ezt majd nem tudom valahogy betudom.
1: Igen, de gyűjtöget az ember egész életében.
0: Örömöt,
1: ilyen
0: bánatot.
1: Pillanatokat, aha. Így van.
0: És azokat elő tudod hozni, tehát
1: hát
0: vissza tudsz emlékezni.
1: Ez a színész agya az állandóan jegyzete. Uh-huh. Állandóan. Tehát nem szöveget nyilván, hanem momentumokat, képeket, hangulatot, jellemet...
0: A és akkor a gyakorlatilag pillanatban, ha mondjuk dühösnek kell lenned a színpadon, akkor mindig hát ugyanazt húzod elő?
1: Hát, ha eszembe, igen.
0: Tehát eszembe ugyanazt jó. Az egy élmény?
1: De ez nagyon fura, kislánykoromban ezzel szórakoztattam magam a villamoson, amikor mentem edzésre például, hogy ültem a villamoson, és néztem az utasokat, hogyha találtam valami érdekesebb figurát, egy idős nénit, vagy egy kislányt, egy asszonyt, egy bácsit, egy akár otthontalant bárkit, hogy ezzel szórakoztattam magam, hogy honnan jön, hova megy, milyen, mit csinál, mit gondolhat. Ez.
0: És akkor azt, ahogy kitaláltad, azt vissza tudtad idézni?
1: Nem tudom, hogy ez csak így jött, ez tényleg csak arra használtam, hogy ne unatkozzak.
0: Hát jó, csak akkor
1: aztán
0: ezek szerint
1: kiderült,
0: azt is
1: hogy ezt, igen, tehát hogy ez már valószínűleg annak az ír magja volt, hogy én ezt nagyon szeretném művelni.
0: Igen, csak azért is kérdeztem erre rá, hogy ugyanazt a dühös pillanatot idézed-e vissza, hogy egy idő után az ember nem dobja le magáról, hogy azt mondja, hogy engem ez már nem bosszant, tehát valami másra kell gondolni.
1: Ja, hogy a saját dühömmel.
0: Igen, tehát akkor, amikor a színpadon azt kell játszanod, hogy én nagyon dühös vagy, akkor is nyilván, vagy sírnod kell, teljesen mindegy, valamit elő kell hoznod az emlékeidből.
1: Hát igen,
0: de hogy az
1: igen.
0: Mindig ugyanaz a pillanat, vagy egy
1: nem,
0: idő után azt
1: hát
0: már úgy...
1: élünk, hát folynak velünk a történetek.
0: De kell is ahhoz, hogy te azt mindig hitelesen, hogy a legfrissebb élményeket tud abba beletenni?
1: Olyan sok mindent raktároz az ember, hogy nem lehet tudni, hogy éppen adott pillanatban mi jut eszembe, vagy mihez tudom kötni, vagy mihez akarom kötni.
0: Meg lehet, hogy most így egy beszélgetésben az erő sem jön, hanem ahhoz az kell, hogy az a környezet vegyen körbe.
1: Akár. De ez egy olyan organikus dolog, ez benne a legizgalmasabb egyébként szerintem.
0: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk Hauman Petra a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: A körülményekhez képest kifejezetten jó cseresznye szezon van. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelműbb szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
5: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. A cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
4: Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert. Magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Nyugat felül egy hideg front alakítja időjárásunkat. Az éjszaka folyamán többfelé várható eső zápor. Hajnalra északnyugat felül már csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19 fok közé csökken. Holnap már több órára kisüt a nap, reggel keleten még előfordulhat néhol eső, délután pedig elszórtan, főként az északkeleti ország részben és a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. A 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Haumann Petra színésznő. Néhány perc és folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauman Petrával beszélgetünk, nagyon sok színésszel, színésznővel beszélgettem, és sokan közületek azt mondják, hogy ők nem tudnak magukról beszélni, nem szeretnek magukról beszélni, nekik az a fontos, hogy ott a színházban megtörténjen az, ami megtörténik. Amikor belebújnak a gúnyába, akkor előjön az ő szerepelni vágyásuk, nem biztos, hogy exhibicionizmusok, nem fogom tudni kimondani, mindegy, de hogy én azt látom, hogy te ezeket a helyzeteket, mondom, most nagyon sok mindent megnéztem, hogy te ebben otthon vagy, hogy beszélsz magadról, beszélsz a munkádról.
2: Igen. Én ezt szeretem. Én ezt nagyon szeretem.
1: De gondolom, ezt nem tanítják. Tehát amikor ezt tanultad magát a szakmát, akkor az nem volt benne, hogy és amikor minden. Majd nyilatkozni mész, vagy nem tudom.
2: Nem, de hát egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy én középső gyerek vagyok, ráadásul lány vagyok, egyszem lány, tehát hogy azért a saját természetem, az Isten adta saját természetem is benne van, a neveltetésem, annyi minden benne van, a velem történt dolgok, a tapasztalataim, a tanítatásom, a világnézetem, tehát nyilván ilyen sok mindenből gyurmázódik ez össze.
1: De szeretted ezt a fajta szereplést is? Tehát, hogy amikor...
2: Én minden fajta szereplést szeretek.
1: De ugyanakkor...
2: De nem,
1: is,
2: hogy mondjam, ez nem öncélú. Tehát ezt jól értsd, hogy nem minden áron szerepelni, de hogy ami a színészettel jár,
1: értem.
2: Az minden szegmens kedvenc.
1: Igen, mert erre akartam rámenni, vagy szerettem volna, vagy egy korábbi riportban elmondtad, hogy jóval többet is szerepelhetnél, ha belemennél olyan helyzetekbe, amire mondjuk felkérnek,
2: igen.
1: Bulvár műsorok,
2: igen,
1: tudom, azokat, egy kicsit
2: bolsipkát
1: esznek
2: rád. De azoknak
1: rád.
2: Nincs közük a színészethez.
1: Aha. Oké, de lehet,
2: tehát amikor főzős műsorba hívtak, akkor én mondtam, hogy köszönöm szépen, de hát színésznő az nem... Tehát a színésznő az a színpadon, meg a kamera előtt egy filmben színésznő. Úgyhogy nem, és az ilyen kihívás műsorok, se a versenyműszer, semmi, ami igazából nincs köze színészethez, színházhoz, filmhez, az nem motivál engem. Nagyon becsülöm a kollégákat, akik elvállalják, semmi problémám velük, semmiképpen sem török pálcát senki fölött, ez egyértelmű, én nem.
1: Okay.
2: Én nem megyek bele.
1: Nekem ez szimpi egyébként, csak hogy... Nem látod-e azt, hogy mondjuk ők könnyebben boldogulnak, akár az
2: de
1: életben,
2: biztos,
1: akár a színházban, több
2: de biztos,
1: nagyobb
2: mert
1: közönség
2: mert
1: előtt?
2: Hogy mondjam, a világ folyása az ebben a pillanatban nem az ilyen jellemnek áll, mint amilyen az enyém. De hát ez van.
1: Ez a valamit valamiért, igen.
2: Én azért hű maradok magamhoz.
1: Hát ez,
2: még ha kevesebbet is keresek ezzel. De
1: ez mondjuk nem, ez nehéz feladat az embernek hűnek maradni? Tehát, hogy hányszor játszol el a gondolattal, hogy hú, azt mégis csak elvállal.
2: Nekem nem, de hát szoktam kapni ilyen kritikát, hogy inkább menjek én, mint az XY, mert akkor, hát ha ez munkát hoz magával,
1: aha.
2: Akkor se.
1: Jó. Azért szeretnék egy kicsit rámenni most visszakanyarodni a mozgáshoz, mert van egy darab, a Mesztelen igazság, ahol neked meg kellett ismerkedni, vagy nektek meg kellett ismerkedni egy újfajta mozgásformával.
2: Igen, ez nagyon izgalmas.
1: De én nem tudom, hogy ez mennyire volt számodra új, vagy mennyire vállalható.
2: Teljesen.
1: Bármi, ami egy... Tehát, hogy az is színészi feladat. Csak, hogy a hallgatók is értsék, ott rút táncolni
2: igen.
1: kellett megtanulni.
2: Igen.
1: A darab kedvéért.
2: Igen.
1: És nyilván
2: ez így volt.
1: Nem elvárható, hogy tudj rút táncolni, mint ahogy tudsz táncolni,
2: nem,
1: tudsz énekelni,
2: hát,
1: és a többi.
2: Hónapokig jártunk edzésre. Tehát ezt még a próbafolyamat megkezdése előtt elkezdtük az edzés sorozatot, és az alapokat Tóth Bernadett, egy tüneményes rúttánc edzőnk volt, megtanította nekünk, nagyon sokat foglalkozott velünk, iszonyú jó hangulatú edzéseink voltak, eleinte kék-zöld volt mindenkinek a teste, de hát olyan jó banda volt, akit említettem, például a Lilion produkciós kolléganők, akikkel hát őrületes hangulatban és nagyon jó kedvű órákat tartottunk, és hát meg lett az eredménye.
1: Igen, de... csak azt gondolom, hogy a kiválasztásnál, akik erre mondjuk kiválasztottak titeket, honnan tudták előre, hogy nektek ez menni fog, hogy ebben ti benne lesztek, vagy volt, aki hát kiesett pont azért, mert nem ment?
2: A rendezőnőnk, Talós Rita azért már ismer bennünket, én már kétszer dolgoztam vele a Mesztelen Igazság produkció előtt, úgyhogy azért ő már tudta, hogy én tudok úgy mozogni, és nyilván a többi színésznőről is tudta, tehát úgy is válogatta össze a bandát, és hát bízott bennünk. Én pedig olyan vagyok, aki azt, mint már említettem, hogy én annyi mindent ki akarok próbálni, mert ehhez is akarok érteni, ahhoz is akarok érteni, és ez annyira izgalmas volt, hogy most jön valami, amit még nem csináltam eddig, de ezt színpadra kell vinni, és meg kell tudni mutatni, és én ezt ki fogom próbálni, és ki fogom magamból gyúrni, és kiderült, hogy van hozzá affinitásom. Ez teljesen véletlen. Ezt a rúgtánc edzőnk mondta, hogy
1: azért érdekes ez, igen. És azért csodálkozom, mert hogy az emberek többsége a komfortzónán belüli dolgokat keresi, te pedig kifejezetten örülsz, ha kimozdulhatsz a komfortzónából.
2: Én azért szeretem kifelé tologatni a határaimat. Ez alapvetően szerintem mindig is jellemző volt rám.
1: Csak milyen jó, hogy akkor találtatok egyszerre több ilyen művésznőt.
2: Hát ez így adódott.
1: Ugyanígy.
2: Ez adódott. Aha. És köszönjük szépen a sorsnak, mert tényleg nagyon jó dolog. Én nagyon hálás vagyok, hogy ezt is kipróbálhattam. Igen, azt hiszem, ez az én alapvető életcélom, hogy minél több mindent kipróbálni, hogy éljem az életet, és ne az élet éljen engem.
1: És játszátok még?
2: Hát hogyne, járjuk vele a Tolnát, Baranyát, Ungot, Berket. Tegnap előtt hol voltunk? A héten voltunk Kisvárdán, tegnap előtt voltunk Dunaszerdahelyen, holnap megyek Debrecenbe, szombaton Mórahalom, tehát tényleg bejárjuk az országot, sőt,
1: tehát akkor
2: a határon túl is.
1: Gyakorlatban vagy folyamatosan, mint
2: edzésben,
1: mint rúgtáncos, tehát ezt nem kell külön gyakorolni akkor.
2: Hát így külön edzésre én már nem járok, aha. De Ketelinda nagyon szorgalmas, és ő jár külön edzésre is, neki már volt elő tanulmányai is voltak, mielőtt elkezdtünk próbálni, de hogy tényleg egy ilyen előadás után például másnap reggel fölként egy Kisvárdáról, azt hiszem, hogy hajnali 2-kor értünk Budapestre, nagyon messze volt, és ugyanúgy én kelek reggel, mert a Bella megy iskolába, úgyhogy a 6:20-as kellés az csak ott van, és akkor össze kell kanalazni magamat, és tornázni kell, persze, hát különben lesérülök. Hát az nem lehet.
1: És ezt a például, ha ilyenkor kimarad pár óra alvás, azt te be tudod bármikor pótolni a napközben? Van ilyen, hogy bepótolod?
2: Igen, tehát én azért igyekszem előadás előtt, kora délután, hogyha van rá módom, egy 20 perc nekem elég. De ahhoz a 20 perchez ragaszkodom. Ez akkor alakult ki, ez a 20 perc, a híres 20 percem. Ezt a gyerekeim már tudják, amikor ők kicsik voltak. És én mindig szerettem velük úgy kommunikálni, nyilván a koruknak megfelelően, hogy ők érezzék, hogy de nem alárendelt viszonyban, értem. Hanem abszolút
1: ők is
2: tudnak, igen, hogy tudunk társalogni, és tudunk párbeszédet folytatni. A lényeg az, hogy én ezt már kiskorukban elmagyaráztam nekik, hogy az, hogy én le tudjak dőlni 20 percre, az életmentő tud lenni, tehát minden dráma nélkül, de hogyha nem tudok lefeküdni 20 percre pihenni, töltekezni, akkor azzal mindenki rosszul jár, mert estére 7 fejem lesz, és 7 fejből fog tüzet okádni, úgyhogy igen, ők ezt hamar megértették, és tiszteletben tartják a mai napig. És azt hiszem, hogy 20 perc nem egy olyan nem elvárható igény.
1: De hogyha kimarad, akkor tényleg ilyen sárkánnyá válsz?
2: Hát ha nem is sárkányá, de a minőség rovására megy simán. Tehát, és az nem jó. Az nem jó. Akkor azért, ha türelmetlenebb vagyok, vagy hogyha dekoncentrált vagyok, de ez mindenki, tehát ez élettani dolog. Én nem kávézom például annyit. Nem is rá szükségem, vagy tehát, hogy nem is olyan, nem bírok napi 5 kávét meginni. Reggel tornázom, sok vizet iszom. Ilyenekkel töltekezem.
1: Jó, megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Hauman Petra a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauman Petrával beszélgetünk, nem fog tudni kikerülni a szinkront, ezt most gyorsan elmondom neked, ez dicsekvés, hogy nem is olyan régóta én is járok szinkron stúdióba.
2: De jó.
1: Vége főcímezni, tehát én mondom az egyik stúdióban, hogy magyar hangok. És én mindig is csodáltam a szinkront, és imádtam már gyerekkorom óta hallgatni a magyarul
2: a hangokat,
1: és mind a mai napig szeretem még a régi filmeket is, és nagyon sokan panaszkodnak abban a székben ülve, ahol te most ülsz, hogy ez már nem ugyanaz a szinkron, mint régen, és mindig bízom, hogy nem miattam azért, mert most már én is ott vagyok, de hogy most már valami teljesen más, és nem is annyira élvezhető ez a dolog, mint annak
2: hát
1: idején.
2: Igen, de nem, produkciója, stúdiója válogatja. De olyan dömping van, olyan sok film és sorozat, és ezekkel a stream csatornákkal annyi anyag adódik, hogy időben sem utolérhető. Uh-huh. Úgyhogy, ha hígul a szakma, annak nagyon sok oka van, de ez például az egyik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar szinkron még mindig kenterbe veri a többit, és én nagyon-nagyon szeretek szinkronizálni, és 13-14 éves korom óta szinkronizálok, és most van egy új dolog az életemben, amit szintén nagyon szeretek, és nagyon örülök neki, és az a hangos könyv, mint műfaj. És hát itt a édesanyámnak csókolhatok kezet, mert ő ragaszkodott hozzá, amikor mi írni-olvasni tanultunk, a hangos olvasáshoz. Hát engem nagyon sokszor gyakoroltatott hangos olvasása, és ennek most van, illetve már a színművészetén is volt hozadékat. És egy ilyen hangos könyv, az egy etapba, egy ülés, az 4 óra olvasás. És kiderült, hogy én nagyon produktív vagyok.
1: Ezeket a könyveket, tehát úgy olvasol fel egy könyvet hangos könyvé, amiket már ismersz, tehát előtte nem. Neked ismernek
2: nem,
1: kell.
2: Nekem elküldik a példányt, de én egy lusta disznó vagyok, és nem olvasom el, úgyhogy én blattolok.
1: Jó, de hát ezek szerint abban jó vagy.
2: Igen.
1: Vagy abban
2: de
1: is.
2: De hát ez valószínűleg azért van, mert engem nagyon sokat gyakoroltattak hangos olvasásra.
1: Tehát az, hogy te
2: megy... Én alapvetően egy olvasó ember, hogy a szobadba vágod, hogy egy olvasó ember vagyok, úgyhogy...
1: Az, hogy te mennyire vagy jó például ebben, az nem függ attól, hogy maga a szöveg milyen? Vagy maga a könyv,
2: nem
1: vagy
2: igazán.
1: A mondani való?
2: Hogyha nem. Aha. Igazából nem. Nyilván ezek regények alapvetően, nem szakkönyvek, tehát nem kell a, nem tudom, finom motorikáról, vagy a űrkutatásból bármit is, vagy egészségügyi, vagy orvosi szakkönyveket felolvasni, hanem ezek regények. És azért, hát ez nyilván nekem elemembe vág, de hogy volt már olyan szinkronom, azt hiszem, a Dr. House-t csináltunk, volt benne egy aranyos állandó karakterem, hát ott azért az küzdelmes volt.
1: De milyen szempontból?
2: Hát amikor jöttek orvosi szakkifejezések, de azért annak többször is volt, hogy neki kellett futni, hogyha nincs túl sok idegen szó, ha mondjuk csak angolul vagy németül kell, még a francia sem, bár azt nem beszélem azt a nyelvet, de hogy az sem okoz annyira gondot. Legutóbb volt egy olyan könyv, ami Hollandiában játszódott a történet, és ott azért sűrűben meg kellett állni, mert ott a nevek, meg az utca nevek, meg a város nevek azért feladták a
1: De ilyenkor leckét. Van ott melletted valaki?
2: De a hangmérnök segít, hogy ne.
1: De a hangmérnök azt tudja, hogy ezt hollandul hogy kell mondani? Tehát, hogy...
2: Hát ő addigra már igen felkészül ebből.
1: Ja, értem. Tartsuk egy szünetet, és még a szinkronnal kapcsolatban lesz kérdésem, jó? Folytatjuk rövidesen Hauman Petrával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Halman Petrával beszélgetünk, volt nekem egy nagyon jó barátom, sajnos már elég régóta elhunyt, a Lázár Sanyi, akivel mi tényleg nagyon jó barátok voltunk, és én mindig mondom neki, mert ő ráadásul még felnőtt filmeket is szinkronizált, hogy hát ő a kedvenc szinkron hangom, és a kedvenc szinkron színészem, mindig ezt mondtam neki, és azt mondta, hogy ezt felejtsd el, ezt a kifejezést, mert nincs ilyen szinkron színész. Színészek vannak, akik szinkronizálnak. De az, amit az előbb mondtál, hogy felhigult a szakma, én úgy tudom, hogy most már vannak kifejezetten olyanok, akiket csak szinkronra hívnak, mert a hangjuk jó, de mondjuk annyira meg nem jók, hogy játszanak színpadon.
2: Ebben nem tudok igazán állást foglalni, hogy nincs olyan rálátásom, de nyilván ez oda-vissza működik, hogyha valaki nagyon jól tud a hangjával bánni, annak nem feltétel, hogy színpadon is dolgozzon, és vannak kollégák, akik színpadon, filmen dolgoznak, de nem szeretnek szinkronizálni, és tudják magukról, hogy nem jók benne.
1: De nyilván egy idő után, és te már régóta vagy ebben a helyzetben, a szinkronban is ugyanúgy válogathatsz, mint ahogy az előbb mesélted, hogy szabadúszóként megválogathatod, mit válasz el, és igen, mit nem.
2: Igen, de szerencsére én azért alapvetően engem olyan szinkron rendezők szoktak hívni, dolgozni, akik ismernek. Úgyhogy tudják, hogy mire hívnak, és tudják, hogy nyilván a hozzájuk való kötődésem is, meg hát a munka szeretetem, de olyat küldenek, vagy olyanra hívnak, amit el fogok vállalni.
1: Most ezt próbálom összerakni, hogy felkelsz reggel, gyereket elindítod az iskolába, tehát van két gyermeket, éred az anyukák életét,
2: igen,
1: valamit mozog, sportolsz, szinkronba mész, baromi sokat utazol, igen, játszol, filmezel is, tehát hogy egy csomó minden van, hogy neked hány órából áll egy nap, hogy közben ráadásul még arra is volt egy órát, hogy ide beülj hozzá.
2: Ma azért pihenő napom volt.
1: Hát köszönöm, hogy
2: ez egyeztetés kérdése. Aha. Igen.
1: De hogy fér bele ennyi minden?
2: Ez nem is minden nap egy, ilyen, nem
1: meg
2: minden
1: négy órát
2: nap történik ugyanaz. Tehát nem nagyon képlékeny.
1: Aha.
2: Azért az én mindennapjaim nagyon változatosak ilyen szempontból. Úgyhogy nem, ez nem az a munka, és ezt mindig is tudtam magamról, hogy ezt nem tudnám csinálni, amit mondjuk a civil barátnőim csinálnak, ez a 9-től 5-ig, vagy akár mindig ugyanahhoz az asztalhoz leülni, 30 éveket eltölteni egy helyen. Van, akinek ez jelenti a biztonságot, én megőrülnék.
1: Mesélted anyukádról, hogy ő osztotta be mindig édesapád idejét, vagy ő vette fel a telefont, és írta be a naptárba.
2: A gyártásvezetője a családnak, így van.
1: És ráadásul minden dátumra emlékszik. Örököltett tőle ezt a fajta precizitást, hogy mindig tudod, hogy mi a feladatod, és hogy mikor mit kell csinálnod?
2: A sajátomat nyilván igen tudtam, és amikor anyává váltam, akkor hát bejött ez, amit a gyerekeim programjai ugyanúgy a fejemben kell legyenek, de ezzel minden anyuka így van. De mindenki tudja, hogy akkor most edzésre viszem, amíg még nem közlekedtek, nyilván addig én hurcoltam őket, úszásra, meg suliba, ma osztálykirándulnak, holnap fagyizás van, vagy zsúrba megyünk, vagy kinek lesz megmérettetés. Tehát, hogy ezeket minden anya ugyanúgy a fej. Tehát ilyen szempontból én nem különbözöm más anyáktól.
1: Igen, csak a művészekről azt gondoljuk, hogy annyira szét vannak esve sokszor, hogy nehéz egyeztetni azt, hogy valaki nagy művész, és még közben ráadásul precíz is. Tehát ő kettő valahogy, mintha nem lenne
2: együtt. Hogy a bohémság az nem jár együtt feltétlenül egy koncentrált.
1: Hát ezért gondoltam azt mindig, hogy édesapádnak azért kellett segítség édesanyád részéről, mert hogy ő maga lehet, hogy képtelen lett volna erre a precizitásra, hogy mindig tudja, hogy mikor mi a feladata és hol.
2: Valószínűleg egyébként, hogyha nincs mellette anyukám, akkor rá lett volna kényszerítve.
1: Ja, értem.
2: De miután anyukám ezt teljes mellszélességgel magára vállalta, mint titkárnő, mint anya, mint minden, ezért az apunak reggel csak annyit kellett kérdezni, hogy Ágnes, mit játszom ma? És akkor anyukám mondta. De tényleg nem tudta. Tehát apukám, ő egy hihetetlen személyiség volt. Egy szórakoztatásra született, de a szórakoztatást úgy értsd, hogy a teljes értékű szórakoztatás, mert nem csak az a szórakoztatás, amikor a térdünket csapkodjuk a rögéstől, hanem amikor valami megérint, amikor valamit visszahoz, amikor tényleg felemel. Tehát ő egy minden ízében szórakoztató ember volt, de hogyha nem lett volna mellette anyukám, akkor a szemüvegét nem találja meg. Tehát ő neki szüksége volt arra, hogy megcsinálta gyönyörűen ezeket a praktikus dolgokat is, de nem tudta fejben tartani. Hát volt, hogy nem is tudom, 7 színházban játszott, 12 produkcióban. Tehát, hogy tehát ha belegondolsz, és ezek azért mind alapvetően vezető szerepek voltak, hihetetlen mennyiségű megtanult szöveg, tehát olyan memória, és ő hajnalban tanult például. Tehát ideje se lett volna valószínűleg napközben tanulni, de ő kigyúrta magában azt, hogy volt egy idő, azt hiszem, hogy reggel 4:30, 4:45 tájban, amikor fölébresztette magát, és ő akkor tanult, mert azt tapasztalta, hogy neki akkor fog legjobban állítólag, az agya.
1: Igen, állítólag az ember agya olyankor sokkal többet rögzít.
2: Igen, de ő, azt tudni kell, hogy ő egy olyan korban élt, amikor 10-re ment a színházba próbálni, próbált 2-ig, aztán kiment mondjuk a filmgyárba, egy tévéjátékot próbáltak, este 6-ig, bement a színházba, eljátszotta az előadást, annak vége lett 9:30-10 magasságában, és éjszaka visszament a filmgyárba fölvenni azt, amit délután próbáltak. És az mondjuk hajnalig tartott.
1: És akkor néha napján még a szinkron is becsúszott
2: ebben. És akkor néha, igen, néha még egy kis szinkron, vagy akkor még működött rádió, lemezfelvétel, mérhetetlen mennyiség. Olyan munkabírásuk volt az ő generációjának, amit én csak vágyok magamnak.
1: És mégis volt ideje rátok is. Mert
2: és
1: sok időt
2: és állandó bűntudata volt, hogy nincs, nem törődik úgy velünk, ahogy szeretne, vagy nem tölt velünk annyi időt, amennyit szeretne. Nálunk a reggeli volt a közös családi étkezés. És Isten az atyám, hogy nem így éltem meg. Ez az ő lelkében persze volt állandóan, de olyan igyekezet volt benne, és olyan odaadás, hogy én ezt nem így éltem meg. És hárman voltunk, és szerintem egyikünk se így élte meg.
1: Ha már beszéltünk a visszacsatolásról, és mondtad, hogy a barátnőid, civil barátnőid visszajelzése, édesapád visszajelzése mennyire volt fontos, vagy mennyire volt releváns egyáltalán egy elfogult
2: apa? Hát abszolút. Ő nem tudott úgy elfogult lenni. Én azt gondolom, hogy tehetséges ember nem viseli el, egyszerűen fáj a bőre a tehetségtelenségtől, vagy a hibától. És nagyon tapintatos volt, nyilván megnézte minden munkámat, dolgoztunk is együtt, és soha nem volt tolakodó. Mindig volt véleménye, és mindig megkérdezte, hogy én akarom-e hallani.
1: De jó ez.
2: Van véleménye, de ha gondolom, akkor hallgassam meg.
1: És mindig meghallgattad? Hát
2: gondold el, hogy ugye én nagyon korán tudtam, hogy én színésznő akarok lenni. Innentől kezdve 7-24 együtt élni egy emberrel, aki ennyire jó abban, amit csinál, az egy mesterkurzus.
1: Azaz.
2: Tehát ez egy ajándék.
1: Igen.
2: Úgyhogy igen, én néztem próbáját, én figyeltem, amikor dolgozik, de az öltözőben ugyanúgy figyeltem, ahogy rááll a lelke, ahogy koncentrál, ahogy sminkel, ahogy az emberekkel bánik a színházban, vagy a filmforgatáson. Nem lehetett megelőzni köszönésben például.
1: Van bármi, amiről tudod, hogy tőle vetted át? Akár a szokás, hiszem, babona, bármi...
2: A hozzáállásom, a nem is tudom, a munkamorálom feltétlenül, például a munkaszeretetem, és ő nagyon nagyon szeretett játszani. Nem tudom, lehet, hogy ez is. Ez valaki mástól kéne megkérdezni. De a munka morál az például feltétlenül, a hozzáállás az egyértelműen. Arra én mindig nagyon felnéztem rá.
1: Van még egy körünk, folytatjuk rövidesen Hauman Petrával itt a Retro Rádióban, az a Bázis.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauman Petrával beszélgetünk. Szerintem azt még kikapcsolt mikrofonnál mondtam, hogy testvéred Máté már többször járt itt, és valahogy mindig úgy jött, hogy vagy utazásból jött, vagy utazásra készült, és mondtad, hogy hát igen, mert ő sokat utazik.
2: Igen.
1: Te nem utazol? De úgy mondtad azt, mint hogy igen, ő sokat utazik, mint hogyha mondjuk neked ez nem lenne az életed része, az utazás.
2: Utaznék én, csak hát nekem gyerekeim vannak, én nem úgy utazom, ahogy akarok. Én úgy utazom, ahogy időm engedi, és hát alapvetően a tanév kizárva.
1: Értem.
2: De amúgy így országon belül utazom, én eleget a turnébusszal.
1: Hát jó, de
2: az nyaralni,
1: munka,
2: meg világot igen, látni, igen. Azt nem. Nem, az, hogy mondjam, az így
1: van,
2: a...
1: rá gondolom.
2: Vágyam van, hogy ne. Vágyam van rá, sőt, vinném a gyerekeimet is, az meg már anyagi kérdés, de egyelőre az még úgy várat magára, hát más privilégiumok vannak.
1: Én most azért is kérdezem, mert ugye itt most, ahogy beszélgetünk, nyár eleje van, ilyenkor már mindenki vagy tervezgeti, vagy már tudja, hogy mi lesz a nyári program.
2: Hát egy pici egy-két nap tenger a lányaimmal az lesz. Mm-hmm.
1: De van a kedvenc tengerparti rész, vagy kedvenc ország, ahol a tenger elérhető?
2: Hát nyilván Horvátország, mint legelérhetőbb.
1: Aha.
2: Hát 5 óra alatt el lehet érni a tengert, és én szeretek vezetni, nekem ezzel nincs problémám.
1: Jó, de hát repülővel meg 2 óra alatt Olaszországban.
2: Igen,
1: is,
2: de ez ugyanúgy. Aha. Az már egy kicsit macerásabb nekem, de...
1: Mondjuk költségben is más, igen.
2: De igen, költségben is más, de nem is az a lényeg, hanem hogy úgy szeretném a lányaimnak megmutatni a világot.
1: Hát ez...
2: Például. Nem tudom, hogy erre lesz-e még egyáltalán módon, mert a Rozit 21 éves lesz ősszel, hát neki már saját élete van. Tehát ő már szerintem saját maga fogja felfedezni.
1: De ő tanul már... még, vagy dolgozik?
2: Tanul. Tanul. A Pesti Magyar Színi Akadémián tanul.
1: Hát akkor még neki sincs annyi kereset, hogy önállóan utazzon és
2: nincs,
1: fedezze fel a világot.
2: Nincs, de szerintem őt ez nem is zsenírozza, mert valahogy mindig kitalálja, megtalálja a módját. Ő nagyon okos, nagyon praktikus, és nagyon, hogy mondjam, nagyon határozott lány.
1: Szerintem te is az vagy, tehát akkor az anyjára ütött.
2: Hát, vagy csak látta rajtam, de hát ez az övé. Hogy mit örökölnek, ez is egy jó kérdés. Mi az, amit örökölhet az ember, és mi az, ami a sajátja?
1: És a Bella nem ilyen egyébként?
2: Nem, de a Bellus más. Ő 14 éves, és ő is most felvételt nyert a drámatagozatos gimnáziumba, ahova ő szeretett volna menni. Mind a ketten színésznőnek készülnek, persze. Vagy nem, persze, nem tudom, mert látják, hogy igen, ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy nem riasztotta el őket, vagy annó tőlem kérdezték, hogy engem nem riasztott el az, amit látok, hogy nincs szamár létre, tehát hogy annyira föntök lentek vannak egy karrierben, és mindig azt tudtam válaszolni, hogy hát én ezt láttam közelről. Tehát, hogy engem nem kellettől félteni, mert én ezt megtapasztaltam test közelből, hogy ez hogy működik. És azt hiszem, hogy az, akit ez visszariaszt, az jobb is, ha nem jön
1: hát
2: erre
1: lehet,
2: a pályára.
1: Igen, az nem biztos,
2: tehát,
1: hogy
2: igen, az nem alkalmas. Aki nem akar minden áron, tehát megpróbálni,

0: próbálkozni a színészettel, felejtős.
1: Hát igen, hogy ezzel a névvel valaki azt mondja, hogy én is színész leszek, vagy színésznő leszek, és ebbe beleáll, nagy, vagy nagyon magabiztos, vagy tudja a saját korlátait, meg tudását ismeri.
0: Ez is, ezzel is úgy voltam, ezzel a névvel, hát ezt majd a közönség eldönti. Teljesen mindegy, hogy hívnak engem, hogyha unalmas vagyok a színpadon.
1: Hát igen, de ezt te is tudod, hogy mindenki hasonlítani fog. Ha téged nem is, de mondjuk a Máté sokkal inkább, de lehet, hogy a lányait...
0: Vagy nem tudom, de onnantól azért nekem meg kell állni a helyemet a deszkán, vagy a kamera előtt, mert nekem kell tudnom lekötni a nézőt.
1: De nem érezted soha akár még a tanulmányait során, hogy tőled többet várnak?
0: Én vártam magamtól többet. Tehát nálam presztízs kérdés volt, hogyha ez így felvetődött, hogy akkor ki kezdje például a színművészetén, hogy ki menjen először színpadra, vagy ki álljon föl először egy verset elmondani, vagy felvételinél főleg, de engem nem lehetett megelőzni.
1: De igen, csak az emberben benne van, hogy jaj, csak benne égjek, ráadásul még a ti esetetekben,
0: hát
1: a tesóddal még az is benne volt, hogy még édesapánkat se égessük be azzal, ha mondjuk nem vagyunk jók, vagy,
0: hát ez nem
1: vagy bénázunk.
0: Föl. Ez nem merült föl. Ez valahogy nem volt opció, mert az ember annyira előre akar menni, és annyira csinálni akarja. Hát, hogyha arra gondolnék, hogy úristen, el fogom rontani.
1: Persze.
0: Ez nem opció.
1: Na, visszatérve a pihenéshez, a nyár az neked szabad? Mert nagyon sokan mennek nyáron is.
0: Nem, hát persze, tehát nyári színház van, szabadtér van, igen. Úgyhogy pont... esőnapok vannak. Úgyhogy én járok a Lilium produkcióval, két előadással, a Lánybúcsúval, meg ezzel a Mesztelen igazsággal, és az Orfeum, a másik hely, ahol én nagyon szeretek és sokat dolgozom, az Anyát kínja című produkció, ami idén lesz 10 éves. Igen, ez egy nagyon csúcs dolog szerintem, Horváth Lilivel, Oszter Alexandrával és Kisfalvi Krisztával, és vele is, ezzel az előadással is megyünk Palóznakra például, színházi piknikre, és hát dübörög a szinkron meg a hangos könyv.
1: És a Karintiráda?
0: A Karintiráda az a szívem csücske.
1: Azt hány éve játszod?
0: 2010-ben mutattuk be.
1: Az is már 16
0: 2010-ben éve. Mutattuk be, és amikor a Bellát szültem, akkor nyilván egy picit kimaradt. De nem olyan hosszan. Azért az egy, hogy mondjam, egy könnyebben tervezhető dolog. És az is olyan, hogy az egy egyórás irodalmi est, ahova hívják, én oda viszem. És nagyon szeretem.
1: Akkor, amikor valaki szabadúszó, tehát nem áll mögötted egy kőszínház, akkor ezeket a fellépéseket nyilván a társulatokat hívják, de például a Karintiráda, akkor téged hívnak fel? Te szervezed saját magadnak?
0: Van erre, igen, tehát hogy van, aki kiajánlja ezt. Aha. Tehát hívtam én erre szervezőt, aki megnézte az előadást, hogy ő ezt tudja-e szervezni, és akkor így adódik. Tavaly Művészetek Völgye volt, tehát hogy úgy adódik valahogy, vagy Magyar Dráma Napjára, vagy tehát mindig van valami, hova ez így fölmerül, és akkor olyan kis komplett, és tényleg egy nagyon szórakoztató, befogadható dolog Karinti életéről, egy nő. Hát ez szuper.
1: Én azt kívánom magunknak, nézőknek, meg persze neked is, hogy azt még nagyon sokáig élvezd, hogy úton lehetsz, és mindig más városban egy másik előadással szórakoztathatsz minket. Nagyon szépen köszönöm,
0: hogy jöttél. A beszélgetést.
1: Köszi, szia. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre, záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
4: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
3: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban, Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy bikini klasszikust például, szóval majd pár perc múlva. Mielőtt elmegyek, de itt lesz a Honey Beast, a Bonbon, Ágnes Manilla, most pedig jön a Machine Man.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a jazz meg az zenélt. A lusta szerető után pár perc múlva Charlie-val is találkozhatunk. Tőle az Egy szippantás a jóból című slágert hallgatjuk az Intim Torna Illegál után. Örökké most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az AD Stúdió páratlan párosa után jön mindjárt a Rólad álmodommal az FLM, Beri és Váci Eszter duettje után egyedül a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fábián Júli emlékére írta a konyha ezt a dalt. Ez volt a Földre Való.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára Hungáriától a Csalo Marina, előtte pedig Majka, Curtis és Nika a Csúcson túl.

0: Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Kovánszky Roy, Rutka Róberttel közösen. Ez volt az Otthon itt van. Jön Tóth Gabitól a Vágyom rád, a Neoton Família klasszikus slágere után. Nyár van a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Zanzibár, és ha nem vagyok tökéletes után, eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Az Abaházi Presszó vendége Hámori Máté lesz, Liszt Ferenc díjas karmester, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Soltész Rezső dalával búcsúzom. Szóljon hangosan az ének a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

hogy mit lépsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.